Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész

0: Fájdalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus

0: fájdalmas szenvedéséért. Érte.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért. Érte.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért. Érte.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért. Érte.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért. Érte.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
2: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
2: könyörülj értünk,
3: az Atya, a Fiú,

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
3: Hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a Jelenések könyvéről.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig elnevezésű előadás sorozat egyik következő előadását hallják, amelyben a Jelenések könyvéről beszélünk, a Jelenések könyvének rejtélyeit igyekszünk megfejteni. Horváth Endre vagyok. Mikor arról beszélünk, hogy apokaliptika, vagy apokaliptikus események, akkor mindig olyasmit teszünk be, valami végérvényes, teljes pusztulás. Nem véletlenül. A Jelenések könyvében valóban vannak ilyen pusztulásra, végső ítéletre vonatkozó jövendőlések is, vagy látomások. Mai előadásban éppen ehhez a ponthoz érünk el, amikor közelebbről szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mit is tanít a Jelenések könyve az apokaliptikus esemény sorozatról. Egészen pontosan azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor a Jelenések könyve leírja azt az ítéletet, azt az apokaliptikus esemény sort, mivel az Isten megítéli a bűnt, a rosszat ebben a világban, azt igazából háromszor írja le. Háromszor hetes sorozattal mutatja be, hogy mi az Isten terve ebben a világban. Pontosabban először, amiről ma is szó lesz, hét pecsét feltörésével mutatja be ezt a tervet. A következőkben viszont hét harsonával, a hét harsona megfúvásával veszi kezdetét, zajlik le ez az apokaliptikus esemény sorozat. Végül pedig a hét edény, vagy hét csésze kiöntésével. A legelső hetes sorozat, a hét pecsét föltörés nem is egyszerűen arra utal, hogy mi fog történni, hanem egészen pontosabban egyfajta bemutatása annak, hogy miféle erők működnek a világtörténelemben. Mi határozza meg a világtörténelmet? Ez egy fontos mozzanat, majd közelebbről látni fogjuk, hogy mi alapján mondjuk ezt, de igazából nagyon fontos tudni, hogy a Jelenések könyve nem egyszerűen egy jövendől, hogy mi fog történni, hanem szeretné felfedni a valóságnak, a világtörténelemnek, a világ eseményeinek a valós arcát. Tehát akkor, amikor a jelen előadásban a hét pecsét feltöréséről fogunk beszélni, amely már elindítja ennek az apokaliptikus esemény sorozatnak bemutatását, akkor igazából ennél az első hetes sorozatnál azt fogjuk látni, hogy miféle erők határozzák meg, mozgatják a világtörténelmet. Ezek az erők ijesztőek is, de nem csak ijesztőek, hanem Isten erő is. Ez a mai előadás ezért János apokalipszis a Jelenések könyvének a 6. és a 7. fejezetéről szól. Hogyan írja le a Jelenések könyve a hét pecsétnek a feltörését? Így beszél János, a látnok. Akkor láttam, hogy a bárány feltöri a hét pecsét közül az elsőt. Erre hallottam, hogy a 4 élőlény egyike mennydörgő hangon így kiáltott, jöjj, és egy fehér lovat pillantottam meg. A rajta ülő kezében íj volt. Koronát nyújtottak neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. Mikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény király kiáltja, jöjj, egy tűzvörös ló vágtatott elő. Lovas a hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Hosszú kardja volt. Mikor a harmadik pecsétet feltörte, hallottam, hogy a harmadik élőlény kiáltja, jöjj, erre egy fekete lovat pillantottam meg. Lovasának kezében mérleg volt, a négy élőlény közül szózat hallatszott, egy mérő gabona egy dinár, három mérő árpa is egy dinár, de az olajban és a borban netigykárt. Mikor a negyedik pecsétet feltörte, hallottam a negyedik élőlény szavát. Jöjj! Erre egy fakó lovat láttam. Lovasának halála neve, nyomában az alvilág járt. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön. Az apokalipszis négy lovasa. Általában, amikor használjuk ezt a kifejezést, akkor négy pusztító erőként mutatjuk be. Ezek közül az első, az egy fehér lovas, akinek koronát adnak, és diadalmasan kivonul, hogy győzelmet arasson. Az első lovas igazából, mivel fehér, és a fehér szín a Jelenések könyvében nem valami negatív, hanem éppen, hogy az Isten színe, ezért azt kell mondanunk, hogy itt egy olyan erőről van szó, ami alapvetően pozitív. Mi lehet ez a fehér lovas? A fehér lovas valamilyen módon Krisztushoz kapcsolódik. Ez egy olyan erőt jelent, így határozza meg az egyház hagyománya, de igazából így is logikus, egy olyan erőt jelent, ami vagy az evangéliumra vonatkozik, vagy Isten igényére általánosságba, vagy pedig a föltámadt Krisztus erejére. Akkor, amikor a Jelenések könyve bemutatja, hogy milyen erők formálják a világtörténelem arcát, akkor legelsőként a majdani győztest, Jézus Krisztus föltámadásának az erejét, Jézus Krisztus jelenlétét övéi között nevezi meg. A fehér lovast, amely koronát kap, az uralkodás jelképe, és úgy vonul ki, hogy győzni fog. Nem látni még az ő győzelmét, sőt, mindenféle más erők pusztítják az emberiséget, de a fehér lovas már megkapja a győzelem ígéretét. Ez egy nagyon fontos vonás, hogy az apokalipszis négy lovasa, ahogyan nevezzük, az igazából nem egységes, sőt, ellentétes erőket jelképeznek, és a legelső erő, amit megnevez a Jelenések könyve, az egy győzelmes, pozitív erő, amely éppen, hogy Isten felé hajtja a történelmet. Jézus Krisztusnak a jelenléte, a fehér lovasé, akit megtapasztalunk újra meg újra az imádságban, a szentmisében, a közös ünneplésben, az a fehér lovasé, akire ha ráhagyatkozunk, akkor a mi lelkünket is ellenállhatatlanul vonzza a jó Isten felé. A legelső szó tehát, amit kimond a Jelenések könyvének szerzője a világtörténelem apokaliptikus eseménysorozatáról, az a reményi. A fehér lovas, amely győzni fog. A második lovas azonban tűzvörös ló. Lovasa pedig hatalmat kapott arra, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Maga a leírás is mondja, hogy ez a békétlenség vagy a háború, a gyűlölet. Újra meg újra találkozunk mai napokban is ezzel az ijesztő és szörnyű jelenséggel. Az emberek egymás közti gyűlölete, az erőszak, az uralomvágy háborút és békétlenséget szül. Képes elérni a világban levő egy sátáni erő, egy tűzvörös ló, képes elérni azt, hogy megbontsa a békét a földön. Igazából azt a tapasztalatot akarja elénk állítani ezzel a Jelenések könyvének szerzője, hogy a gonosz a háborún, a békétlenségen keresztül pusztít, és arra törekszik, hogy elcsúfítsa, megrontsa ennek a földnek az arculatát. Az egyik kijelentése Jelenések könyvének későbbiek során, amikor dicsérik a jó Istent azért, mert megítéli azokat, akik megrontják a földet. A háború egy olyasfajta valóság, mely valóban tönkre próbálja tenni az emberiségnek, a Földnek az arcát. A Jelenések könyvének a szerzője nem mond róla semmit. Nem értékeli. Egészen egyszerűen csak felsorolja, mint egy második erőt, amely jelen van a világban. Miféle erők formálják a világ történelmet, alakítják? Legelsőként a föltámadt Krisztus ereje, amiben reménykedhetünk, de ezután szembe kell néznünk a gyűlölet, a gonoszság misztériumának a jelenlétével, ami a háborúban a pusztulást hozza maga után. A harmadik lovas egy fekete lovon ül. A tűzvörös ló az önmagában valóban mindannyiunkat a háború asszociál. A fekete lovas ebben az esetben kicsit zavarba ejt. Mit akar jelképezni? Ezen a ponton különben a legtöbb eltérés van arra vonatkozóan, hogy mi lehet ennek a harmadik lovasnak jelentése. Legtöbben az éhségre gondolnak. Miért? Azért, mert a négy élőlény közül, vagyis a Isten trónjáról egy hang hallatszik, egy mérő gabona egy dinár, három mérő árpa is egy dinár. Ez a megnevezés a kutatók egyöntető véleménye szerint, akik próbálták megnézni, hogy milyen ára is lehetett a Jelenések könyvének írása idejében a gabonának és az árpának, arra utal, hogy valami nagyon nagy drágaság van. A gabona, az árpa olyan drága, hogy nem tudják megengedni még ezt a legegyszerűbbet sem önmaguknak az emberek. És ebből fakadóan tehát az éhséget jelenteni a fekete lovas. Azonban, ha kicsit tovább részletesebben megyünk, akkor látjuk, hogy van egy másik vonás, ami sokkal jobban meg tudja magyarázni, mit akar lovas jelenteni. Egyet kell értenünk azzal, hogy a gabona és az árpa ára nagyon-nagyon magas, tehát egyrészt az éhséget jelenti, de érdekes módon hozzáteszi azt, hogy az olajat, az olajban és a borban ne tégy kárt. Az olaj és a bor nem az alapélelmiszerek közé tartozott az ókorban, hanem ez már a jólétnek a jele. A kenyér volt az alapélelmiszer, és valóban az étkezést még az evangéliumban is úgy nevezik, hogy kenyeret enni. A bor, az olaj, ami manapság normális élelmiszercikk, valahol mindig a jólétet jelentette. És érdekes megfigyelni tehát ezt az ellentétet, hogy az alapélelmiszerek végtelenül drágába kerülnek, az olaj és a bor, ami igazából a gazdagabbaknak van, annak viszont nem változik az ára. Tehát nem egyszerűen csak az éhínségről van szó, hanem sokkal inkább az igazságtalanságról. Erre utalhat az is, hogy a lovasnak a kezében egy mérleg van. A mérleg éppen az igazságot jelenteni. De ez egy meghamisított mérleg, amelyben a szegények, akik csak az alapélelmiszereket tudják maguknak megszerezni, azok olyan mélységbe kerülnek, olyan szegénységbe, hogy még az alapélelmiszerekből is nélkülöznek, ezzel szemben a gazdagok, akik nagyon is megbírják venni az alapélelmiszereket, a jólétet jelképező élelmiszerekből is olcsóbba jutnak hozzá. A leglogikusabb tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez a harmadik fekete lovon ülő lovas a szociális igazságtalanságot jelképezi. És így már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább, mint az éhség, a szociális igazságtalanság ténylegesen a világot formáló gonosz erő. Rengetegszor láttuk a világtörténelemben, de most is látjuk, hogy a szegényebbek egyre szegényebbek lesznek, a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. És ezt az igazságtalanságot még el is fedik, meghamisítva az igazságosság mérlegét is, és ez az igazságtalanság a szegényekből egyre jobban gyűlöletet, az erőszakot váltsa ki. Nem csak a szocialista gondolatra kell itt utalnunk, amely nagyon is felismerhette magát ebben az igazságtalanságban, amely éppen ez ellen próbált harcolni, mint később kiderült rossz módon. De igazából a világot a háború mellett az igazságtalanság szörnyűsége is újra meg újra megmérgezi. A háború és a gyűlölet pusztít, az igazságtalanság pedig mérgez. A negyedik lovas egy fakó lovon ül. Eredeti szövegben egy zöld lovon. azért fordítják itt fakónak, mert hát zöld ló elméletileg nem létezik. De a Jelenések könyvének írója nem is csak valóságos elemeket akar venni, hanem valami olyasmit, ami utal arra, hogy mit jelképez ez a ló. A zöld lovon ülő lovas nem más, mint a halál, a pusztulás, amelynek nyomában ott van az alvilág. És a halál hatalmat kap az föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön. Egy újabb erő a világ mindenségben, ami formálja ennek a világnak az arcát, az éppen, hogy a halál és a pusztulás. Hogy minden, ami van a világon, az pusztulásra van ítélve. A Szentírás máshogy arról beszél, hogy ez a pusztulás igazából az ember bűne miatt jött a világba. De a Jelenések könyvébe itt egészen egyszerűen a jelen valóságot próbálja leírni, és látja, hogy egy szörnyű erő, ami ellenállhatatlanul halad és tör előre ebben a világban, az a halál, a pusztulás, az alvilág. Ismét csak azt kell mondani, hogy a Jelenések könyvének a szerzője nem ítéletet mond, hanem egyszerűen leírja azt a valóságot, amely valóban napról napra a szemünk előtt formálja, alakítja ezt a világtörténelmet. A gyűlölet és a háború, az igazságtalanság, a halál. De mindezeket megelőzve a föltámadt Krisztus győztes ereje. Ez az apokalipszis négy lovasa, amely akármennyire ijesztően is állítja elénk a halálnak, az alvilágnak, a gyűlöletnek, az igazságtalanságnak a szinte kiírthatatlan méteit ebben a világban, ebben a társadalomban, mégsem megijeszteni akar bennünket, mert már a legelső helyen megjegyzi azt, hogy kié is igazából a győzelem. Emberi erő a pusztító erőket nem tüntetheti el, de a föltámadt Krisztus ereje diadalmaskodhat ezek fölött. Az ötödik pecsétet is föltöri aztán a bárány. A Jelenések könyvének szerzője látja az oltár alatt azoknak lelkét, akik Isten igéje és tanúságtitele miatt ölettek meg. A szentírási hagyomány szerint az oltár Isten templom előtt áll. Nem egyértelmű, hogy itt a mennyei oltárról, egy mennyei szentélyről beszéle, vagy a földi szentélyről, de mindenképpen az oltár az, ami az áldozatnak a helye. Itt látja a Krisztusért való tanúságtevők a Krisztusért megöltek lelkét, vagyis a vértanúkat. Ezek a vértanúk nagy szóval kiáltják, Urunk, te szent és igaz, meddig nem tartasz még ítéletet, és meddig nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin? Ez a kérdés igazából egyfajta megfogalmazása annak, hogy ötödik erőként a vértanúk vére is mozdítja előre Istennek az ügyét. A jónak, a jó győzelmének az ügyét. Már Ábel vére is, akit Káin megölt, úgy van megfogalmazva a Szentírásban, hogy Istenhez kiáltott Ábel vére. Vagyis azt akarja jelenteni, hogy ez a szörnyűség, egy ártatlan ember vérének az ontása, Istenhez felhatol. Még inkább a vértanúk vére eléri az Úristent, az Úristen trónját. A vértanúk vére az, amely sürgeti Isten beavatkozását, mert azt jelzi, hogy az igazságtalanságnak valami olyan foka történt meg, ami már az Isten számára is tűrhetetlen kell, hogy legyen. Ez a felszólítás, meddig nem tartasz még ítéletet, meddig nem állsz még bosszút a vérünkért a föld lakóin, ez nem azt akarja jelenteni, hogy a vértanúk kegyetlen bosszúvággyal akarják látni, hogy Isten végre megbünteti azokat, akik őket bántották. Éppen azt akarja kifejezni, hogy egyszerűen a kiontott vérükkel siettetik a rossznak az eltüntetését. A kiontott vérük tényével éreztetik az Istennel, szemelje állítják, hogy valami tűrhetetlen dolog történik a világtörténelemben. Természetesen nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak a Krisztusért megöltek vére kiált az Istenhez. Minden egyes ember vére, megölt ember vére az Istenhez kiált. De a Jelenések könyve számára, az egyházi hagyomány számára a vértanúk vére egy különleges erővel rendelkezik, mert Krisztusért kiontva pozitív irányba képesek formálni, szinte lecsalogatják az Isten cselekvését ebbe a világba. Annak ellenére, hogy ennyire hatékonyan kérik a közbenjárást, nem kapnak még választ. Mindegyikük egy hosszú fehér ruhát kapott, és azt mondták nekik, maradjanak nyugodtan egy rövid ideig, míg betelik bajtársaik és testvéreik száma, akiket meg fognak ölni, akár csak őket. Ez a kijelentés, hogy még nincs elég vértanú, hogy valóban Isten közbeavatkozzon. Még nem ömlött ki elég vér ahhoz, hogy közbeavatkozzon, ez megerősíti azt, hogy a Jelenések könyve szerint a vértanúk vére, mindenek előtt Krisztus vére, de a vértanúk vére az, amely valóban a jó diadalra tudja segíteni. Ezen a ponton tényleg ott vagyunk, hogy átérezzük a Jelenések könyvének ijesztő realizmusát. A Jelenések könyve szembenéz azzal a szörnyűséggel, ami a világban uralkodik, legyőzhetetlen démonokkal és erőkkel, miket nem lehet másként legyőzni, csak is a vértanúság erejével. Ijesztő, de a Jelenések könyve ebben az ijesztő kijelentésben is igazából mégis arról beszél, hogy van lehetőség a győzelemre Isten kegyelméből, de az mindent kíván. Végül a bárány föltöri a hatodik pecsétet. Mikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támad. A nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, és az egész hold olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hulltak, mint ahogyan a fügafa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, gazdagok és hatalmasok, minden rabszolga és szabad hegyi barlangokba és sziklák közé rejtőztek, így kiáltottak a hegyeknek és a szikláknak, omoljatok ránk, és rejtsetek el a trónon ülőnek szín elől, és a bárány haragja elől, mert eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki tudna helyt állni. Ez a bemutatás igazából az utolsó ítélet, a végső nagy napnak bemutatása. A hatodik erő az igazából nem más, mint a báránynak és a trónűrűnek az ereje, amely végérvényesen megszünteti a rosszat. Maguk a képek, amiket itt felhasznál itt a Jelenések könyvének a szerzője, az különböző prófétai könyvekből származnak. Nem felelnek meg a mi kozmológiai elképzelésünknek, hanem egy ókori kozmológiának az elképzelései. Alapvetően Izaiás könyvéből egy-egy idézet, Ozeás próféta könyvéből van, de annak a világnak a széthullását mutatja be, ahogyan elképzelték a világot a korabeli emberek. Az ég csillagai földre hullnak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Tudjuk, hogy igazából az ég csillagai sokszor messze-messze nagyobbak, mint a nap, a holdról nem is beszélve, vagy a földről, tehát nem olyasmik, mint egy fügefa gyümölcsei, de ezt a képet alkalmazza Izaiás, ezt veszi át a Jelenések könyvének írója is. Az ég felgöngyölödik, mint egy könyvteker, úgy képzelték el, mint egy sátrat, egy ponyvát, amely elválasztja a fenti világot a lenti világtól, a fent levő vizeket a lent levő vizektől. A mi kozmológiánk szerint érthetően ilyesmi nem létezik. A hegyek és a szigetek elmozdulnak a helyükről, vagyis az egész kozmosznak az erői szétesnek, és a világ mindenség önmagába zuhan. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magának a leírásnak az elemei és régebbi kozmológia, a ma már nem elfogadható kozmológiának az elemei, de az, hogy a világ mindenség egy félelmetes katasztrófába torkollik, ez a kép valamilyen módon kifejezi a világ végének a leírását. De nem is igazából a világ vége leírása, amit fontos, hanem az, hogy mi mozgatja ezt a pusztulást. Az emberek, gazdagok, föld királyai, hadvezérei, gazdagok, hatalmasok, rabszolgák és szabadok, akik megpróbálnak elrejtőzni, de hova is rejtőzhetnének az általános pusztulás közepette, ezek arról beszélnek, hogy eljött a bárány és a trónülőnek
5: haragja napja. Isten haragja a rossz és a gonosz felett az, amely a vértanúk számának teljessé válásával megtisztítja a földet a rossztól. Mind a legelső szó, mind a legutolsó szó az isteni. Közben van a világtörténelmet mozgató és pusztító szörnyűséges erők ábrázolása, de az utolsó szó mégis az isteni. A hetedik pecsét feltörése előtt még egyszer bemutatja a Szentírás azt a dicsőséget, amely az Úristen ítéletét követi. És arról beszél, hogy lát egy angyalt, akinek a kezében az élő Isten pecsétje van, és meghirdeti, hogy meg kell jelölni Isten szolgáit a homlokukon az Úristen pecsétjével. Isten, amint elpecsételi az ő szolgáit, ismét csak egy szimbólum, de az Istenhez tartozást, az Isten tulajdonává levést jelenti ez. Mi is arról beszélünk, hogy a keresztségben Isten a Szentlélek pecsétjét kapjuk meg. A pecsét, amely eltörölhetetlenül Isten jelét beleégeti a lelkünkbe. Ezt a jelképet használja itt is jelenések könyvének írója. És először megnevezi Izrael fiainak 12 törzséből származó üdvözülteket, megváltottakat. 144 ezeren. Ez gyakorlatilag szintén egy szimbolikus szám. A 12 törzsből mindegyikéből 12-en, szorozva az ezerrel a sokaság számával. Egyszerre pontos és egyszerre megszámálhatatlan. Felsorolja 12 törzset, egészen pontosan Dán törzsét kihagyja is, József egyik fiát Manasszét teszi közé, de ezen túl pontosan felsorolja 12 törzset. Az üdvözült izraelitek látványa után lát egy akkora sereget, mit meg se lehet számlálni, minden nemzetből, törzsből és nyelvből. Akint ott állnak fehér ruhában öltözve, pálmágokkal kezükben a trón és a bárány előtt. Izrael 12 törzséből származó üdvözültek, és akkora sereg a világ minden népéből a pogányságban, amit megszámlálni se lehet. Ezek Isten szín előtt állnak, vagyis már elérték az üdvösséget. Ekkor az egyik vén megkérdezi a látnoktól, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek. Vagyis, mintha megkérdezi, tudod, hogy kik ezek? János, a látnok nem tudja, és ezért válaszol egy kérdéssel, Uram, te tudod. Erre a vén, a 24 vén egyike tehát, azt mondja, ezek a nagy üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében. A nagy üldöztetésből. Az, ami már zajlik a jelenések könyvének megírás idejében, ami óhatatlanul, ilyen vagy olyan formában minden egyes embernek osztályrészül jut. A rossz erői ott munkálnak a világba, nem tudjuk elkerülni őket. Az egyetlen megoldás, hogy a jó, az Isten erőibe kapaszkodunk. És ezek közül a legelső a bárány vére. Arról beszél, hogy fehérre mosták ruhájukat a bárány vérébe. Piros vérrel hogy lehet fehérre mosni valamit? Igazából ez a bárány vérének megtisztító, szabadító, üdvözítő erejét jelenti, amely Istenhez méltóvá teszi az embert. És mivel győztek az üldöztetésben, kitartottak, hűségesek maradtak, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében, ezért éjjel-nappal Isten trónja előtt állnak és szolgálnak az ő templomában. Ez a papi méltóság. Mindig Isten szín előtt állnak, és szolgálnak neki. Nem éheznek, nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. Mert a trón közepén álló bárány legelteti, és az élővizek forrásához vezeti őket. János evangéliumban nagyon fontos kép a jó pásztoré. Ezen a ponton a bárány a jó pásztor, aki legelteti, és az élővizek forrásához tereli őket. És Isten, aki közöttük fog lakni, letöröl a szemükről minden könnyet. Isten megvigasztalja övéit. Igazából ezek a befejező jövendőlések is Izajás prófita könyvéből vannak összeoldózva. A dicsőség képei, amely az ítélet szörnyű képeit követi. Isten, aki megítéli a rosszat a világba, megítéli a világ pusztító erőit, és bár szenvedésen közepette, de fölemeli övéit. Ezután történik a hetedik pecsét feltörése, amelyben csak annyi történik, hogy mint egy fél óráig tartó csend lesz a mennyben. Vajon 7 pecsétről van szó? Vagy csak 6-ról? hiszen a hetediknél úgy tűnik nem történik semmi. Valójában a hetedik pecsét foglalja magába azt a hét harsonát, amely részletesebben le fogja írni az apokaliptikus esemény sorozatot. Először találkoztunk tehát a Jelenések könyvének értelmezése során azzal az esemény sorozattal, amiről nevét kapta a könyv, az apokaliptikus esemény sorozat, és amely annyira ijesztően újra meg újra elénk állítja világtörténelemben uralkodó szörnyűséges erőket. Azonban, ha kicsit közelebbről megnézzük a leírást, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán csak ijesztő dolgokat sorol fel a Jelenések könyvének szerzője. Realisztikusan azzal is szembesít bennünket, ami rossz, ijesztő, de mégis megmutatja, hogy mi az, amiben kapaszkodhatunk, mi az, amit meg akar valósítani ebben a világtörténelemben az Isten. Nem a végső leírást hallottuk még, de alapvetően ezekkel az elemekkel fogunk találkozni a későbbiek során is. Szembenézni a világ szörnyűségeivel, amivel csak azért mer szembenézni a Jelenések könyvének szerzője, mert mindenek felett való az a bizalom, mint az Isten minden hatóságában egyetlenségébe vet. Igazából ez az egyik fontos üzenet a Jelenések könyvének. Nem olcsó biztonsággal és bizalommal biztat bennünket. Nem kincstári optimizmussal, hogy majd minden jó lesz. Erink állítja azt az ijesztő valóságot, amit a sátán, a gonoszság ebben a világban tesz, ugyanakkor azonban erünk állítja az Istennek azt a legyőzhetetlen erejét is, ami megerősít bennünket abban, hogy az utolsó szó mégis a jó isteni. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez az előadás, amelyben már kellős közepébe vágtunk a Jelenések könyvének, egyszerre ijesztő dolgokat állít elénk, és egyszerre a reményre szólít. Tíből kívánom, hogy Istenbe vetett bizalommal tudjuk szemlélni az életünket, környezetünket, és ha föl is ismerjük ezeket a működő erőket, amelyeket ábrázolt a Jelenések könyve ebben a hét pecsétben, soha ne felejtsük el, hogy mindez mögött ott van az Isten legyőzhetetlen ereje, aki nem hagyja, hogy végérvényesen megrontsa a rossz ezt a földet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a Jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Nincs értes.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, te megtanítottad az apostolaidat imádkozni, és a világba küldted őket, hogy folytassák művedet. Köszönetet mondok neked, áldalak életük minden egyes pillanatáért, amikor másokat tanítottak imádkozni, miként te tanítottad őket imádkozni. Köszönet neked mindazokért, aki ma folytatják művedet, az apostoloktól kapott küldetést. Töltsd el az imádság lelkületével a Szentatyát, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a szülőket és a hitoktatókat, hogy képesek és készek legyenek Szent Lélekkel eltelve imádkozni, és erre másokat is megtanítani. Van, aki már nem óhajt imádkozni, van, akinek csak az ajka imádkozik, szíve azonban messzire elkóborolt tőled. Van, aki azzal mentegetőzik, hogy nincs ideje, valójában azonban a hite és az irántad való szeretete csappant meg. Áraszd ki az imádság lelkületét híveid szívében, Urunk. Amen.

Tudom, hogy akkor is meghallgatod imáimat, amikor azok korán sem tökéletesek. Add, hogy teljesen veled tudjam tölteni ezt az időt, amit imádságban neked szánok. A te kegyelmed határtalan, és mindig van valami, amit te el szeretnél mondani nekem. Bár méltatlan vagyok, mégis fogedd el azt az alázatos imámat, amit neked szánok. Segíts, hogy fejlődni tudjak életem egyik olyan területén, melyet eddig elhanyagoltam. Amen.

Uram, köszönöm neked az időseket, akik áldásai életünknek. Kérlek, adj nekik erőt és egészséget, hogy minél tovább velünk lehessenek. Segíts, hogy a fiatalabb generációk is megbecsüljék és tiszteljék őket. Adj nekik békét és nyugalmat az életük alkonyán. Kísérd el őket kegyelmeddel, és adj nekik erőt a betegségek elviseléséhez. Adj türelmet és megértést az ápolóiknak is. Amen.

Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél-e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre, oltalmazd meg őket, add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopa legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrei a vallás hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adta gyermekeink életét. Megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel, tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adunk neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket, neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A te segítségeddel jutattuk el őket a felnőtt kor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátattuk útjára, amikor apját, anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett a boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra, unokákat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te lelkedből engeded, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. Ami szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Jóságos Istenem, csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékká tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékod adva, ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjenek unokáik életére, hanem e mai sötét világban lehessenek számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy nagyszüleimen keresztül számtalan jó téteményben részesítettél. Fizess meg neki, kérlek, a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálás lehessek mindig nekik. Áld meg munkájukat és fáradozásukat, tarts meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg a testvéremet is, és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családtagjunk egy tagja se vesszen el, hanem egyesíts mindannyiunkat újra az örök atyai házadban. Amen.

Hálát adunk neked, Uram, megváltó szeretetedért. Hálát adunk a mennyei atyánknak azért, hogy téged, egyszülött fiát értünk adott. Felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, hiszen mi el sem tudnánk képzelni, hogy mit tennénk enélkül. Add, hogy kegyelmedből hittel el tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és meglássunk téged, a hozzánk közel lépő Krisztust. Te emberré lettél miértünk, és vállaltad a szenvedést is. Add, hogy mindig magunk előtt lássunk téged a nehézségekben, és beléd kapaszkodjunk reménységgel. Küldd el szent lelkedet, hogy családjaink a te utadon járjanak. Kérünk, tarts meg minket, hogy ezután is kövessünk téged, a juhok pásztorát. Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy megtaláld és megmentsd az elveszettet. Segíts, hogy egész családunkkal hozzád ragaszkodjunk, és meghalljuk hívó hangodat. Amen.

Mennyei atyánk, az idősekért fohászkodunk hozzád, akik életükkel és példájukkal előttünk járnak, s hozzád, a hozzád vezető úton, akik bátran hordozták keresztjüket életükön át, sok vihart és szenvedést megélve, kiknek arcában bevésődtek a megpróbáltatások barázdái, és sohasem tértek le az általad rendelt útjukról, akik életet adtak az élet és életüket gyermekeiknek és munkájuknak, szánva éltették szent értéseidet, és adták tovább hitüket és szeretetüket, kik majd előttünk járnak a hozzátérésben a mennyei hazába, hazatérésben a mennyei hazába, és még ott is próbál pártfogóink lesznek majd trónusodnál. Áld meg őket, ahogyan mi is áldjuk őket áldásos életükért, hogy földi édesanyái és édesapái voltak gyermekeiknek. Hallgasd meg imáinkat. Amen.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcot, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, hogy több okom van a halálra, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszattól és mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos barátságtalan viselkedéstől és az örökös zsörtölődéstől, a rút önzésétől, ami mindent elborító keserűségtől és hiába valóság nyomasztó érzésétől. Amen.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, csak ne érezzem, csak ne tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és hogy jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet, szólj Uram, még hallja a te szolgád. Amen.

Uram, kérlek, adj erőt és türelmet az időseknek, hogy el tudják viselni betegségeiket és fájdalmaikat. Kísérd el őket szeretettel és áldással, és adj erőt az ápolóknak is, hogy türelemmel és megértéssel tudjanak gondoskodni róluk. Add meg, Uram, az időseknek azt a kegyelmet, hogy a korukkal járó nehézségeket vele tudják elhordozni, és panasz helyett inkább ajánlják fel szenvedéseiket családtagjaik és saját maguk üdvösségére. Amen.

Uram, hiszek benned, segíts nekem különösen akkor, amikor már feladnám. Uram, remélek benned, mert mindenkor hűséges vagy az ígéretedhez. Uram, szeretlek, segíts abban, hogy elképzelésed szerinti kedves gyermekedként élhessek. Istenem, mélységes hálával jöttem hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát, a hitet, a családomat, és ezt az alkalmat, amikor veled lehetek. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Légy áldott Jézus mindazokban, akik szívesen imádkoznak, akik időt szakítanak arra, hogy magukban, a családjukban, különböző imacsoportokban és az egyházban testvéreikkel együtt imádkozzanak. Segíts nekik, hogy növekedjenek az imádságban, érezzék mindig, hogy közel állsz hozzájuk, váljanak lelkileg egyre érettebb emberekké. Óvd meg őket a gonosz lélektől és minden kísértéstől. Óvd meg őket a lelki gőktől, attól, hogy másokat lenézzenek. Ott, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és megnyíljanak a szent lélek előtt. Imádságuk legyen számunkra az öröm forrása. Áld meg azokat is, akik imádkoznak ugyan, de nem látják imájuk gyümölcsét, s ezért egyre jobban elfáradnak, kételkedni kezdenek az ima hatékonyságában. Áld meg azokat is, akiknek a szíve már elmélyedt az imában. Szent lelked óvja és vezesse őket. Jézus, ott, hogy egyre többen imádkozzanak egyházodban, és óvd meg az imádkozókat a rájuk leselkedő veszélyektől. Jézus, te mondottad, hogy bármit kérünk hittel a te nevedben, megkapjuk. Hiszek neked, ezért most arra kérlek, gyógyíts meg ima életemet, hogy szent lelked szüntelen imádkozzon bennem. Háríts el minden akadályt, hogy szívből tudjak imádkozni. Éleszd fel az imádságos lelkületet családjainkban, közösségeinkben, az egész egyházban, és hallgass meg minket. Gyógyíts meg testünket, lelkünket. Áld meg a betegeket és a maga tehetetlen embereket. Dicsőíts meg bennük nevedet, add nekünk a te békéd, te a kérsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, aláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanok erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek béke és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vér által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos úrtáli szentségben kínszenvedésed emlékezetét hadtad ránk. Hadd kérünk, tested és véled szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsei szüntel élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Engesztelésül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjuk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűzis anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börgusz Péter atya plébános vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. A technikát Antal Katalin és Antal János biztosította. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott estét kívánunk. A mikrofonnál Szevenyi Lajos hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizet

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válassza el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkánk közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarándokotunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 14-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa, mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite Ego Vici Mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite Ego Vici Mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék világiak család és életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az Egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettő.

Uram, jó nekünk itt lenni. Péter a táborhegyen megpillanthatta Krisztus isteni dicsőségét. Nem csoda tehát, hogy így kiáltott fel. Jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Ki ne vágyna ilyen pillanatokra? Amikor Isten közelsége szinte kézzel fogható. Amikor minden világossá válik. Amikor könnyű hinni, imádkozni és örülni. Jézus azonban nem engedi, hogy tanítványai ott maradjanak a hegyen. Le kell menniük a völgybe, ahol a különböző nehézségekkel küszködő emberek már várnak rájuk. Hiszen a táborhegyének élménye soha nem menekülésre szolgál, hanem arra, hogy erőt kapjunk a mindennapokhoz. A mi életünkben is vannak időnként ilyen táborhegyi pillanatok. Egy lelki gyakorlat, egy szent mise, egy csendes imaóra, egy mély lelki beszélgetés. Jó megélni ezeket, mert ilyenkor Isten megerősíti a hitünket, az identitásunkat. De ezek nem csak önmagukért vannak. Vissza kell mennünk a világba, az emberek közé.

Mikor élted át utoljára, hogy valóban jó volt az Úrral lenni? Fel tudsz idézni olyan pillanatokat, amikor Isten különösen közel volt hozzád? Ezek az élmények arra sarkalhatnak, hogy újra keresd az ő jelenlétét. Nem élhetsz a múlt szép emlékeiből. Isten arra hív, hogy a jelenben is megtapasztalt az ő erejét és dicsőségét. Ma tőled is azt kéri, hogy a táborhegyi békét vidd azok közé, akiknek a legnagyobb szükségük van ránk.

Az angyal lélekben elvitte egy nagy, magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a bárány.

0: Bizalommal kérjük üdvözítőnket, aki a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk, Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt. Jóságos atyánk, te fiad alakját megdicsőítetted, és a fényes felhőben magadat kijelentetted, add, hogy Krisztus szavát hűségesen hallgassuk.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt.
0: Istenünk, te házad bőségéből megittasítottad választottaidat, és gyönyörűséget patakjából ithattad őket. Engedd, hogy Krisztus testében életünk forrására leljünk.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fény.
0: Istenünk, te világosságot gyújtottál a sötétben, és felragyogtattad szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán szemlélhessük fényességedet. Add meg nekünk szeretett fiat szemlélésének lelkületét.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fény.
0: Istenünk, te minket azzal a kegyelemmel hívtál, amelyet üdvözítő Jézus Krisztusunk arcán most megmutattál. Evangéliumoddal világítsd meg az emberek előtt az el nem múló életet.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fény.
0: Szerető atyánk, te akkora szeretettel vagy irántunk, hogy gyermekeidnek hívnak minket, és azok is vagyunk. Add, hogy amikor Krisztus eljön, hasonlók legyünk hozzá.
1: Urunk, a te fényedben

0: Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társ örökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Mária béke királynője. Hozzád kiáltok és oltalmad alá futok, mert a béke édesanyja vagy, mert Jézust ajándékozott nekünk és Jézushoz vezet bennünket. Te végigjártad földi útjainkat, és megtapasztaltad a szenvedést, a fájdalmat és a félelmet. De szíved mélyén békében őrizted meg az Úrba vetett bizalmat. Könyörödj ki számunkra bátorságot, hogy Isten kezére és akaratára bízzuk magunkat, aki a mi békességünk. Köszönjük, hogy fáradtságunk és eltávolodásunk ellenére sem mondasz le rólunk. Rád bízzuk családjainkat, minden szívet és minden népet, amely távol él attól a békétől, amely Isten ajándéka. Neked ajánljuk azokat a területeket, ahol háború dúl, és mindazokat, akik kiengesztelődés nélkül élnek és szívükben békétlenséget, meg nem bocsátást és gyűlöletet hordoznak. Könyörögj ki mindnyájunk számára az Istennel, az egymással és önmagunkkal való kiengesztelődés kegyelmét.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az őszinte, osztatlan figyelem a legtöbb, amit egymásnak adhatunk, és a legkevesebb, amivel egymásnak tartozunk, mondta Albert Schweitzer.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap. Ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A keresztény ember életében vannak táborhegyi pillanatok, amikor minden világos, amikor könnyű imádkozni, amikor úgy érezzük, hogy Isten egészen közel van. Egy lelki gyakorlat, egy zarándoklat, egy mély gyónás, egy szentmise, egy gyermek születése, egy váratlan kegyelem. De ezek a pillanatok nem azért adatnak, hogy ott maradjunk, hanem azért, hogy legyen erőnk lemenni a hegyről. Mert az élet nem a táborhegyén zajlik, hanem a völgyben. Ott, ahol betegek vannak, kísértések vannak, könnyek vannak, keresztek vannak. Miért éppen Pétert, Jakabot és Jánost vitte Jézus magával? Ők lesznek majd ott a Getsemáni kertben is, és érdekes a párhuzam. A táborhegyén Jézus ragyogó fényben áll. A Getsemánéban vérelve rejtékezik. A táboron felhangzik az Atya hangja, a Getsemánéban az ég hallgat. A táboron a tanítványok örülnek, a Getsemáni kertben elalszanak. Tehát a kettő együtt adja a keresztény hit teljességét. Tehát nincs húsvét nagypéntek nélkül, de nagypéntek sincs húsvét nélkül. Az evangélium azt mondja: arca ragyogott, mint a nap. Nem kívülről világított rá valami, belülről sugárzott. Ez Jézus igazi arca, a szeretet arca, a dicsőség arca, a feltámadás arca. Golgotán ezt az arcot majd vér és por borítja, de ugyanaz az arc lesz. Sokszor mi is csak a szenvedő Krisztust látjuk, pedig ő a megdicsőült Úr is. Egyszer egy idős ikonfestőt megkérdeztek: miért festett Krisztus szemét mindig ilyen világosnak? A mester így válaszolt: mert a keresztet csak azt tudja jól megfesteni, aki már látja a feltámadás fényét. Ez a táborhegy üzenete. És Jézus mellett megjelenik Mózes és Illés. Mózes a törvényt képviseli, Illés a profétákat. Tehát az egész Ószövetség Jézus felé mutat. Minden ígéret benne teljesedik be. Ezért mondja az Atya: őt hallgassátok. Nem egyszerűen egy tanítót kell hallgatnunk, hanem azt, akiben Isten végleg megszólalt. Ma rengeteg hang vesz körül bennünket. Hírek, vélemények, tanácsok, közösségi média, de a kérdés mindig ugyanaz: kire hallgattok leginkább? Péter felkiált: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ki nem mondaná ugyanezt, amikor boldogok vagyunk, szeretnék megállítani az időt, de Jézus nem engedi. A hit nem menekülés a világból, hanem küldetés a világba. A kegyelmi élmények nem önmagukért vannak. Azért kapjuk őket, hogy utána hűségesebbek legyünk a hétköznapokban. A felhő. A Szentírásban a felhő mindig Isten jelenlétének a jele. A pusztában felhő vezette Izraelt, a találkozás sátrát felhő töltötte be. Most a táborhegyen ugyanaz történik, Isten közel jön. De érdekes módon nem mindent tesz világossá, felhőben marad, mert a hit nem azt jelenti, hogy mindent értünk, hanem hogy bízunk akkor is, amikor nem látunk mindent. Egy katedrálisban egy kisfiú sokáig nézte a színes ólomüveg ablakokat. Megkérdezte az édesanyját: kik azok a szentek? Az édesanyja elgondolkodott. A sekrecse is azonban mosolyogva ezt mondta, a szentek olyan emberek, akiken átjön a fény. Ez a táborhegy üzenete, Jézus maga világosság, de azt akarja, hogy az ő fénye rajtunk is átragyogjon, nem azért, hogy bennünket csodáljanak, hanem hogy rajtunk keresztül őt ismerjék fel. Amikor lejöttek a hegyről, Jézus ugyanúgy folytatta útját Jeruzsálem felé, a dicsőségből a kereszt felé, és a kereszten át a feltámadásba. Ez a mi útunk is. Lesznek táborhegyi pillanataink, lesznek golgotáink, de aki Krisztussal jár, annak a végső állomása nem a kereszt, hanem a dicsőség. Kérjük ma az Urat, hogy amikor életünkben elhomályosul a remény, idézze fel bennünk a táborhegy fényét, és amikor elcsüggedünk, halljuk meg újra az Atya szavát, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mert aki Krisztusra hallgat, az a legsötétebb éjszakában is megtalálja világosságot. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. augusztus 26-án Tibor Atya a stúdió mikrofonjánál köszöntöm Önöket. A pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Fogarasi Szent Háromság templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat. Urunk színe változása napi búcsuk. A gyulafehérvári főegyház megyében áldomáson a kápolna búcsúját ma délben 12 órakor tartják. Nyikon Malomfalván augusztus 9-én vasárnap délután 12:30-kor kezdődik a búcsús szentmise. Csíksomjón a Szálvátor kápolnánál a búcsús szentmisét szintén augusztus 9-én vasárnap tartják délután 1 órától. A Szatmári egyház megyében a Sándor homoki kápolnában a búcsús szentmise ma délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Mayer Nándor, a Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Liceum és a Szent Alajos Konviktus Spirituálisa egyházmegyei ifjúsági és ministráns lelkésze lesz. Szent Király Szövetség találkozó Csíkszentkirályon. Idén 30. alkalommal rendezik meg a Szent Király Szövetség találkozóját Csíkszentkirályon. Augusztus 7 és 9-e között a programban szerepel többek között falu bemutató, különböző kulturális programok, népi muzsika, előadások, ünnepi szentmise, koszorúzás és egyebek. A szervezők szeretettel várják Csíkszentkirály összes lakóját. Szlovák hívek, zarándoklata Mária Radnára. Nagy Boldogasszony ünnepét megelőző szombat

szombaton, augusztus 8-án a Nagyváradi és a Temesvári Egyházmegye területén élő szlovák hívek ismét közösen zarándokolnak Mária Radmára, hogy Szűz Mária égi oltalmát kérjék a családok, a betegek és a fiatalok számára. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Pajol Sajkalik szlovák tábori püspök lesz. A Nagyváradi Egyházmegye szlovák híveit Böcskei László megyés püspök is elkíséri. A Szentdomokos napi búcsú. Nagyulafehérvári főegyházmegyében Szentdomokos áldozópap emléknapján augusztus 8-án szombaton tartják a csíkszentdomokosi templom búcsúját. Az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök, délelőtt 11 órakor kezdődik. Csíksomlyói motoros zarándoklat. Az idei ferences jubileumi évben augusztus 8-án szombaton tartják a csíksomlyói motoros zarándoklatot. A gyülekező reggel 9 órakor lesz Csíkszeredában, a Szabadság téren, ahonnan 9:30-kor indulnak a csíksomlyói szűzanyag egy helyére. 11 órától ünnepi szentmisén vesznek részt, melynek végén megáldják a résztvevőket, valamint a motorkerékpárokat. Templom búcsú Bihar püspökiben. Vasárnap augusztus 9-én tartják a Bihar püspöki Szent Lőrinc tiszteletére szentelt római katolikus templom búcsúját. A délelőtt 11:30 órakor kezdődő szentmise szónoka Majoros Tibor állandó diakónus lesz. Csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. Idén ünnepli 50. jubileumát a CSIT. Az augusztus 11 és 15-e között zajló rendezvényre várják mindazokat, a 14 és 30 év közötti fiataloknak a jelentkezését, akik közösségek tagjai, hitüket keresik, vagy akarják azt mélyíteni, valamint mindazokat, akik szeretnének azonos keresztény, értékrendű fiatalokkal találkozni és közösséget építeni. Az ötnapos tábor jellegű rendezvényen lesznek tanítások, előadások, beszélgetések, szentségimádás, portretélkedők, műhelyek, koncertek és még sok más felemelő program. Jelentkezni a FIF jelentkező.fif.ma oldalon lehetséges, még egyszer elismétlem, tehát jelentkezni jelentkező.fif.ma oldalon lehetséges.

kedves hallgatók, híreink végén néhány szó van a mai időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap frissítette a vörös és narancsárga jelzésű hőségriasztásokat. A figyelmeztetések augusztus 5-én 10 órától, holnapig 7-én délelőtt 10 óráig lesznek érvényben az ország nagy részén. A vörös jelzésű hőségriasztás Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szöregy megyére vonatkozik. Ezekben a térségekben rendkívüli hőség várható. A nappali csúcs hőmérséklet 37-39 Celsius fok között alakul Máramaros, Szatmár és Szilágy megyében, míg Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szöregy megyében 39 és 41 fokot is mérhetnek. A hőérzet rendkívül megterhelő lesz, a hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikusnak számító 80-as értéket. Az éjszakák is trópusiak maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Narancssárga hőségriasztás lesz érvényben Moldva térségében, Oltinia nagy részén, Erdély jelentős részén, valamint Munténia délnyugat és középső vidékein. Ezeken a területeken 35-38 fokos csúcshőmérséklet várható. A meteorológusok szerint ezeken a területeken is jelentős lesz a hőterhelés. Itt is meghaladja a kritikus értéket. Az éjszakai minimumok helyenként 20-24 fok között alakulnak.

És nézzük meg a mai reggeli 7 órai hivatalos adatok szerint, milyen hőfokokat mértek Erdély Partium-bánság területén. Jelenleg Krassó-Szörényben Resicán 19 fok van, Lugozson 21, Temesváron 22 fok, Aradon szintén 22, Nagyszent Miklóson 23. Kiskörösi Erőn jelen 23 fok, itt Nagyváradon 25 fok a jelen hivatalos adatok alapján, Székelyhídon 24, Zilajon 22, Szatmáron 24, Máramarosszigeten 20, Aknasugatagon 17, Nagybányán 22. Dézsen 17 fok, Kolozsváron 18 fok, Bánffyhunyadon 24 fok, Verespatakon 22 fok a hivatalos adatok szerint, Tordán 19 fok, Dicsőszentmártonban 23. Balázsfalván 17, Gyulafehérváron 19, Szebesen 17, Déván 18 fok. Besztercén 18 fok, Bátors, Szászrégen környékén 20 fok, Nagyszármáson 21 fok, Marosvásárhelyen 18 fok. Erzsébetvároson 16, Szebenden 19, a Bülejártónál 15 fok. Fogarason 15 fok, Brassóban 18, Sepsiszentgyörgy és környékén 17 fok. Kézdivásárhelyén 18 fok, Bikszáron, Baróton 17 fok. Csíkszeredában 13 fok, Székelyudvarhelyén 19 fok, Gyergyóalfaluban 13, a Bocsintetőn 17 fok a hivatalos adatok alapján. Továbbá a Kelemen havasokban 13 és Maros Főn és Maros Hévízen 16 fok. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkat legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mariaradio.ro e-mail címre.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap eseményei műsora következik augusztus 6-án. Nézzük meg, hogy milyen események is történtek. Előbb nézzük meg a névnapokat. Ma a Berta, Bettina, Géza és a Csobán névnapokat ünnepeljük. Isten éltesse mindazon hallgatóinkat, akik ezeket a neveket viselik, vagy bármilyen más családi eseményt vagy születésnapot ünnepelnek. Ma a Berták, Bettinák, Gézák és a Csobánok, ahogy mondottam, ünneplik névnapjukat. Nézzük meg a névnapok eredetét. Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése fényes, tündöklő, híres. Bettina, a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Géza, régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóság névjelentése, hercegecske. Mai formája a középkori írott forrásoknak a 19. századi téves olvasatából származik, az eredeti kiejtésnek megfelelően Gyejcsa, Gyécse vagy Décse lenne. Csobán, török magyar eredetű név, a Csabán név alakváltozata, török eredetű méltóság név volt, jelentése pásztor és juhász. Nézzük meg, milyen események történtek a mai nap folyamán. 81 éve ledobták az első atombombát Hiroshimára, 48 éve a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, 145 éve megszületett Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 35 éve elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. ...503 éve a Száva-Szentdemeteri nagyolaszi győzelem, ahol a magyarok utoljára győzték le a törököket Mohács előtt. 158 éve született Paul Claudel, francia drámaíró, költő, esszéíró és diplomata, a Francia Akadémia tagja. 118 éve megszületett Vajda Lajos avantgárd festő és grafikus. 460 éve elkezdődött Szigetvár ostroma a Váradzrényi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. 269 éve, 1757-ben meghalt Mányoki Ádám, a barokk kor kimagasló portré festője. 201 éve kinyilvánította Bolívia függetlenségét Perutól. 100 éve New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphont, a hanglemezes vetítőrendszert. 100 éve először úszta át nő az angol csatornát, az amerikai 19 éves Gertrude Ederle gyorsabb volt, mint az előző férfi rekorddel. 89 éve megszületett Charlie Hayden, amerikai jazz nagybőgős zeneszerző, az Ornette Coleman Quartet egyik alapító tagja. 74 éve megszületett Balázs Klári énekesnő, Korda György énekes felesége. ...136 éve először használtak villamosszéket Amerikában, 115 éve megszületett Lucille Ball, amerikai színésznő, 20 éve Jenson Button világbajnok angol autóversenyző, a Hungaroringen szerezte meg élete első futamgyőzelmét. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez volt a nap eseménye rovatunk. Maradjanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Justus és Szent Pásztor, testvérek, gyermekvértanúk. Jómódú, kumplutumi Spanyolország keresztény szülők gyermekei, fivérek voltak. Még iskolába jártak, amikor Diocletianus császár keresztény üldözése idején Dacianus prefektus előtt önként hitvallást akartak tenni. A prefektus megkínoztatta, majd a városon kívül kivégeztette őket. Vértanúságuknak akkora volt a hatása, hogy a prefektusnak el kellett hagyni a várost, ahol abba maradt a keresztények üldözése. Hispániában 304. augusztusában haltak meg. 390 körül Asturius toledói érsek csodálatos kinyilatkoztatás alapján találta meg a sírjukat a vértanúságuk helyén. Kápolnát emeltek fölé, melyet később bazilikává építettek át.

A mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól, a tiszta lélek szép rózsa, a három isteni személy leszáll a mennyből, illatát élvezni.

Kedves Mári Rádió hallgatók, mai nap folyamán, a délelőtt folyamán a következő műsorokkal örvendeztetjük meg önöket. Az igéző után szentmisét közvetítünk Csernátonból, azt követi majd a hét plébániája Gábor Anna szerkesztésében. Nagy 9 órától fogadjuk az önök ima szándékait és imádkozzuk a világosság rózsafűzérét, amelynek végén a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 10 órától isteni érintések 6. részét hallhatják Takács Zoltán előadásában, majd 10:30-tól Szilágyi László jelentkezik a házunk táján. 11 órától Illés Izabella és Pálos István atya jelentkezik Krisztus nyomában című műsorukkal, majd asztalt terít nekünk Dávid Gyöngyi 11:30-től. 12 órától pedig Úrangyala imádságát imádkozzuk a Zsolozsma napközi ima órája folytatásával, amelynek végén kezdődik a Déli Magazin, és a Déli Magazin befejezéseképpen egy újabb műsor ismertetővel búcsúzunk önöktől, és Tibor atyát hallották, én is búcsúzok önöktől, további áldott szép napot, további jó rádiózást. Mai napon is imádkozzunk együtt egymásért, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettegj, mert veled az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 2002-ben én a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, ott végeztem, és ott voltam másodéves diák. Pont szeptember volt ugyanez az időszak, elkezdődött az iskola, az első nap, az évnyitó. Én szegedi származású vagyok, és úgy jöttem föl Szegedről Budapestre, hogy este még nem volt hol aludnom. Nem tudtam, hogy hol fogok aludni, nem tudtam, hogy aznap mi történik velem, csak azt tudtam, hogy az iskola el fog indulni, és én azt akarom csinálni, be akarom fejezni, és valahogy mindenféleképpen majd ezt meg kell oldanom. Nyilván ez estére kellett volna megoldanom. Meg is történt az évnyitó, lezajlott, mondták az évnyitón, hogy hát akinek esetleg olyan problémája van, hogy nem tudja elszállásolni magát, az jöjjön be egy terembe, és akkor ott elmondják, hogy lehet, hogy van rá lehetőség. És ez a lehetőség az volt, hogy egy portai szolgálatot kellett teljesíteni az iskolában, és ennek fejében mi kaptuk szállást. 6 diák jelentkezett erre, hát mondanom se kell, hogy nem volt semmiféle választásom. Nagyon kapóra jött ugye a dolog. Rögtön ott az iskolában én alkalmazott lettem. Amikor én utaztam föl Pestre aznap, akkor nem volt bennem egy percig sem az a gondolat, vagy az a félelem, hogy úristen, most mi lesz, hogyha a padon kell aludnom, vagy nem tudok hol aludni, hanem az a bizalom volt bennem, ami megnyugtatott. Tulajdonképpen estére meg is oldódott a problémám. Ennek nagyon sokat köszönhettem ugye későbbiekben, nem csak azt, hogy aznap este le tudtam valahol hajtani a fejemet, hanem ezáltal, hogy én ott az iskolában éltem, nagyon sok tudást tettem szert. Hiszek Istenben, és azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami engem mindig elvezetett a jó útra.

0: Gajdacsi Gábornak, a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját innen a nagyváradi Szent József telepi plébánya templomból, ahonnan a következő közel 3-4 órában a ma reggeli gyönyörű szentmiséket közvetítjük. A ma reggeli szentmisét Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatója, celebrálja, a kántori szolgálatot pedig Pulya Josip látja el. Tartsanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel vegyünk részt a mai szentmisén, amelyet több szándékra ajánlunk fel. Ján Ágoston elhunyt lelke üdvéért, elhunyt Margit és Sándor, valamint közben járásért és a telepi egyházközség lelki megújulásáért. Ezen kívül pedig egy paposztálytársam édesanyja lelke üdvét, aki a tegnap halt meg Marosvásárhelyen. Gyónom, a mindenható Istennek,
1: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Proféta könyvéből. Én, Dániel, az éjjeli látomásba láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó. Fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó ered belőle, és foly tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezen álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősörökhez ért, színe elé vezették, hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
2: Király az Úr, legfőséges

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből, szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem vírad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldott éges Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bocsánatára. Kedves testvérek, szeretett Mária Rádió hallgatók! Az ember életében vannak pillanatok, amelyeket soha nem felejt el. Ilyen például ti, édesanyák, tudjátok, édesapák, egy gyermeknek a születése. Egy esküvő, egy pappá szentelés, egy primícia, vagy akár egy mély gyónás, egy lelki gyakorlat, egy zarándoklat. Olyan pillanatok ezek, amikor úgy érezzük, hogy egy kicsit úgy megnyílik az ég. Péter, Jakab és János számára ilyen volt körülbelül. Ilyen pillanat volt a Táborhegy, ahogy hallottuk a mai evangéliumban. Jézus maga, ő maga hívja őket, tehát nem a tömeget, nem a 12 apostolt, csak 3. És miért őket? Mert ugye hamarosan ők azok, akik tanúi lesznek Jézus legnagyobb szenvedésének is a Getsemáné kertben. És aki látja Krisztus dicsőségét, annak könnyebb lesz elfogadnia a keresztnek a titkát. És a Táborhegy és a Golgota, ez a kettő szorosan összetartozik, hisz a Táborhegyén ragyog a fény, a Golgotán pedig elsötétül az ég. A Táborhegyen Jézus ruhája fehérlik, a Golgotán pedig vér borítja. A Táborhegyen az Atya hangja hallatszik, a Golgotán pedig Jézus ezt kiáltja, hogy Istenem, miért hagytál el engem. Táborhegyen ott áll Mózes és Illés, a Golgotán pedig ott van 2 gonosztevő. Mégis ugyanaz a Krisztus. Az evangélista azt akarja, hogy amikor majd elérkezik a kereszt, a tanítványok emlékezzenek erre a fényre. Mert aki csak a keresztet látja, az könnyen kétségbe esik. Aki azonban már látta a Táborhegyet, tudja, hogy a kereszt mögött ott ragyog a feltámadás. A Szentírásban a hegy az mindig a találkozás helye. Ábrahám ugye a hegyen találkozik Istennel. Mózes a Sínai hegyen kapja meg a törvényt. Illés és Hóreb a hegyen hallja meg Isten, Illés a Hóreb hegyén hallja meg Isten halk szavát. Most Jézus is a hegyre megy, mert aki magasabbra emelkedik, az ugye úgy szoktok mondani, az messzebbre lát. Az imádság is ilyen. Nem menekülés a világból, hanem egy magaslat, ahonnan másként látjuk ugyanazt az életet. Egyszer egy hegymászó azt mondta, hogy a hegy tetején ugyanaz a világ van, mint odalent, csak más szemmel látjuk. És milyen igaz? A jó ima nem változtatja meg rögtön a problémáinkat, hanem bennünket változtat meg. És amikor megváltozik a szívünk, akkor másként nézzük ugyanazt a dolgot. Jézus arca ragyog, azt olvasjuk az evangéliumban, arca ragyogott, mint a nap. Tehát ez nem egy külső fény, hanem ez belülről árad. Ez Jézus igazi valósága. És a földi életben sokszor elfette a dicsőségét, és most megmutatja egy pillanatra, és miért? Mert a tanítványoknak tudniuk kell, hogy nem egy legyőzött ember fog meghalni a kereszten, hanem az Isten fia. A kereszt az nem vereség, hanem a szeretetnek a győzelme. És nézzük meg egy picit Mózest és Illést, hogy miért ők éppen. Ugye Mózes a törvény, Illés a proféták. Tehát az egész Ószövetség ott áll Jézus mellett a táborhegyen. Mintha ezt mondaná, minden, amit Isten eddig tett, minden ígéret, minden profécia, minden várakozás, ez Krisztusban teljesedik be. És ezért hangzik el az Atya szava, hogy őt hallgassátok. Tehát nem Mózes, nem Illést, hanem Krisztust. Ma is rengeteg hang vesz körül bennünket. Politikusok, influencerek, hírolvasók, reklámok, vélemények. De a kérdés ugyanaz marad, kinek a hangja irányítja az én életemet. És akkor Péter így szól, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Ki nem mondaná ugyanezt? Szeretnénk megállítani ugye mi is a legszebb pillanatokat. Szeretnénk mindig ott maradni, ahol béke van. Ugye amikor egy családban is vannak olyan helyzetek, pillanatok, amikor úgy az egész családnak a lelke, a szíve együtt dobban, együtt boldogok, együtt örülnek egy dolognak, egy ajándéknak, vagy egymásnak, és akkor ilyenkor olyan jó érzés, akkor mindenki azt mondja, hogy hú, de jó most nekünk így együtt lenni, milyen jó lenne ebbe az állapotban megmaradni. Amikor ilyent érzel, akkor ott van az Isten. De Jézus mégsem engedi, mert a hegy az nem egy lakóhely. Tehát nem engedi, hogy építsenek három sátrat, hanem ez a hegy egy felkészítő hely. Tehát le kell menni, vissza kell menni. Ott vár lent egy szenvedő ember, ott vár lent a kereszt, és a hit így nem lesz menekülés, hanem küldetés. Egy pap egyszer azt mondta a fiataloknak egy lelki gyakorlat végén, hogy holnap hazamentek. És talán azt érzitek majd, hogy mindennek vége, elmúlt minden. De ne féljetek, a kegyelem nem azért van, hogy örökre a hegyen, a kegyelem nem azért adatott nektek, hogy a hegyen maradjon, hanem azért, hogy legyen, amit levigyetek a hétköznapokba a völgybe. Tehát a vasárnapi szentmise sem önmagáért van. Azért jövünk ide mindig a szentmisére, hogy valahogy más emberként menjünk ki innen. Valami kicsi pluszot vigyünk el innen. És ne csak elvigyük, hanem a küldetésünkből kifolyólag valamit úgy a gyakorlatba is tudjunk ültetni. És itt van a felhő, ahogy olvastuk az evangéliumban. A felhő ugye betakarta őket. A Szentírásban a felhő mindig Istennek a jelenléte. És érdekes azonban, ahogy olvastuk az evangéliumban, hogy itt a felhő egyszerre homályos és egyszerre fényes. És ilyen a hit. Vannak dolgok, amelyeket világosan látunk, és vannak, amelyeket nem értünk. Mégis tovább megyünk, mert nem mindent kell megérteni ahhoz, hogy bízni tudjunk. És ezt a mondatot megismétlem. Nem kell mindig mindent megérteni ahhoz, hogy tudjál bízni. Nem minden problémát kell te rögtön megoldjál. És nem biztos, hogy azt te kell megold. Ahogyan mondottam valamelyik nap is, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy na, én ezt a problémát rábízom a Jóistenre, oldja meg. Hát ez egy téves felfogás. Ahogy Jézus átadta önmagát az Atyának, te is add át önmagadat Istennek. És akkor ő rajtad keresztül fogja megoldani a problémádat. Tehát Isten így oldja meg a te problémádat rajtad keresztül, nem máson. Ezért nem jó felfogás az, hogy rábíztam a gyermekemet, a családomat, a mit tudom, milyen problémámat. Istenre old meg, én hiszek benned, bízok benned, és akkor a jó Isten megoldja. Nem, nélküled nem oldja meg. Oda te kell lesz. Tehát te add magad oda a szívedet, a lelkedet az Istennek, és ő megadja a lehetőséget, az időpontot, mindent akkor, amikor kell, rajtad keresztül, hogy te old meg a problémádat. Tehát nem mindent kell megérteni ahhoz, hogy bízni tudj. Akkor a tanítványok arcra borulnak, és Jézus oda megy. Megérinti őket ekkor, és azt mondja neki, hogy keljetek fel, és ne féljetek. Na hát itt van, látod, mikor átadod önmagad Istennek, amikor nem kell te mindent megértsél, akkor Jézus oda megy hozzád, és ő felvilágosít téged. És ez az evangéliumnak talán az egyik legszebb mondata, hogy kelj fel, és ne félj. És a szentségekben ezt teszi ma is Jézus. Tehát Isten nem csak beszél, hanem meg akar téged érinteni. És az oltári szentségben, az eukarisztiában megérinti a lelkedet. A szentségekben megérinti a betegek keletében, megérinti a szenvedést. Tehát mindig felemel, soha nem taszít le. Ezt is mondtam az egyik műsoromban, azt hiszem már többször is ezt a történetet, hogy egy turista megállt Michelangelo egyik szobra előtt, és megkérdezte a mestert, hogy hogyan tudott ebből a durva márványtömbből ilyen gyönyörű alakot faragni. És Michelangelo azt válaszolta, hogy ez az alak már benne volt a kőben, én csak levéstem róla mindazt, ami nem ő volt. És Isten is ezt teszi velünk. A Táborhegyen a tanítványok meglátták Jézusnak az igazi arcát. Az életünkben pedig Krisztus lassan lefaragja rólunk a félelmet, az önzést, a hiúságot, a bűnt, és sorolhatnám, hogy előtűnjön benned az a kép, amelyet Isten kezdettől fogva rólad elgondolt. És ez a színe változás, ez nem csak Jézusról szól, hanem rólunk. Szent Pál is azt írja, hogy az Úr dicsőségét szemlélve ugyanarra képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre. És ez a keresztény életünknek a célja, nem csupán, hogy jobb emberré válni, hanem egyre inkább Krisztus arcát, szerető arcát hordozni. Az atya azt mondja, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Tehát őt kell kérjük, hogy amikor életünk keresztjeit hordozzuk, ne felejtsük el a dicsőségnek az ígéretét, és amikor előttünk elhomályosodik az út, halljuk meg mi is az Istennek a szavát, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És érdekes, hogy a színe változás közvetlenül azután történik, hogy Jézus először beszél tanítványainak a szenvedéséről. És a tanítványok ugye megrendülnek, Péter tiltakozik, nem tudta elfogadni azt, hogy a messiás szenvedni fog. És ezért Jézus felviszi őket a hegyre. Mintha ezt mondaná, hogy most még nem értitek a keresztet, de amikor majd a Golgotán állok, akkor emlékezzetek erre a fényre. És a mi életünkben is így van, kedves testvérek, Isten sokszor előre ad kegyelmet, egy mély imádság, egy vigasztaló találkozás, egy szent mise, egy szentírási mondat. Nem tudjuk, miért kapjuk sokszor, de később értjük meg, amikor eljön a próbatétel. Akkor rájövünk arra, hogy hűha, Isten már előre megerősített azzal, hogy őt hallgassátok, amikor ezt mondja. Tehát a felhőből az atya hangja hallatszik ma is, most is. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Nem azt mondja, hogy a világ zaját hallgassátok meg, nem azt mondja, hogy hallgassátok a félelmeiteket, hallgassátok a divatot, hallgassátok a TikTokot, hallgassátok a Facebookot, stb. Azt mondja, hogy őt hallgassátok. Ma talán soha nem volt ennyi hang körülöttünk. Telefon, hírek, közösségi oldalak, vélemények, viták, ma mindenki beszél. De meghallod-e te az atya szavát, amikor felszólít téged arra, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, és aki hallani akarja, annak időt kell adnia önmagának, az imádságnak, a csendnek és a szentírásnak, és a Táborhegyfény akkor nem maradott, hanem benned lesz. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, elhunyt és eltemették, a ház állt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy őrize és növelje bennünk a megszentelő kegyelmet, és földi életünkön ragyogjon át Istennek ez a természet feletti ajándéka.
3: Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Engedd, hogy megismerjük szeretett fiadat, és hallgassunk szavára.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy a megszentelő kegyelem formálja át gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket.
4: Kérünk
3: téged, hallgass meg minket. Add, hogy fele baráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjüljön az anyagvilág.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg, Urunk, elhunyt testvéreinknek, akikért ezt a szentmise áldozatot bemutatjuk, az örök boldogságot a te országodban.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy mindig a te tanításod által éljünk, és soha semmi le ne téríthesse minket az üdvösség útjairól, Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a szentek ház javára.
0: Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, amelyeket bemutatunk neked egyszülött fiad dicsőséges színe változásának ünnepén. Tisztíts meg minket a bűn szennyétől az ő tündöklő ragyogásával, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És az lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Ő a kiválasztott tanuk előtt isteni dicsőségét feltárta, és ragyogó fénybe öltöztette a miénkhez hasonló testét, hogy a tanítványok szívét a keresztbotrányától megóvja, és önmagában, mint az egyház fejében, mutassa meg a dicsőségnek azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az egyház egész testét. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitet valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkemet.

0: Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá szent fiathoz, akinek isteni dicsőségét színe változásával akartad megmutatni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istenem.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentmisét közvetítettünk a nagyváradi Szent József plébánia templomból. A szentmisét rádióm műsorigazgatója Karácsony Tibor atya celebrálta. A kántori szolgálatot Puja József látta el. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is műsorunkat. Innen a nagyváradi templomból, Szent József templomból egy picit búcsúzunk, majd 4:10-től várjuk vissza önöket a mai szép rózsafűzér imádságra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl Nagyváradról, akik önökkel vannak.
1: Tibor atya.
0: És Mitra Livia, megkezdjük ima szándék fogadásainkat. A telefonszámaink nem változtak, de azért elmondom 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös telefonon hívhatnak, pedig SMS-t írhatnak a 0758 420 555-ös számon.
1: És ugyanezt megtehetik az internet fórumon a www.maliradio.ro linkre kattintva.

0: Halló? Halló, halló?
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szeretettel.
1: Ezt a rózsafélét minden hallottainak felajánlom, és a betegeinek is. A minden hallottaknak, és a pabácsiknak is, amelyik új pabácsi jön ide, annak is felajánlom, és az ápolóknak, és a nővéreknek, takarítónéknek, és a szakácsinéknek, hát mind felajánlom az egészet. És maguknak is, hogy tartják sábrűnek szünet is, sírt is. Ezt mind felajánlom. Egy háború szűnjönnek, egy kicsérség is legyen. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökkében köszönjük szépen, hogy velünk tart, tartson velünk az imába is rövidesen.

Napközben érkeztek üzenetek, ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Egy hallgató írta, a hidegségről, Jézuson bízom benned.

0: Halló! Halló, halló, hallgatjuk szeretettel. Halló! Élőben van.
1: Halló!
0: Hallgatjuk.
1: Olyan rosszul hallom önöket.
0: Mi nagyon jó hallok, tessék mondani nyugodtan.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlani hálából a kapott kegyermekét, tetszik-e hallani?
0: Nagyon jól halljuk, tessék mondani.
1: A boldogságos szűzanya tiszteletére, jogulásomért, a családomért, a betegekért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, szemtársáért, a világ végét, halottaim lelki üdvéért és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy megtetettek hallgatni.
0: Mi köszönjük, hogy velünk.
1: Megáldott szép napot.
0: Mi köszönjük, hogy velünk tart. Mindörökké imádkozzunk együtt.
2: Még egy üzenet érkezett, imádkozzunk együtt, ezt mond Pali lelke üdvét, akit ma kísérünk utolsó útjára. E-mailek is érkeztek, Nagyváradról írja egy mindennapos hallgató. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyerekeinkért, áldásért, békéért, egészségért és az összes hívekért. Következő e-mail egy édesanyja írja a Székelyudvarhelyről. A rózsafűzét felajánlom családomért, egészségért, békéért, a fiamnak sikerüljön a sofőrvizsgája, kispapokért és a Mária Rádió dolgozókért. Köszönöm.

0: Hálából a drága szűzanyának felajánlom ezt a szentolvasót, egy mindennapos hallgató írt a Sepsi Szent Györgyről.
1: Halló? Halló, halló?
0: Halló, tessék, élőben van.
1: Halló?
2: Halló?
1: Hallgatjuk szeretettel, tessék mondani.
2: Tetszenek hallani?
1: Mi nagyon jól halljuk, tessék nyugodtan mondani.
2: Jó, ezt a Szent Rózsa küzért el szeretném ajánlani a szüleimért, a testvéreimért, akik a Csíkszentsimóni temetőben nyugusznak. És az összes hozzám tartozó halottaiért dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tart a mai napon, imádkozzunk együtt, rövidesen.
0: Rózsafűzét önökkel, imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, és egy rokonom gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, írta Emese Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért és Ilonáért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm szépen.
1: Halló? Halló, halló?
2: Halló?
1: Igen, hallgatjuk.
2: Köszöntették az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm mind a kettőt. Csíkszeredából László néni vagyok. Én fel szeretném ajánlani egy nagyon kedves lelki testvéremét, aki a székelyudvarhelyi belgyógyászati kórházba fekszik, hogy a drága jó Úristen gyógyítsa meg, s adja vissza még nekünk a drága lelki testvérünköt. Ezt kívánja Margit néni is. Fel szeretném ajánlani testi-lelki gyógyulásomért, hozzám tartozó családtagjaimért. Külföldön vannak unokáim, hogy a jó Isten segítse meg, jöjjenek haza egészségesen. Felajánlom minden jó tevőm, rossz tevőmé, halottaimért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Csíkszeredából László Margit néni, békesség Istentől.
1: Békesség Istentől. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tart. Imádkozzunk együtt rövidesen. Halló!
2: Dicsértesek a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzét fel szeretném ajánlani az iszlai temetőbe édesapámért, a férjemért és a testvéremért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Dicsértesek a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy meghallgattak!
1: Mindörökké, amen! Köszönjük önnek is, hogy velünk tart. Imádkozzunk együtt, rövid.

0: a mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjemért, férjem örök nyugodalmáért, és a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Bízva a közös ima erejében, köszönöm.
1: Halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz. A mai nap imáit, rózsaszőrzéreit hálából szeretném felajánlani, kapott sok-sok kegyelemét, és bízva a közös ima erejében, imád kérek, leányom fontos döntés előtt áll, és a mennyei, hogyha járjunk közben, hogy jó sikerüljön, és hogy neki megfelelő helyet kapja. Hálásom, köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, ami Isten hallgassa megkérését, imádkozzunk együtt!

0: Halló! Halló, halló, hallgatjuk szeretettel. Tessék, élőben van? Halló! Ha nem szól bele, akkor...
1: Igen, van egy ilyen hallgatónk, aki szereti ezt csinálni, hogy többször felhív, és nem szólal meg.
0: Próbálkozik.
1: De hát igen, de ez már egy kicsit sok. Nekem is.
0: Ja.

0: Következő üzenetünk így szól, ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani a Mária Rádió dolgozóiért, akik éjjel-nappal miértünk dolgoznak, mert mindennapos hallgató voltam. Köszönjük szépen, imádkozzanak értünk, mi is önökért, együtt egymásért. Következő üzenet, ezt a rózsafűzét felajánlom hálával a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért, elhunyt hozzám tartozó szeretteim lelke üdvéért, békéért, egy mindennapos hallgató. Heti rózsafűzét, szentmiséket felajánlom elhunyt édesanyám Tímár Róza lelke üdvéért, és édesapám Tímár Béla lelke üdvéért, nagyszüleim Leánkám lelke üdvéért, a drága Jóisten bocsássa meg bűneit, adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.
1: Halló! Hallgatjuk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Köszöntöm minden mamát is, Tibor atyát!
1: Köszöntelek, Misi!
2: Ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim lelküdvéért, minden zimándi megholt hívő lélekért, a betegekért, a kezem gyógyulásáért, mert nem akar sehogy erre jönni, minden szenvedő betegért, aki kórházba és egyéb körülmények között szenved és várja Jóistentől a kegyelmet, háború megszűnéséért és önökért, a Mára Rádióért, mert egész nap hallgattam önöket, magukkal vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, egy állandó hallgató voltam Misi Zimánról. Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert neked is köszönjük, Misi, hogy velünk tartottál a mai napon. Hát ennyi fért mai napi ma szándékfogadásra, szánt időbe. Akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Mitra Lívia, dicsértessék Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét, amit felajánlunk mindenkinek a szándékára. Még fel szeretnénk ajánlani Szilvánáért és családjáért, Krisztine Palanciáért és családjáért, egy súlyos betegért, de minden betegért felajánljuk, szenvedélybetegekért. Felajánlanánk még Ágoston Joán lelke üdvéért és László lelke üdvéért, az örök világosság fényeskedj nekik. Kili Mónika kéri még az imát öcséért, Kili Istvánért születésnapja alkalmából, és felajánlanánk még Tóth Józsefért születésnapja alkalmából, Rollinger Krisztián és feleségéért, felajánljuk még Dominik gyógyulásáért műtét után, és Kegyes Róbertnek a gyógyulásáért, és Popovics Katalin és Fábián Erzsike lelkük üdvéért. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
1: Hisz egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szent Lélekben, hiszen a katolikus anya szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérjen adjon.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vízébe megkeresztelkedett, a kevesség, az első és legszükségesebb szentség számunkra, általa Isten gyermekei lettünk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Második szent titok, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, Jézus első csodáját anyja kérésére, egy menyegző alkalmával tette. Jézus jelenléte a kánai menyegzőn a házasság jóságának megerősítését jelenti.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket, amennyire nekünk van, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyom,

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szent titok, aki meghirdette Isten országát, az időbe telt, közel van Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében, mert minden ember meghívást kapott Isten országába.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen keltetve, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét, 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: áldozatunkból, órájában.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: 5. szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát, Jézus az utolsó vacsorán hozta létre az Eukarisztiát, testének és vérének áldozatát. A szentmise a legnagyobb dolog, ami a Földön létezik, mintha az utolsó vacsora termében együtt ünnepelnénk az apostolokkal.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának,

0: csak egy szót szólj szent fiadnád, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szizanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, bégy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjai segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Ezen a szép ünnepnapon most folytatjuk imáinkat Jézus vére litániájával. Kérjük Jézust, hogy ő drága szent vérével tisztítson meg mindannyiunkat.
3: Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
3: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az Isten megtestesült igényének vére!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az irgalmasság folyama!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a vértanúk erőssége!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, szüzeket termővér!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, az örök élet záloga!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója!
0: Üdvözíts minket!
3: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér!
0: Üdvözíts minket!
3: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel!
0: És Istenünk országává tettél bennünket.
3: Könyörögünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk kárát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendessünk az égben. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keserbét a hónap bajnak, eloszlatni van hatalmak. hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törít meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Istenünk, te áldó püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, attól, hogy mielőbb szerenyeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Ámen.

0: Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk önöknek Istentől megáldott szép ünnepnapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretett rádióhallgatók! Az elmúlt adásban a Jámbor könyvek olvasásáról elmélkedtünk. Hadd ismételjek meg egy idézetet, amelyet Szent Ágoston tollából veszünk. Mindenkinek, aki Istennel hosszabb ideig foglalkozni és vele egyesülten élni akar, gyakran kell imádkoznia és szent könyveket olvasnia. Mert aki imádkozik, az Istenhez beszél, és aki olvas, ahhoz Isten beszél. Hogy a lelki olvasmány tényleg hathatós eszköze legyen a tökéletesedésnek, adjon a lelki vezető a gondjára bízott személyeknek útbaigazítást, mint kell azokat haszonnal alkalmazni. Ennek elérésére a következőket kell figyelembe venni. Először sohasem szabad szem elől tévesztenie, hogy nagy különbség van a lelki olvasmányok tudományos tanulmányozása és azoknak épülés céljából való olvasása között. Az előbbinek nincs más célja, mint az ész felvilágosítása és az elénk tárt igazságok helyes felfogása. Míg az utóbbinak, tehát a lelki olvasmányoknak az a célja, hogy akaratunkat jámbor gerjedelmekre és szent elhatározásokra bírja. Szóval, hogy életünket megjobbítsa és megszentelje. És amint Szent Ágoston, Szent Bonaventúra és Szent Bernát mondják, a lelki olvasmány a lélekre nézve egy mindenféle üdítő ételekkel gazdagon megrakott asztal. Azonban, hogy azon igazságok és tények, amelyek a léleknek táplálására vannak rendelve, azt tényleg táplálják és erősítsék. Arra nézve semmi esetre sem elég, hogy azokat csak futva vegyük tudomásul, hanem arra is kell törekednünk, hogy akaratunk is megízlelje azokat, és hogy a gyakorlati alkalmazás folytán testünké és vérünké változzanak. Amint Szent Bernát mondja, nem annyira valamely dolognak tudományos megismerése, mint inkább annak belső megízlelése az, amit a lelki olvasmányban szem előtt kell tartanunk. Ha azt akarjuk, hogy lelkünk gyarapodjék, nem tudományban, hanem szent életben való előhaladásban. Ebből világos, miért vannak oly sokan, akik egy félórai vagy órai lelki olvasmány után is szárazak és minden lelki haszon nélkül maradnak, minden szent vágyódás, jámbor gerjedelem és jó elhatározás nélkül. Az olvasmány rájuk nézve se nem táplálék, sem nem erősítő, épp oly kevéssé, mint az ételek nem erősítik azokat, akik csak nézik és bírálgatják, annélkül, hogy ennének belőlük. Ugyani értelemben mondja Szent Gergely, sokan olvasnak, de azért a lelki lakomától mégis éhgyomorral és éhesen kelnek fel. Nem ritkán az egyszerű és együgyű földmívelőket a jámborság és vallásos buzgóság szelleme jobban hatja át, mint a nagy tudósokat, akik szakadatlanul kutatják a Szentírást és egyházatyákat, ezt azonban nem azért teszik, hogy abból lelküknek táplálékot és életüknek hasznot merítsenek, hanem csak tudományos célból. Kedves rádióhallgatók! A mai adásban a lelki olvasmányokról gondolkodunk, annak szükségességéről, annak eredményeiről. Aztán a lelki vezető, hogy alárendjeltjeinek, a lelki olvasmányból a valódi hasznot biztosítsa, hagyja meg azoknak, hogy az olvasást mindig helyes szellemben kezdjék. Nem kíváncsiságból, és nem tisztán tudvágyból, hanem azzal az óhajjal, hogy abból lelküknek haszna legyen. Egyszer s mint azt is ajánlja nekik, hogy előzőleg rövid imádságot végezzenek, mert a lelki olvasmánynak a ma hatása, mely az értelemnek természetfeletti megvilágosításában és az akarat megindításában áll, az isteni kegyességnek és szeretetnek ajándéka, melyet Istentől alázatos imádsággal kérnünk kell. Azt olvasuk Szent Domonkosról, hogy szerzetesi élete kezdetén az atyák beszélgetései elolvasásából nagy szívbeli tisztaságra, igazi önmegtagadásra, rendtársai iránt tevékeny szeretetre és még sok egyéb erényre tett szert. Mégpedig azért, hogy ezt a könyvet egyedül abból a szándékból olvasta, hogy abban, amit talált, azokat a tanókat mélyen szívébe vésse és életét azok szerint rendezze. A lelkivezető arra is figyelmeztesse híveit, hogy ha lelkiolvasmányból hasznot akarnak meríteni, akkor nem szabad azt hamar, futva, felületesen végezniük, hanem lassan, figyelmesen, nyugodtan és elmélkedve kell annak történnie. Hogyha olvasol, mondja Szent Efrém, akkor ne az legyen a célod, hogy a könyvet egyszerűen átlapozzad, hanem ellenkezőleg ne sokajad ugyanazt a helyet egyszer, kétszer, vagy még többször is átolvasni, hogy az olvasottak teljes értelmét, a tökéletes jelentését megértsed. A záporesőnek többnyire csak kevés haszna van, mivel a föld hirtelen esése miatt nem szívhatja fel kellőleg. A lelki olvasmány legyen hasonló a csendes, lassú esőhöz, mely beszivárog a földbe, és azt megtermékenyíti. A sok olvasás mit sem használ, ha egyúttal nem jól olvassuk. Az is igen fontos, hogy az olvasás végeztével, épp úgy, mint az elmélkedésnél, a nyert felvilágosítások és bátorítások közül mindazt kiválasszuk, ami lelkünkre mélyebb benyomást gyakorol,

egész megvilágítására, mint az akarat megindítására. Ezen kívül vannak, amelyek inkább a kezdőknek, mások inkább a haladóknak vagy tökéleteseknek való. És a könyvek megválasztásánál is tekintettel kell lenniük arra a szenvedélyre, amely az illetőn különösen uralkodik, vagy valamely erényre, melyre az illetőnek még különösen szüksége volna. Egyesek ismét a történelmi íratokból merítenek több lelki hasznot, mások tankönyvekből. Szóval azt kell ajánlanunk és választanunk, ami a körülményekhez képest a legmegfelelőbbnek látszik. Bár ha valaki tehetsége szerint használni ezt az eszközt és saját megjavítására, és sohasem felejteni el aranyszájú Szent János ezen szavait, Isten buzgalmat és figyelmet, igazi buzgalmat és figyelmet fordítsunk lelki olvasmányunkra, hogy a Szentlélek segítsége mellett az olvasottakat tisztán lássuk, és azokból bőséges gyümölcsöt nyerjünk. Kedves rádióhallgatók, az elmúlt adásban a Jámbor könyvek olvasásáról gondolkodtunk, a mai adásban pedig az elmélkedő olvasmányokról szólunk. Folytatjuk adásunkat az elmélkedő imádságról. Meg szeretném erősíteni a kedves híveket az elmélkedés nagy fontosságáról. Hogyha a lelki olvasmány, amelyről az előbb szólottunk, alapos megfontolással történik, akkor azt mint egy természetes átmenetnek is tekinthetjük az elmélkedő imádságra. Mert aki az olvasottakat némileg megfontolja és arra törekszik, hogy abból lelki haszna legyen, az lassanként, mint egy önkéntelenül maga is rájön, hogy az illető igazságot jobban fontolóra vegye, majd megszívlelje. Végül pedig, hogy akaratát jó elhatározásokra bírja. Így módon azonban már elmélkedő imádságot végez, mert ez utóbbi egyedül csak abban áll, hogy a hitigazságokat és a hittitkokat hosszasabban vizsgálhatjuk azon célból, hogy lelkünkben szent gerjedelmek és elhatározások ébredjenek. Mert most nem szólunk a belső imádságnak másik fajtájáról, tudnélik a szemlélődésről, mely abban áll, hogy lelkünk minden elmélkedés nélkül egyszerűen szemlél valamely igazságot, és azt belső örömmel ízleli és élvezi. Mivel az elmélkedés eszköz arra, hogy a keresztényt tökéletességre vezesse, azért sohasem szabad a tudásnak és az igazságok tisztán szemléleti kutatásának előtérbe lépnie, hanem az a feladata, hogy ezen igazságokat a belső lelki élet számára gyakorlatilag érvényesítse. Föltesszük a kérdést. Mi buzdítsa tehát a keresztény embert az elmélkedő imádság gyakorlására? Az az erős meggyőződés, hogy az elmélkedés egyrészt igen fontos eszköz arra, hogy Isten törvényét legalább lényegileg megfigyeljük, másrészt majdnem föltétlenül szükséges arra, hogy eme törvényt tökéletesen teljesíthessük. Mindenütt azt a szomorú tényt tapasztaljuk, hogy a keresztények nagy részt útjukból félretélve az isteni parancsokat, a becsvágynak, kevésségnek, tisztátalanságnak és mindenféle más bűnnek feltétlenül karjába vetik magukat. De vajon mi ennek az oka?

Igaz, van eset, amikor a bűnös és istentelen élet a vallás elhanyagolásából származik, de nem mindig. Mert vannak, akik kicsapongó életük mellett még eléggé vallásosak, és nincsen egyetlen egy olyan hitcikkely, melyet ők tagadnának. A legtöbb katolikusnak lelki szerencsétlensége nem azon múlik, hogy nincs hite, hanem hogy kevés figyelemmel és megszívleléssel veszi tudomásul azon hitigasságokat, melyeket már kora ifjúságától fogva ismer. Sohasem gondolkozik komolyan, behatóan arról, amit hisz. És ez az oka, hogy világias szellemben és vétkes szokások között él, mintha csak hitetlen volna. Hogy még jobban meggyőződjünk ennek igazságáról, gondoljunk csak arra, amit a bölcseleti tudomány az emberi akarat természetéről tanít. Az akarat úgymond vak tehetség, és csak akkor hajlik valamerre, ha az értelem megismerése megelőzi. Ha valakit halálra ítélnek, az nem fog előbb jajgatni és jajveszékelni, míg tudomására nem hozzák sorsát, melyre jár. Először az értelemnek be kell látni a helyzet rettenetes voltát, és csak ezután működhetik a vágyó tehetség, az akarat. Épp úgy az is, akinek a király valamilyen kitüntetés szánt, csak akkor fog örülni, ha erről értesült. Márpedig az akaratnak gerjedelmei, melyeket mi indulatoknak nevezünk, és melyeknek szülője az észbeli megismerés, rendesen teljesen megfelelnek az ész azon felfogásának, melyet magának az illető tárgyról alkot. Ha szeretetre méltónak tünteti fel, úgy feléjük hajlik az akarat. Ha ellenben gyűlöletesnek, akkor elfordul azoktól. Ha távoli veszély fenyeget, akkor félelem fog el bennünket. Ha pedig már közel van, akkor szomorúság és levertség vesz erőt rajtunk. Amit az értelem a természetre nézve kívánatosnak tart, azt kívánjuk is. Ami azonban ellenére van, attól az akarat is visszaretten. Ám de ha már ilyen az emberi akarat, s ha annak tevékenysége teljesen a megelőző megismeréstől függ, mit használ akkor, ha hitünk igazságai és titkai magukban is képesek arra, hogy bennünket a halálos bűntől visszatartsanak, és a bűnös élettől visszarettentsenek. Erényre és tökéletességre buzdítsanak, ha azokat nem használjuk, vagyis fölöttük soha komolyan nem elmélkedünk, hogy így módon közelebb hozzuk akaratunkhoz, és azok behatásának átengedjük. Hogyan indíthatnánk azok akaratunkat a jóra, vagy rettenhetnék vissza a rossztól? Még a legerősebb tűz sem fogja meggyújtani a száraz fát, ha nem viszik annak közelébe. Vegyünk egy példát. Egy keresztény sem kételkedik azon, hogy van pokol. És ez az igazság minden időben még a legelvetemültebb bűnösre is nagy hatást gyakorol. De vajon hogyan féljen az olyan a pokoltól, és hogyan kerülje az attól való félelmében a súlyosabb bűnöket, aki sohasem vette magának azt a fáradtságot, hogy azokat a rettenetes kínokat maga elé képzelje? A megtérést illetőleg az ilyen emberre nézve úgy áll a dolog, mintha tényleg nem is volna pokol, vagy mintha abban egyáltalán nem hinne. A fontolgatásból és elmélkedésből, a sok szóbeli imától eltekintve, amilyeneket szerzetesnek és más egyházi személyeknek naponként végezniük kellene, ebből fakad az Isten szolgálatában való buzgóság és sok más erény.
Aki naponként legalább egyszer nem végez ilyen szent gyakorlatot, az nem érdemli meg, hogy Istennek szentelt és lelki embernek nevezzük. Mert amint nincsen ok nélkül okozat, amint eszköz nélkül célt nem lehet elérni, és amint nem köthetünk ki a messze fekvő szigeten annélkül, hogy a tengeren át nem hajoznánk, épp úgy Isten tiszteletről sem lehet szó, ha az arra szolgáló eszközöket szorgalmasan föl nem használjuk. Nem csoda tehát, hogy a szentatyák azoknak, akik Istennek buzgón szolgálni akarnak, az elmélkedést szorosan szívőkre kötik. Így Szent Jeromos egy bizonyos celansának azt ajánlja, hogy minden nap vonuljon vissza egy rövid időre a házi teendőktől és gondoktól, hogy csendes elmélkedésben megtudja, miként intézzel összes teendőit és övével való közlekedését. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy maga Krisztus Urunk nem egy éjszakát vírasztott imában, hogy nekünk példát nyújtson. Hogy az összes szentek kivétel nélkül oly nagy buzgalommal gyakorolták az elmélkedő imádságot. Megengedjük, hogy az Isten az egyszerű és műveletlen embereket, akik alapos gondolkodásra sem képesek, a szóbeli ima gyakorlása, valamint lelki olvasmány által felvilágosítja és bátorítja, miáltal Isten szolgálatában minden áldozatra készek lesznek. Annyi azonban bizonyos, hogy azok, akik elmélkedni képesek, elmélkedés nélkül alig érik el a tökéletességet. Hogy az elmélkedő imádságnak mély hatása van abban, hogy a lelket Isten szolgálatában való felületességtől és lanyhaságtól megszabadítja, szolgáljon például a következő eset, melyet Lancitius atya beszél el. Az ő idejében élt Rómában egy szerzetesnő, aki úgy nemesi származásával, mint nagy lelki tehetségeivel és más előnyökkel kitűnt. Csak egy, ami pedig szent hivatására a legnagyobb fontosságú volt, hiányzott neki teljesen tudniillik a valódi belső élet. A rendi ruha és fátyol alatt világias érzelmű szív dobogott. A magány szeretete, az ájtatosság és jámbóság, önsanyargatás, a szabályok hű betartása, mindezektől úgy szólván teljes mértékben idegenkedett. Eljött az ideje annak, hogy a kolostor nővéreinek az úgynevezett szent gyakorlatokat vagy exercíciumokat kellett elvégezniük. Bonaventura nővér, ez volt neve az említett szerzetesnőnek, úgy vélekedett, hogy az előbbi napi együttlét a többinek talán hasznára lehet, de reál nézve teljesen fölösleges. Végre, hosszas vonakodás után mégis késznek nyilatkozott egyetlen egy elmélkedést, amelyet a Lancitius atya ad neki elő, kész volt elvégezni. Az utóbbi az ember végcéljáról választott az elmélkedést. Ennek folyamata alatt Isten kegyelme szinte szemmel láthatólag működött az eltévedt szívében. Milyen megrendülve, mélyen megrendülve szívében az Isten szolgájának lábai elé borult, miközben ezeket mondotta: tisztelendő atyám, ezentúl már nem szabad többé Istennel tréfát űznöm. Tisztán látom, hogy amit követel tőlem, elhatározásom visszavonhatatlanul szilárd. Én szent, nagyon szent akarok lenni, mégpedig rövid idő alatt. Alig vonult vissza a cellájába, a feszület előtt írásbelileg felajánlotta magát a felfeszítetnek. Eltávolított mindent, ami világias és fölösleges volt cellájában, és egészen haláláig mindenki számára
a visszavonultság, jámborság, önmegtagadás és bűnbánat példaképe volt. Szeretett rádióhallgatók, lassan adásunk végéhez érkeztünk. Mai adásunk tartalma folytatása tulajdonképpen az elmúlt adásnak, mert az elmúlt adásban a Jámbor könyvek olvasására bátorítottuk a híveket. Ebben az adásban az elmélkedő imádság nagy fontosságáról gondolkodtunk. Hogy miért fontos az elmélkedő imádság? Azért, mert ezek az imádságok, az elmélkedő imádságok lelkünkben szent gerjedelmeket és szent elhatározásokat ébresztenek. Tartsuk elevenen a lelkünket. És búzítson bennünket az elmélkedő imádságra az az erős meggyőződés, hogy az elmélkedés egyrészt igen fontos eszköz arra, hogy Isten törvényét legalább lényegileg megfigyeljük, másrészt majdnem föltétlenül szükséges arra, hogy ezeket a törvényeket tökéletesen teljesíthessük. Bátorítom a kedves rádióhallgatókat, kérjenek lelki vezetőjüktől Jámbor könyveket, és végezzenek elmélkedő imádságot. Következő adásban arról elmélkedünk, arról gondolkodunk, hogy hogyan kell elkezdeni az elmélkedést. Tartsanak ki! Én Puskás Attila voltam Segesvárról. A legjobbakat Isten bőséges áldásával. És nagyon köszönöm, hogy végighallgattak ennek az adásnak a tartalmát.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják, nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. A tegnap véget ért a Mladi Fest, a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál. Akik az elmúlt napokban követték a műsorainkat, akkor bekapcsolódhattak ebbe a fesztiválba. A hét eddigi részében az esti szentmisék onnan voltak közvetítve 8 órától. A reggeli szentmisék eddig is és a hét további részében szombattal bezárólag reggel 8-tól kezdődtek és kezdődnek ezután is. Nagyváradról a rádió épületének felújítási munkálatai miatt a szomszédos Szent József templomból voltak és lesznek közvetítve. A mai estétől kezdve pedig a Csíksomlyói kegytemplomból lesznek a közvetítések ma este 6-tól, péntek este 6-tól, vasárnap este 6-tól, illetve vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől, előtte 9:40-től a rózsafűzért is imádkozzák a kegytemplomban. Szombat este pedig Marosvásárhelyre kapcsolunk, és este 6 órától lesz ott a Mária áhítat keretében a Szent Mise. A jövő héten az egyik helyszínünk a nagyváradi Székesegyház lesz, a másik pedig Felsőbánya. A felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia templom, természetesen a váradi Székesegyháznak is ez a titulusa. Azért esett a választás erre a két templomra, mert mind a kettőben búcsú lesz. Felváltva lesznek egyik reggel este, tehát így a szentmiség. Hát hétfőn reggel 7-től lesz a Székesegyházból, este 6 órától szintén a Székesegyházból. Akkor Felsőbányáról kedden este 6 órától lesz az első szentmise, kedden reggel még a Székesegyházból 7 órától. Szerdán Felsőbánya reggel 8-tól, este 6-tól a nagyváradi Székesegyház. Csütörtökön reggel 7-től a Székesegyház, este 6-tól Felsőbánya. Pénteken reggel 8-tól Felsőbánya, este 6-tól a Székesegyház. Azon a pénteken este 9 óra után 5 perccel egy szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói kegytemplomból a Csíksomlyói ifjúsági találkozó keretében, és ennek a csitnek a záró szentmiséjét is közvetítjük szombaton 15-én délelőtt 10 órától. Bízunk benne, hogy 11 óráig véget is ér, hiszen 11 órától a Felsőbányai templom búcsús szentmiséjét közvetítjük, melynek főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes plébános atya lesz. Este 6 órától pedig a nagyváradi Székesegyház búcsús szentmiséjébe kapcsolódhatunk be. Vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise Felsőbányáról, előtte 9:25-től a rózsafűzér, ugyancsak onnan este 6 órától a váradi Székesegyházból lesz egy újabb szentmise. Az azt követő héten Mező Petri és Csíkszentkirály következnek, ott több búcsú is lesz Szent István király tiszteletére. A napján Perkőből közvetítjük a búcsút, tehát 20-án délben 12 órától, majd este 7 órától Budapestről, a Szent István bazilikából, Csíkszentkirályról pedig vasárnap 23-án fél 1-től lesz a búcsús szentmise. Ott még azon a vasárnapon egy Gyergyó Szent Miklósi lovas ünnep szentmiséje is lesz közvetítve. Augusztus 24-től 30-áig az egyik helyszínünk a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom lesz, a másik pedig a szatmári Szentlélek plébánia templom. A Szent Ágoston tiszteletére lesz búcsú 30-án délben fél 1-től Csíkszeredában. Azon a szombaton Márton Áron konferencia szentmiséjét is közvetítjük majd. Augusztus 31-től szeptember 6-áig tartó hétre még keresem a közvetítések helyszínét. Azt hittem, hogy most már könnyű dolgom lesz, hiszen az augusztus lejárt, a július-augusztus a nehéz, ugye a szabadságok, helyezések és egyéb miatt, a nyár miatt vagy a papok vannak szabadságon, vagy a kántor. Szóval ilyesmi. Most pedig inkább az a nehézségem, hogy vannak sokan, akik pont most vannak szabadságon, amikor megbeszélhetném velük a közvetítést. Szeptember 7-től
kezdődő hét is még szervezés alatt, illetve még keresem a helyszíneket. Szeptember 14-től kezdődő hétre már megvan a közvetítés Nagyváradról, innen, hát a stúdió kápolnája helyett a Szent József templomból lesznek a reggeli szentmisék, a délutáni szentmisék pedig a nagyváradi Katalin telepről lesznek közvetítve, ugyanis lesz egy primiciás szentmisénk, tehát azon a szombaton 19-én a Mária Rádiónak egyik régi önkéntese, még gyerekkorából, fiatalkorából még önkénteskedett itt Váradon, aztán elkerült Gyulafehérvárra, teológiára, kispap lett, és aztán végül elköteleződött a lazarista rendben, fogadalmat is tett, és Olaszországban tanult tovább, most kerül majd haza. A testvérünk, akit 19-én szentelnek, és 20-án lesz a primiciája itt Nagyváradon, a Katalin telepen. Hát itt tartok pillanatnyilag a közvetítések kapcsán. Az elmúlt hét, amióta nem volt műsorunk, igen mozgalmas volt. Elindultam önkéntes találkozókat tartani Székelyföldön, Kolozsvárra elvittem az újságokat, meg ahova ilyenkor még szoktam betérni. Az elmúlt héten, ugye szerdán, tehát az már ugye a műsor előtt volt még, de a műsort még azelőtt vettem fel, tehát szerdán volt a múlt héten 11 órától önkéntes találkozó Marosvásárhelyen, aztán délután 4-től Sepsiszentgyörgyön, csütörtökön délben 12 órától Kézdivásárhelyen tartottam önkéntes találkozót, majd délután 4-től Szentegyházán, és a hónap utolsó napján, tehát a múlt pénteken 11 órától Gyergyószentmiklóson, majd 15 órától Székelyudvarhelyen volt önkéntes találkozó. Nagyon jó találkozók voltak. Én örültem, hogy így hát legalább egy évben egyszer akkor még elmehetek az önkéntes találkozókra Székelyföldre, és hát nekem is hiányoznak az önkéntesek, hiszen néhány évvel ezelőttig még én tartottam mindenütt a találkozókat. Úgy vettem észre, hogy az önkénteseknek én is hiányoztam, örültek a találkozásnak. Megbeszélhettük részletesen a rádió életével kapcsolatos dolgokat, különösen itt a nagyváradi dolgokról, a felújítással kapcsolatos haladás, illetve lassabban való haladás részleteit, olyan dolgokat is, amiket a rádióban nem szoktunk megbeszélni, jobb volt ez így szemtől szemben, és egy nagyon szép lelki elmélkedés is volt, és nem akarom a témát lelőni, hiszen még vannak hátra önkéntes találkozók, de nagyon jó volt találkozni, rádió dolgait is megbeszélni, és egy kicsit a lelki dolgokban is elmélyülni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megvoltak ezek a találkozások, mindenütt nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a hangulat, tehát volt, ahol nem akartak elmenni az önkéntesek a végén, olyan jók voltak ezek a találkozók, tényleg. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik eljöttek ugye a meleg és a vakációzás ellenére. Aztán szombaton egy kicsit szusszantam, vasárnap pedig már kora reggel elmentem Szebeni Lajos önkéntesünkkel Felsőbányára, ahol most először beszéltem a rádióról, ott a templomban még nem voltam eddig soha, egy gyönyörű, hatalmas templom. Kiderítettük, hogy tényleg nagyobb, mint a Szatmári Székesegyház, ahova tartozik, ugye a Szatmári Egyházmegyéhez, hát magasságban messze felülmúlja, úgy hosszában, széltében talán csak egy kicsit nagyobb a Szatmári Székesegyháznál, de gyönyörű a templom, most nemrég lett felújítva, és hát örülök, hogy találkoztam ott a hallgatókkal, igazából tudtam, hogy vannak ott hallgatóink, de nem volt semmilyen kapcsolatunk az ottani hallgatókkal, önkéntesünk sem volt. Egy nagyon szép első áldozási szentmisébe kapcsolódhattunk be, aminek a végén beszéltem egy kicsit a rádióról. Vittem természetesen különböző Mária Rádiós tárgyakat, hirdettem, hogy önkéntest is keresünk, és hála jó Istennek nagyon szépen fogytak a Mária Rádiós tárgyak, adományok is érkeztek, és sokan odajöttek a szentmise végén, és jelezték, hogy igen, hallgatjuk a Mária Rádiót. A legtöbben a tévén keresztül, vagy interneten keresztül jelezték, hogy hallgatják. Voltak, akik mondták, hogy ismerik az applikációt, voltak, akiknek megmutattam az applikációt, volt, akinek telepítettem is a telefonjára, és
jelentkezett valaki önkéntesnek is, hát a kántornő, aki egyébként hűséges hallgatónk, és a telefonján hallgatta eddig a rádiót, igaz, nem az applikáción, hanem az internetes oldalunkról a rádiót, és önként jelentkezett, és szívesen elvállalta, hogy legyen a kapcsolattartó személy. Ennek nagyon örülök, és nagyon jó közösség van ott. Tehát én még nem jártam ott, mondom, egy nagyon jó közösség, tényleg hívő emberek, kedvesek voltak, örültek nekünk, és öröm volt bekapcsolódni. Ezüstmisés áldásban is volt részünk, a papbácsi 25 éve volt szentelve, majdnem 15 éve szolgál ott, Felsőbányán. Hát most már túl van a nagy munkálatokon, több évig folyt a templom felújításon, hatalmas a templom, de nagyon-nagyon szép lett, úgyhogy a körülvevő táj is gyönyörű, ott a dombok, erdők, és aztán egy kicsit arrébb már komoly hegyek is vannak. Valamikor aranybánya volt ott, és hát azóta, mióta az aranybánya bezárt, egy kicsit megcsapant a város lakossága. Nagybányától a második helység, még van egy falu közte, és utána következik Felsőbánya. Jó kis katolikus közösség van ott, és nagyon örülök, hogy most már van kapcsolatunk velük is. Bár mondom, hogy jó néhányan jelezték, hogy hallgatják a Mária Rádiót, sőt, nagyon szeretik is sokan. Úgyhogy ez egy nagyon örömteli látogatás volt, hát elég messze van azért Várattól, visszafelé jövet leszereltük a mobil stúdiót Tasnád Szántóról is, és így akkor vasárnap estére hazaérkeztünk. Még van egy két önkéntes találkozó, amire ezután fog sor kerülni, mégpedig hétfőn, augusztus 10-én, délben 12 órára várom szeretettel a temesvári és környékbeli önkénteseket a Józsefvárosi plébánia hittantermébe, utána pedig átjövök Aradra is, és ott is megtartjuk a találkozót a belvárosi plébánia hittantermében, ahol szoktuk máskor is, 16:30-ra várom a kedves önkénteseket Aradról és környékéről, és természetesen minden kedves hallgatót, érdeklődőt, hiszen ezek önkéntes találkozók néven futnak, de bárkit szeretettel várunk és látunk, és örömmel találkozunk. Természetesen viszem az újságokat is, és akik adományokat gyűjtöttek, azoktól szépen átveszem az adományokat, és ott is meg lesz a rádió dolgairól való beszélgetés is, és oda is tartogatom ezt az elmélkedést a keresztény élet fontos lépéseivel kapcsolatban. Úgy várom az utolsó önkéntes találkozókat, ami így a nyár folyamán akkor meg lesz. A postázásra eddig még nem tudtam sor keríteni, még nagyon sűrű volt itt a program, de hamarosan rendezem a postázási dolgokat is, és jelzem majd a következő héten már biztos, hogy el lesznek postázva az újságok azokra a helyekre, ahova postai úton küldjük őket. Ezen a vasárnapon egy kicsit szusszanok, tehát szabad lesz a Mária Rádió szempontjából. Valamikor fel kell szereljem a mobil stúdiót a Mezőpetri közvetítésekhez, és jövő vasárnap sajnos csak délután tudok majd oda eljutni Felsőbányára, hogy onnan pedig elhozzam, leszereljem a mobil stúdiót. De ezekre is sort fogok keríteni. Tehát körülbelül így állunk itt a Mária Rádió házatáján. És akkor még egyszer nézzük meg. Ezen a héten, a továbbiakban is reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmisék. Eddig a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál szentmisei voltak esténként 8 órától. Tehát ma és holnap Csíksomjó lesz este 6-tól. Marosvásárhelyről szombaton este 6-tól a Mária hitat keretében. Vasárnap pedig Csíksomjóról, a Kegytemplomból lesz a két szentmisénk 10:30-tól délelőtt és este 6-tól. 9:40-től reggel a rózsafűzért is imádkozzák a Kegytemplomban. A jövő heti közvetítés már egy kicsit bonyolult lesznek, amikor 7-kor lesznek a reggeli szentmiség, lesz, amikor 8 órától Felsőbányáról, illetve a Váradi Székesegyházból. A Csitről közvetítjük jövő csütörtökön este 9:05-tól a szentségimádást és a záró szentmisét. Ugyancsak a Csíksomjói ifjúsági találkozóról szombaton 10 órától, majd szombaton, tehát nagy boldogasszony napján két búcsunk is lesz 11 órától Felsőbányáról,
és este 6 órától a Nagyváradi Székesegyházból, jövő vasárnap 10-től és este 6-tól lesznek a szentmisék Felsőbányáról és a Váradi Székesegyházból. Köszönöm mindazoknak, akik imádkoznak, értünk a háttérben, az önkéntes találkozókon találkoztam néhány önkéntessel, akik jelezték, hogy igen, vállalják és imádkoznak, értünk a háttérben nekik, és minden értünk imádkozónak nagyon szépen köszönöm, Isten hallgassa meg az imáikat, azokat is, amit a rádióért mondanak, azokért is, azokat is, amit bármi más szándékra mondanak, nagyon hálásak vagyunk, köszönjük szépen, Isten fizesse, és továbbra is tartsanak ki a Mária Rádió mellett, hallgassanak. Sok búcsús szentmise lesz a következő időszakban, de Nagy Boldogasszony, illetve Szent István király tiszteletére, majd Szent Ágoston tiszteletére is lesz búcsú. És még mondom, hátra van két önkéntes találkozó hétfőn, Temesváron és Aradon. Ezek a Mária Rádió újdonságai. Nagyon hálás vagyok az önkéntes találkozókért. Minden kedves hallgatónak további áldott rádióhallgatást kívánok. Szeretettel búcsúzom, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Pálos István atyával újból itt vagyunk, hogy hallgatóinkat egy kicsit bátorítsuk, buzdítsuk, és mivel ma ünnep van, ezért a mai ünnep kapcsán, Urunk színeváltozása kapcsán szeretném a műsor elején beszélgessünk kicsit István atyával, illetve mivel az elmúlt napokban a Medjugorjei fesztivál volt a műsor második felében, kicsit Medjugorjéről, illetve a Szűzanya legutóbbi üzenetéről fogunk beszélgetni. Egy evangéliumi részletet szeretnék felolvasni a mai napból, Szent Máté könyvéből, és ezzel kezdenénk a mai műsorunkat. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. És miért is olvastam fel ezt az igerészt? Azért, hogy egy kicsit Jézus színe változását megértsük, hogy miért is mutatta meg nekünk a mennyei atya Jézus isteni dicsőségét. Én úgy azt értem ebből, hogy most igazából a valóság felfedése történik, hogy Jézus valóban az Isten fia, illetve talán ha Jézus mindig ragyogna, és ilyen isteni lenne, akkor azt nehezen tudná az ember megközelíteni. Tehát, hogy csoda az, hogy az Isten emberként van köztünk, mint ember, de nehéz mindezt megérteni. És erre kérném István atyát, ebben segítsen egy kicsit nekünk, hogy Isten ezt miért is engedte meg, Jézus ilyen valóságos ember alakban köztünk legyen, majd egy-egy pillanatra a tanítványai, az apostolok megláthatták az ő dicsőségét. Mit is jelent ez az isteni dicsőség?
1: Feltétlenül szüksége volt az apostoloknak erre a krisztusi jelenésre, hiszen eddig emberként látták, úgy jelent meg közöttünk, mint bárki közülünk való, pontosan azért, hogy ne rémítsen el, ne ijesszen meg bennünket. Emlékszünk rá, hogy amikor Mózes Istennel találkozott, akkor ragyogott annyira az arca, hogy az emberek nem tudtak ránézni, és éppen ezért mindig elfedte az arcát, amiután kijött a szent sátorból, az Isten találkozásból, és az Isten üzenetét közölte a választott néppel. Gondolom ezért fedi el az emberségével Jézus Krisztus is az istenségét, és itt a Táborhegyen mindenkitől elszigetelve a három apostol oszlopot, mondjuk így az apostoli közösség oszlopai, Péter, Jakab és János, azt akarja, hogy vele legyenek a Getsemáni kertben is, hogy legyenek egy ilyen háttér, erőforrás, vigasz számára. Igaz, hogy ott elalusznak, számon is kéri Pétert az Úr, hogy Péter, hát egy órát sem tudsz velem virasztani. Ennél a jelenetnél mindig elszégyel magam, mert olyan nehéz átállni hirtelen a hétköznapi gondok közül és feladatok közül, hogy az ember az Úrral legyen, és csak az Úrral legyen. És amikor elkószál a gondolatunk, akkor mi is olyanok vagyunk, mint az elalvó apostolok, hogy ott vagyunk fizikailag, de a lelkünk, a gondolataink, az értelmünk máshol kószál. Miért volt szüksége erre az apostoloknak, erre a látomásra, erre az Úrunk színe változására? Az Úr előre gondolkodik, közeleg a nagypéntek, a kereszt botránya, és azt akarta, hogy nehogy megbotránkozzanak, nehogy elveszítsék a hitüket, hanem lássák azt, hogy amit ő előre mondott, az ugyan bekövetkezik, de ez szükségszerű, mert az ő szenvedése a mi bűneink ára. Viszont csak az emberségét tudják keresztre feszíteni, tudják semmivé tenni átmenetileg, de hozzáteszi, hogy hatalmamban van odaadni az életemet, és hatalmamban van visszavenni. Tehát szabad akarattal én adom oda, nem azért, mert erőszakkal elveszik tőlem. Igaz aztán, hogy ez a táborhegyi látomás aztán a végén mégsem volt elég, mert nagypénteken mindjárt szétszaladtak. Ugye már előtte a gecsemáni kertben előbb Péter hősködik a kardjával, de utána aztán megijednek, és mindenki szétfut, amikor látják, hogy a mestert letartóztatják, és ő hagyja magát. Egy másik fontos dolog, hogy Jézus Krisztus azt akarta előrevetíteni, hogy az üdvösség dicsőségében ott van az ő embersége is vele. Ugyanúgy, mint aztán majd a feltámadás után véglegesen. És ezzel előre akarja vetíteni azt, hogy mi vár ránk, ha végig kitartunk és hűségesek leszünk, akkor Isten barátságában, Isten dicsőségében lesz részünk. És hogy ezért érdemes küzdeni, ezért érdemes minden földi csábításnak ellene mondani, ezért érdemes elkötelezetten, keresztény módon szeretni az Urat, aki úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. Nekünk néha csak egy-egy órát, vagy néhány percet kell odaadnunk, hogy vele legyünk, hogy őt dicsőítsük, hogy a mi lelkünk telítődjék az ő jelenlétével, és aztán só legyünk, tartóra helyezett fákja, a világ világossága Jézus Krisztusban.
0: Még az jutott eszembe, hogy a Pál apostol, amikor találkozott Jézus

0: látták Jézust, milyen jó. Akár Faustina nővérnek, aki találkozott Jézussal, és megjelent neki. De vajon megbírnánk-e ezt a ragyogást, ami bűnös mi voltunkban? És így ezen gondolkodtam, hogy mit üzen nekünk ez az ünnep? Mit üzenhet a hallgatóknak ma?
1: Igen, amit már én érintettem is tematikailag, hogy nem üres beszéd az, amit az Úr mond, és ahová meghívott bennünket, az valóság számunkra. Tehát az üdvösség nem egy mézes madzag, amit elhúznak az orrunk előtt, de nincsen valós tartalma, hanem Isten egy olyan másik létdimenzióba hív meg bennünket, amihez itt semmilyen hasonlóság, semmilyen analógia nincsen. Mikor az Úr az örök boldogságról beszél, akkor mindig hasonlatokat mond, hogy olyan, mint. De ebből semmi sem derül ki, csak egy dolog, hogy érdemes mindent, amit itt olyan fontosnak tartunk, azokról érdemes lemondani. Sokan azért nem mernek a szentségekhez járulni, mert akkor egy valaki mondta is nekem, hát akkor nem ihatok annyit, amennyit jól esik, hát akkor vigyáznom kell a számra, nem mondhatok akármit, hát akkor gondolatban is hűséges kell legyek a házastársamhoz. Tehát úgy gondolják, hogy ez valami kötöttség, pedig ezek kapaszkodók, hogy lehet tisztán élni, hogy lehet békében, boldogan, hogy lehet Istennel harmonizáló keresztény életet élni. Tehát ezek az ajándékok, amiket Krisztus ad, ez mind arról szól, hogy egy valós létbe fog meghívni bennünket, amihez itt a Földön semmi sem hasonló. Mondtad, hogy vajon hogyan tudnánk megtapasztalni, vagy meglátni az Urat is, hogy az milyen erőt adna. Mikor megjelenik, vagy szól a profétákhoz, sosem mutatkozik az Úr. Mondja is, hogy eltakarom az arcodat, elvonulok, és hátulról láthatsz, de emberfia nem láthatja az arcomat úgy, hogy túlélje. Tehát itt a földi, annyira csodálatos, annyira szeretetre méltó, annyira erő, olyan erő árad belőle, hogy egyszerűen magához szippantana, a lelkem nem tudna a testünkbe maradni ettől a látomástól, ettől a boldogságtól, és ezért, mivel nekünk itt még feladatunk van, ezt az utat végig kell járnunk, hogy aztán az út végén ott legyen az Úr, és ő leljen magához minket.
0: Ehhez kapcsolódóan nekem nagyon sokat segített, hogy megértsek egy kicsit a mennyei dicsőségből, Isten jelenlétéből, a medjugorjei látnokoknak a tanúságtétele, akik arról beszéltek többek között, hogy a szűzanya felvitte őket a mennybe, és megmutatta nekik a mennyt, a tisztító helyet, és a poklot is. És most a mennyországról beszélnék, hogy elmondták azt, hogy micsoda ragyogás, milyen gyönyörű színek voltak a mennyben, és hogy egyszerűen azt érezték, bár családjuk, gyermekük volt, akinek volt, hogy nem akar visszajönni, hogy már semmi nem érdekli, csak az, hogy ott legyen a mennyben, ott maradjon. De a szűzanya fogta a kezüket, úgyhogy kibírták azt a boldogságot, örömet, meg ugyanígy a pokol jelenlétében is. Viszont nekünk így ez úgy gondolom üzenet, hogy igenis a szűzanya azért is jelenik meg Medjugorjéban, hogy ezekre tekintsünk, hogy elvezessen bennünket Jézushoz, hogy egykor majd oda juthassunk ebbe a mennyei dicsőségbe, ebbe az örömbe, ami most számunkra felfoghatatlan. És hogy hogyan juthatunk oda, és mit tehetünk ezért, hát szintén a medjugorjei üzenetekben kapunk erre választ. Az egyik üzenet, amelyet a szűzanya adott, az így szól. Drága gyermekeim, személyes megtérésre hívlak meg titeket. Ez az idő a tiétek. Nélkületek a Jóisten nem tudja megvalósítani tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek napról napra az imádságon keresztül, hogy közelebb jusson.

0: magatok Istenhez. Fegyvert adok kezetekbe, Góliát ellen, íme az öt kő. Az első, az ima a rózsafűzér, szívből jövő imádság, a második az eukarisztia, harmadik a szentírás, a Biblia, negyedik a böjt, az ötödik pedig a gyónás. A látnokok el is magyarázták, hogy azért is fontosak ezek a dolgok, mert a sátán nagyon támad bennünket, és próbál tönkretenni, próbál elválasztani bennünket problémák, nehézségek, gondok által, és az ő technikáival, de ez az öt kő, az úgymond Góliát ellen, a gonosz ellen, amely által közelebb tudunk kerülni az Úrhoz, a szívből jövő imádsággal, a rózsafűzérrel. Azt mondta a szűzanya, hogy az egyik legerősebb imádság a rózsafűzér. A gonosz nem szereti a rózsafűzért, úgyhogy ezért én bátorítok minden hallgatót, hogy ha több a probléma, több a gond, akkor ragadja meg a rózsafűzérét, és kezdje el imádkozni. Ha nem ismeri, akkor kérjen meg egy ismerőst, egy templomban levő járó barátot, vagy akár a plébánost, hogy segítsen ebben. Az eukarisztia az ugye a szent mise, az oltári szentség fontossága. Azt mondta a szűzanya, hogy minél gyakrabban vegyük magunkhoz hit, hisz maga Jézussal találkozhatunk az eukarisztiában, a szentostjában, és nekünk van szükségünk Jézusra, hogy közel jöjjön hozzánk, hogy megerősítsen, hogy változást, hogy megtérést hozzon az életünkbe. A szentírás fontosságáról is beszélt, pont a mostani júliusi üzenetben is a szűzanya felhívja a figyelmet, hogy tegyük a szentírást látható helyre, hogy olvassuk, mert az ige által megerősít az Úr, hitet ad, bátorítást kapunk. Tehát olvassuk napi szinten a szentírást ahhoz, hogy a hitünk erősödjön. A böjt egy másik ilyen kő és fegyver, és azt mondta a szűzanya, hogy szerdán és pénteken, aki teheti, kenyéren és vizen böjtöljön, mert ezáltal erősödhetünk, növekedhetünk, és ez is egy kő, ami Góliátunk ellen. És ha tehetjük, legalább havonta végezzük el a szentgyónásunkat, de amikor szükséges, ahhoz, hogy törekedjünk arra, hogy a kegyelem állapotában maradjunk. Ezért mi tudjuk, hogy ha egy bűnt követtem el, ha kell, akkor hetente, vagy két hetente, vagy ahogy szükséges, de bátran menjünk, mert az atyák ezért várnak bennünket, és rajtuk keresztül az Úr, hogy letegyük a mi terhünket, a mi bűneinket, és forduljunk az Úrhoz. És Medjugorjéban a szűzanya, ő elsősorban Jézushoz akar elvezetni bennünket, és ez az öt kő által is, ez is egy út, hogy közelebb kerüljünk, hogy eljussunk Jézushoz. A szűzanya egyik üzenetében azt is mondta, ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Tehát mindezek értünk vannak azért, hogy megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét, a szeretetét, és hogy a szűzanya segíteni akar nekünk. A legutóbbi üzenetét szeretném most felolvasni a szűzanyának, amely júliusban volt, Mária Pavlovics látnoknő által kaptunk. Ugye minden hónap 25-én a világ számára vannak üzenetek. Van olyan üzenet, amely egyelőre csak a látnokoknak szól, nem mindannyiunk számára, de van, amely üzenet nekünk is szól. Ezt szeretném most felolvasni. Drága gyermekek, miközben sötétség és békétlenség uralkodik sok szívben, kicsi gyermekek, ti legyetek imádság és az én szeretettel kinyújtott kezem. Kicsi gyermekek, tegyétek a szentírást jól látható helyre a családotokban, és olvassátok azt, hogy buzdítás legyen számotokra a megtérésre és az új életre. Mert a sátán erős, és megtéveszti a szíveket. Édesanyai szívemen keresztül szeretném átadni szíveteket fiam, Jézus szívének, hogy ő a feltámadott uralkodjon bennetek, és akkor öröm fog uralkodni bennetek és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves István atya, így ezen üzenetek által mi az, amit kiemelne, mi az, amire felhívná a hallgatók figyelmét, mi az, amit az atya fontosnak tart?
1: Hát feltétlenül ez a két dolog, ima és a szentírás. De ezek ne program legyen ez, hanem az atya megszólítása. Az életemet imádkozom, azt, ami bennem van, feltárom. Fenntartás nélkül beengedem az Urat a lelkembe, hogy ő lássa meg, mit találhatott. Ő tudja akkor is, ha én ezt el akarom rejteni előle. Viszont ha engedem, hogy ő működjék bennem, akkor alakítja az életemet. Ugyanúgy, ha a Szentírást úgy olvasom, hogy ez Isten szava hozzám, nem véletlenszerű, hanem most az Úr ezeket üzeni, amiket itt felolvasok. És hogyha sikerül átgondolnom, hogy hogyan építhetem én be ezeket az igéket az életembe, hogyan tudom ezeket én tettekre váltani nap mint nap, akkor nem csak a saját üdvösségemet fogom művelni, hanem azokét is, akiket rám bízott az Isten, akik látnak engem, akik hallanak engem, akiknek a jelenlétében élek. Mert ez nagyon fontos, ez egy új lelki tartalom fog kialakulni bennem, ami nem a világ hiúsága szerint való, hanem az Isten szeretetéből fakad, és az Isten szeretetét közli általam, rajtam keresztül a környezetemben, a környezetemben élő lelkek számára. Tehát részese leszek a megváltás művének.
0: Az üzenetben elhangzik, hogy mert a sátán erős és megtéveszti a szíveket. Mi az, amivel próbál becsapni bennünket a sátán?
1: Nagyon ügyesen, ha megfigyeljük, hogy Jézus hogyan kísértette, kiindul egy valós helyzetből, hogy éhes vagy, 40 napig bőtöltél, legyengültél, és neked szükséged van az ételre, és ez természetes. Testünket gondoznunk, táplálnunk kell, hiszen Isten ajándéka, és ezt az ajándékot így becsüljük meg, ha karban tartjuk. Ám de azt mondja neki, hogy változtasd ezeket a köveket kenyéré. És felmerül a kérdés, ezt akarja a mennyei atya? Azt akarja, hogy az ő egyszülött szent fia, akit áldozatul küldött a világba, arra használja fel Isten akaratát, illetve erejét, a csodatévő erőt arra fordítsa, hogy kielégítse a teste vágyait, az éhséget megszüntesse? És akkor rájövünk, hogy nem. Tehát azért mondtam ezt el, mert nagyon körmönfontan, valós helyzetekből kiindulva próbálja megragadni a lelkünket, a tudatunkat, hogy arra vegyen rá bennünket, hogy az atya akarata ellen cselekedjünk. Te megérdemled a pihenést, egész héten dolgoztál, most még vasárnap menj el egy órára a misére, ezért korábban kelj föl, hát nem jogod van neked ahhoz, hogy pihenj, és rengeteg ilyen dolog van. Lebeszél a bőt.
0: És ezt érthetem úgy, hogy így a saját gondolatainkon keresztül jönnek az ő gondolatai?
1: Persze, azt hiszük, hogy csak úgy eszünkbe jut. Mikor magunkban dohogunk, mérgelődünk, fuldoklunk a haragtól, és azon töprengünk, hogy vághatnánk vissza, olyankor mindig a sátánnal dialogizálunk. És az ő indítatásait engedjük, hogy hatással legyenek a lelkünkre. És azért haragszunk, azért mérgelődünk, mert nekünk igazunk van. Azért nem is tudunk megbocsátani. Meglovagolja az indulatainkat a sátán.
0: Tehát ezért figyeljünk az indulatokra, figyeljünk a haragra, és arra, hogy milyen gondolatokat táplál bennünk. Én úgy azt tapasztalom, hogy ilyenkor, mikor jönnek az ilyen gonosz gondolatok, akkor segít, hogyha akár a Szent Mihály arkangyalhoz az imát, vagy most segíts meg Máriát, szoktam ilyenkor imádkozni, mert bizony mindannyiunkat támad negatív, gonosz gondolatokkal, üzenetekkel. Hát lassan műsoridőnk végéhez is érkeztünk, nagyon hamar eltelt ez a pár perc. Még egy utolsó mondat az üzenetből. Édesanyai szívemen keresztül szeretném átadni szíveteket fiam Jézus szívének, hogy az ő a feltámadott uralkodjon bennetek, és akkor öröm fog uralkodni bennetek és körülöttetek. Hát kérjük a Szűzanyát, hogy jöjjön, segítsen nekünk abban, hogy a mi szívünk Jézus kezében, az ő szívében legyen. Kérjük Jézust, hogy ő vezesse a szívünket, a gondolatainkat, az életünket.
1: Drága Szűzanyánk, égi közben járunk, védj oltalmadba minket is, ne engedd, hogy a gonosz kísértései elhatalmasodjanak az életünkben. A te szent fiad kegyelmének világosságát hozd el nekünk, mindig lássuk pontosan, mi az, ami jó, igaz, értékes, becsületes, tisztességes, ami Istenhez köt minket, mi az, ami elválaszt minket. Ne engedd, hogy a gonosz hatalmába kerüljünk, és az ő akaratára és az ő indítatására cselekedjünk a világban. Per Mariam ad Jézum, Mária által a Jézus, az Úr Jézushoz, ez volt mindig a Mária tisztelet és a Jézus szíve tiszteletnek az egyik alapgondolata. Hozzád pohászkodunk, hogy veled szent fiadhoz jussunk.
0: Amen. Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Ezen igerésszel búcsúzunk a kedves hallgatóktól, bízunk abban, hogy jó az Úr, hogy vezet bennünket, hogy megsegít. További áldott napot kívánnak a kedves hallgatóknak.
1: Pálus István
0: és Illés Izabella. Krisztus nyomában című műsorunkat hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatók, a Mária Rádió Székelyudvarhelyi stúdiójából Józsa Ferencnek technikus társammal együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Ha velünk tartanak, ígérjük, hogy élményben lesz részük.

Már ki is találták, Görögországba viszem önöket. Görögország Délkelet-Európában a földközi tenger partján fekszik. Meleg, napsütéses, éghajlatú ország, és bár nagy része kopárhegység, az olajfák és a citromfák nagyszerűen megélnek errefelé. A juhok és a kecskék is találnak legelnivalót a hegyekben. A földközi tenger országaiban az éghajlat meleg, napsütéses, és itt még a tél is enyhe. Éppen emiatt rengeteg zöldség és fűszernövény terem meg itt, ezen a vidéken. Spanyolországtól Görögországon át a Közel-Keletig, a piacok standjain mindenhol hatalmas kupacokba halmozzák ezeket a finomságokat. A paradicsom a mediterrán konyha egyik legfontosabb alapanyaga. Különböző méretűek lehetnek, salátákhoz, mártásokhoz használják őket. Az uborka fontos alapanyaga szintén, salátákban nem leheletnyi vékonyan használják, darabosra vágják. Az ismert étel közt tartják számon a joghurtos fokhagymás uborka salátát, a cacikit, amit gyakran pitával szolgálnak fel előételként, és gyakran a ház ajándékaként. Cukinit általában szeletelve párolják, vagy sütik. Édes paprika sem marad ki a sorból, nyersen is fogyasztják a zöld, sárga, narancssárga vagy piros változatát. A padlizsán kimaradhatatlan a görög gasztronómiából. Megtöltik, szeletekre vágják és úgy párolják, vagy puhára sütik. Íme a muszaka receptje, ami krémes tetejű, ízletes görög nemzeti étel bárányhúsból és padlizsánból készül. Szükségünk lesz egy tűzálló tálra, amiben majd készre sütjük ezt az ételt, ami szinte minden görög vendéglő étlapján szerepel. Ehhez a hozzávalók egy nagyobb padlizsán, egy nagyobb fej hagyma, 4 evőkanál olaj, 1 gereszt fokhagyma, 1/2 kiló darált hús, 40 deka paradicsom, 1 kávéskanál fahéj, csipet só és őrölt bors, 2 tojás, 5 deka vaj, 2 evőkanál finom liszt, 6 deciliter tej és 10 deka sajt. Tehát válasszunk egy nagyobb padlizsányt, egy nagyobb fej hagymát, 4 evőkanál olajra lesz szükségünk körülbelül, de lehet, hogy pótolni kell, úgyhogy ne tegyük el az olajas üveget, 1 gereszt fokhagyma is kell, 1/2 kiló darált hús, 40 deka paradicsom, 1 kávéskanál fahéj, csipet só és őrölt bors, 2 tojás, 5 deka vaj, 2 evőkanál finom liszt, 6 deciliter tej és 10 deka sajt. A padlisánt vékonyra szeleteljük, a hagymát felaprítjuk, a fokhagymát összezúzzuk. Felforrósítjuk az olajat, majd lassú tűzön megfonyasztjuk a hagymát. Hozzáadjuk a darált húst, egyenletes barnára sütjük folytonos kevergetés mellett. Hozzákeverjük a paradicsomot, a fahéjat, sót, borsot, lassú tűzön lefedve körülbelül 20 percig főzzük. Egy serpenyőben újra kevés olajat forrósítunk, puhára sütjük a padlizsánt, ha kell, az olajat pótoljuk. Bizony-bizony, felszokta könnyen szívni, főleg ha kisebb lángon sütjük, akkor a padlizsán szeletek felszívják az olajat, ezért magasabb hőfokon süssük, odafigyelve, hogy meg ne égessük. A húsos keverék felét a tűzálló tálba kanalazzuk, és szépen elegyengetjük a tál alján. Rátesszük egy réteg padlizsán szeletet. Rárakjuk a maradék húst, a tetejét ismét beborítjuk a padlizsánnal. Felverjük a tojásokat, megolvasztjuk a vajat, egy serpenyőben egyenletesen belekeverjük a lisztet, 2 kanál lisztet teszünk ide, és 1 perc alatt óvatosan átpirítjuk. Félrevesszük a tűzről, belekeverjük a tejet, a 6 deciliter tejet, felforraljuk. Itt érdemes habverővel kevergetni, mert akkor szépen csomómentesen tudjuk összekeverni. Tehát
félrevéve a tűzről belekeverjük a 6 deci tejet, felforraljuk újra, kihűtjük és beledolgozzuk a tojásokat. A mártást ráöntjük a moszakára. Megszórjuk a reszelt sajttal a tetejét és sütőbe tesszük. Akkor kész a muszaka, ha a teteje ropogós és aranybarna, zöld salátalevelekkel még forrón tálaljuk. És itt elmondom, hogy vannak, akik krumplit is tesznek közzé, és bizony az sem ront rajta, hanem javít, még laktatósabbá teszi az ételünket. A hagymát is nagy szeretettel és mennyiségben használják. Többféle hagyma létezik, ízzük nagyon finom. Salátákra mindenképp a lila hagymát szórják, de általában megfőzik és az ételek ízesítésére használják. A vörös hagyma íze édesebb és enyhébb, mint a többié. Ízét jól érezni lehet a kagylók, tengeri gyümölcsök fogyasztásakor. Lényegében egy lecsót képzeljünk el, hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, zeller, vagy angol zellerzár felhasználásával, amit majd a végén pürésítenek. Gyakran már a kagyló ehető részét teszik csak bele, de ugyanezzel a mártással készíthetünk egyéb tenger gyümölcsöt is, például a polipot, garnélát, tintahalat, rákot. Ha az alapot felöntjük egy kis alaplével, az még jobbá, szaftosabbá teszi. Van is, hogy kéri, mert hogyha igen, pasztás, az akkor nem jó legyen, inkább szaftosabb. Ilyenkor, ha egy kis alaplevet öntünk bele, akkor igazán finomra sikerül majd az ételünk. Görögországban szinte nincs étel felszolgálva citrom nélkül. Nem csak felszeletelve, reszelt héját használva, hanem a levét is nagyon-nagyon használják. A nem mediterrán éghajlatról érkezettek bizony rögtön megérzik, hogy mennyire más az íze. Aromás. Ismert görög étel a tojásos citromleves. Ez azért is egy kicsit feltűnő, mert nagyon kevés levest lehet látni, hogy a görögök esznek, inkább az ott nyaralók kérnek egy-egy tál levest, de feltétlenül ki kell próbálni ezt a tojásos citromlevest, hiszen nemzeti ételük egyébként. Ennek a hozzávalói egy csirke, egy liter csirke alaplé, 10 deka rizs szárazon, amiből majd lesz 20 deka, hogyha megfő, 2 tojás sárgája, 2 citrom frissen facsart leve, 2 evőkanál kapor, vagy petrezselyem zöldje. A hozzávalóit újra ismétlem, egy csirke, vagy amekkora a családunk, ugyebár, lehet, hogy nem kell egy egész csirke, elég lesz egy fél is. Tehát a csirke mellé kell egy csirke alaplé, 1 liter belőle, 10 deka rizs, 2 tojás sárgája, 2 citrom frissen facsart leve és 2 evőkanál kapor vagy petrezselyem zöldje. A tojás sárgákat felverjük egy keverőtálban, hozzáadjuk a citromlevét és tovább keverjük, amíg kifehéredik. Hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a forró leves negyedét, a főtt rizs egy negyedével, és simmára turmixoljuk. Tehát a rizs ad majd neki egy kis sűrűséget. Visszatesszük a lábosba a maradék húsleveshez, sózzuk, borsózzuk, ha kell, még savanyítjuk. Tálaláskor a tányérokba szedjük a maradék rizset, a főtt vagy grillezett csirkehúst, amit lefejtettünk eleve már a csontokról előtte. Ráöntjük a forró levest, majd citromszeletekkel, frissen aprított kaporral vagy petrezselyemmel megszórjuk. Ez a mennyiség 4-6 személyre elegendő, nem mellesleg, ha jól megfigyelték, maradék felhasználására is kiváló ez a leves, például ha húsleves megmarad, vagy grillezés után a csirkehús. Ha pedig gazdaságosan akarjuk készíteni,
A csirkét főzzük, a levet pedig alapréként használjuk. Ha teszünk bele leves zöldségeket, akkor azt kivesszük, azt külön megesszük, mivel hogy ebbe a levesbe zöldségek nem járnak. Én már tudom is a vasárnapi menüt, kedves hallgatók, és újra elmondom a hozzávalót, hogy önök is elkészíthessék. Nagyon kevés, tehát egy csirke kell nekünk, 1 liter alaplé, 10 deka rizs, 2 tojássárgája, 2 citrom frissen facsart leve, és 2 evőkanál zöld kapor vagy petrezselyem zöldje. Nagyon egyszerű az elkészítése, az íze pedig magáért fog beszélni. És azt is elmondom, hogy a babérlevelet is jól bírja ez a leves, úgyhogy nyugodtan beletehetik, és a görögöknek a babérlevél is egy kedvenc fűszere. Erről a levesről azt mondják, hogy a betegek és megfáradt lelkek gyógyítására is alkalmas, ez ide is ajánlják. 1-2 csirkecombbal is elkészíthető, ha csak egyedül vagyunk. Én mondom, nem kell ahhoz megfáradtnak vagy betegnek lenni, hogy ezt a levest kipróbálják. Tudom, hogy vannak vállalkozó hallgatóink, akik néha fel is hívnak, hogy pontosítsunk egy-egy különleges receptet. Gondolom, most is így lesz, mert sokuknak elnyerte tetszését, ez az egyszerű, gyorsan elkészíthető, és valljuk be, nem is drága leves. Kedves hallgatók, ha tehetik, hunják le szemüket, vagy engedjék csak úgy, hogy Zorán Dala elvigye oda, ahonnan erednek a már és a következő receptek.

Kedves hallgatók, remélem, hogy sikerült elrepítenem a zene szárnyain legalábbis Görögország csodálatos vidékeire az elhangzott és a most elhangzó receptjeim kipróbálásával pedig otthonaikba is beengedik. Görögország fűszerei a rozmaring, a kakukkfű, az oregano, a babérlevél, a bazsalikom, mind jellegzetes mediterrán fűszer. Különösen a hal és a húsételek elengedhetetlen hozzávalói. Érdekes mód a kaprot nem említi, pedig nagyon sok étel fő fűszere. Például köretként a kagylókhoz, vagy egyéb hal- és húsételekhez felszolgálnak rizset, amit kapóral ízesítenek. Olajon üvegesre pirítjuk a hagymát, fokhagymát, adhatunk hozzá fenyőmagot, mazsolát, egy kis paradicsompürét, végül a rizst átforgatjuk. Felöntjük alaplével vagy vízzel, esetleg kis fehér bort is tölthetünk hozzá. Sózzuk, borsozzuk. Fedő alatt alacsony lángon addig főzzük, míg megpuhul. Teljesen lehűtjük. Ekkor hozzákeverjük a finomra aprított kaprot, petrezselymet, a citrom héját és levét, végül egy pár kanál olívaolajat. Remek ízhatás, igazi élmény a fogyasztása. A bazsalikom íze, illata igazi élmény. Nagy cserepekben termesztik. A tengerparti vendéglők díszei is. Ízében is lehet, hogy itt a titok. Sós levegő, forró nap. Az olívabogyó és olívaolaj hazája Görögország. Több száz éves ültetvények mellett már ott cseperednek a kis csemeték. Megnyugtató látvány. Az olívaolajat frissen hidegen préselik, gyakran látni présházakat. Az olívabogyó az olajfa gyümölcse termése. A fekete bogyó ugyanaz a fajta, mint a zöld, csak érettebb és lédúsabb. Őt télen szüretelik, és azt a fajtát is használják ők leginkább. Például a paradicsomos kagyló tetejére is ezt teszik. A görögök kedvesek és vendégszeretőek, vendéglőikbe szívesen innivalóval invitálnak be, ajándék előétellel és desszertekkel hálálják meg a bizalmat, hogy bementünk, főleg a kis tavernákba. Előételnek kenőkéket hoznak általában, padlizsán krém, ezt natúron, sült paprikával kavarják ki, olívaolajjal, nem fűszerezik túl, így örülhetünk a természetes ízeknek. Halpasztát is tálalnak, kapros krémsajtot, és elmaradhatatlan a krémes caciki saláta, uborka, só, olívaolaj, két kanál olívaolaj, két gereszt fokhagyma, egy citrom, egy csokor kapor, fél kiló görög joghurthoz kell ez, és egy nagy kígyóborkát képzeljünk el, vagy hogyha nem kígyóborkát használunk, akkor annak megfelelő nagyságú uborkákat. A kígyóborka azért jó, mert nem olyan leves és magos. Tehát egy nagy uborkára van szükségünk a cacikihez, só olívaolajra, két gereszt fokhagymára, egy citromra, egy csokor kaporra, fél kiló görög joghurthoz ennyi dukál. Az uborkát lereszeljük, szűrőbe besózva szűrőbe tesszük, és lecsepegtetjük, hagyjuk, hogy jól kicsepegjen, kicsit kinyomkodjuk, és papírtörlőre tesszük végül. A tálban összekeverjük az olívaolajat, a két kanál olívaolajat, a két gerezd zúzott fokhagymával, hozzáadjuk az uborkát és a joghurtot, citromlével és aprított kaporral ízesítjük, tálalás előtt egy kissé hűtsük le. Egymagában vagy köretnek egyaránt használhatjuk. Íme néhány saláta, hal, padlizsán, kapros, krémsajt, caciki, tálacskákba egy kosárka kenyér, és meg is van a vendégváró egy kellemes délutáni találkozásra. Egy pohár bor,
úzópálinka, esetleg metaxakonyak, amit Ioannis Metaxasról neveztek el. Ő miniszterelnök volt 1936-tól. Jó kísérője lehet mindennek, az ételnek, amit az imént felsoroltam. Desszertnek görög dinnyét hoznak, és ezzel kedveskednek mindig, ilyenkor a nagy melegbe. El kell mondanom, hogy íze olyan pontosan, mint az itthonié. Végül levonhatjuk a következtetést, és igazat adhatunk a bölcsmondásnak. Az ógörögök számára sokkal fontosabb volt az ízek harmóniája, mint hogy jól teletömjék a hasukat. Ezért használtak rengeteg fűszert, zöldséget ételeik elkészítéséhez. És nem csak a gyrosz és a hasábburgonya hagyományos görög étel, habár azt is megkóstolva rájövünk, hogy a gyroszban levő caciki nagyon finom ízt ad neki. Bár sok turista úgy gondolja, hogy csak ezek az ételek az igazi görög ételek, de nem. Bőséges az ételkínálat ebben a csodálatos földközi tengeri országban, mint ahogyan a látnivaló is. Innen származik az első szakácskönyv. Krisztus előtt 320-ban Archestratus költő írta, azóta csak gazdagodott. Ha önök is beírnak néhányat a saját szakácskönyvükbe, például a citromlevest, akkor az is gazdagítani fog. Reméljük Józsa Ferenccel, hogy adtunk hozzá néhány ötletet. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat az Úrangyala imádságára, majd azt követően a Zsolozsma déli imaórájára, amelyet felajánlunk a szokott módon a Mária Rádió fejlődéséért, működéséért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod. Reggel világosságot adsz és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr örök király. Amen. Amen. Az Úr, ami üdvözítő Istenünk, felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Igen, nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted.
1: Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
0: Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom igédet.
1: Igazán jó vagy, és csak jót teszel. Rendelkezéseidre oktass engem.
0: Igaztalan családterveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat.
1: Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem.
0: Igen, jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonyságaidat megtanuljam.
1: Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál, ezüstnél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak. Folyvást szorongatnak, s el akarnak nyomni.
1: Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek.
0: De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom.
1: Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem?
0: Nem hagynak nyugton egész nap. Minden gondolatukkal vesztemet tervezik.
1: Belém kötnek, rám leselkednek. Szemmel tartják minden léptemet.
0: Bújdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődben könnyeimet. Te följegyezted szenvedésem útját.
1: Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem.
0: Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom.
1: Istenben remélek, nem félek. Ember mit árthat nekem?
0: Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked.
1: Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam, hozzád menekül a lelkem.
1: Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul.
0: A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat.
1: Elküld az égből, és megszabadít engem, csúfá teszi elnyomóimat. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten.
0: Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfalják az embert.
1: Foguk éles lándzsa és nyíl, nyelvük kifent acélpenge.
0: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
1: Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet.
0: Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele.
1: Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem, hadd daluljak, hadd újjongjak.
0: Kelj föl, dicsőségem, kelj föl, lantom, citerám, hadd ébresszem így a hajnalt.
1: Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem.
0: Szerető jóságot felír az égig, és hűséged a fellegekig.
1: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr, a mi üdvözítő Istenünk, felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.
1: Amikor Mózes belépett a sátorba, a felhő oszlop leereszkedett, és megállt a sátor bejáratánál, amíg az Úr Mózessel beszélt. Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél.
0: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket.
1: És arcotokat nem érheti szégyen.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk,

0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból, továbbra is a mikrofonoknál.
1: Tibor atyám.
0: És Vidikán Lokodi Tünde, elkezdődik a Déli Magazin, melyben híreket, programajánlókat hallhatnak, illetve elmondjuk azt is, hogy hogyan alakul az időjárás. Ezt követően a nap evangéliumáról, illetve a nap evangéliumát fogjuk meghallgatni, és hozzáfűzött gondolatokat, és mivel beléptünk augusztusba, ez a hónap első csütörtökje, ezért kapcsoljuk kedves önkéntesünket, Erdei Jánost a tengeren túlról, aki mesél nekünk arról, hogy mik történtek ott az elmúlt időszakban. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk, kedves mindannyiuknak!

0: 2026. augusztus 6-a van, a pontos idő 12 óra és 15 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. A szatmári svábok története.
1: Ma délután 6 órától a Károly kastélyban kerül sor a szatmári svábok története a betelepítéstől napjainkig című tanulmánykötet ünnepélyes bemutatására kerekasztal beszélgetés formájában a szerzők jelenlétében. A kötet a szatmári svábság több mint 3 évszázados történetét tárja az olvasók elé. A könyvet holnap augusztus 7-én a 6 órás szentmise után az Erdődi templomban is bemutatják. A kötet mindkét helyszínen megvásárolható, valamint dedikálásra is lehetőség lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Biblia kör a temesvári püspökségen.
0: Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a temesvári püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökén este 19 órai kezdettel tartják, a következő alkalom ma este 7 órakor kezdődik. Mester

0: kurzus a püspöki palotában.
1: A nagyváradi római katolikus püspökség augusztus 3 és 10-e között első alkalommal szervezi meg a Patacsics Zammer Music Academy nemzetközi mesterkurzust, amelynek célja, hogy magas színvonalú szakmai képzést és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a klasszikus zene fiatal tehetségei számára. Ebből az alkalomból szeretettel várják a klasszikus zene kedvelőit holnap, augusztus 7-én, valamint 9-én és 10-én is este 7 órai kezdettel a püspöki palota dísztermében tartandó koncertre. Tíz éves a csicsói élet a lélekbeni macsoport.
0: Augusztus 8-án ünnepi 10 éves évfordulóját a Csík-Csicsói Élet a Lélekben ima csoport. Az esemény szombaton délután 00:30 kezdődik, és vasárnap hajnali 6-ig tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás, keresztút, dicsőítés, rózsafűzér és hálaadó szentmise. Koncert a Szűzanya tiszteletére.
1: Ave Maria címmel tartanak koncertet a nagyváradi római katolikus székesegyházban augusztus 16-án este 19 órától. Műsoron Johann Sebastian Bach, Beethoven, Frank Grieg, Morricone, Mozart és egyéb híres szerzők művei szerepelnek. Minden zenekedvelőt és Szűzanya tisztelőt várnak. Templombúcsú Lovrinban.
0: Augusztus 8-án szombaton a Lovrini Római Katolikus Plébánia, a Németországba kivándorolt Lovrini Németek Egyesülete, a helyi polgármesteri hivatal és a helyi tanács, a Bánsági Német Demokrata Fórum és a helyi közösség a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt templom búcsú ünnepét tartja. A programban szerepel a sváb népviseletbe öltözött résztvevők felvonulása a templomhoz, 11 órakor ünnepi szentmise, majd a Kirchweih fa árverése, ebéd és 19 órakor a hagyományos búcsús bál. Magyar Egyház Zenei Biennálé.
1: Harmadik alkalommal gyűlnek össze augusztus 14 és 17-e között a szakrális zene alkotói és előadói Kolozsváron. Idén 16 kórus érkezik a Kárpát-medence minden szegletéből, Nyitrától Csíkszeredáig, Pápától Pécsig, Váctól Sepsiszentgyörgyig, Debrecentől Marosszékig, és hogy Kolozsvár 12 magyar templomában szólaltassa meg a legfrissebb magyar egyházzenei kompozíciókat, mind hangversenyeken, mind liturgikus keretek között. A Magyar Egyházzenei Biennálé rendezvény sorozata a hangversenyeken és a produkciókon túl olyan értékes események megszervezését is biztosítja, mint a Magyarország és határon túli kiadókat felvonultató Kotta és Hanglemez bőrze, a sorozatot végig kísérő látogatók és külsősök számára is aktív részvételt biztosító kórusműhely, az egyházi vezetőkkel való találkozás lehetősége, valamint szakmai kerekasztal beszélgetések, egyházzenészek, kórusvezetők, karnagyok, kántorok és zeneszerzők részvételével. Zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére.
0: Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én este 8 órakor mutatják be a csíkszeredai gyors korcsolya pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte.

0: Híreink végén lássuk, hogyan alakul az időjárás.
1: A meteorológusok szerint csütörtökön déltől 21 óráig Moldva északi és középső részén, Erdélyben, Máramarosban, Körösvidéken, a Bánságban, Nolténiában, Nunténia nyugati felében és a hegyvidéken várhatók viharok. A széllökések sebessége elérheti az 50-70, helyenként meghaladhatja 80 kilométert óránként, villámlásoktól kísér felhőszakadások várhatóak, elszigetelten jégeső is előfordulhat, a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-20 liter négyzetméterenként helyenként, de főként a hegyvidéken pedig a 30-50 litret is. Előfordulhatnak az ország többi részén is záporok és zivatarok, bár szűkebb területeken.
0: És akkor lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Hát ma sem fogunk megfagyni, valószínű, ha ránézünk a térképre, akkor igen-igen piroslik. Aradon 36 fokot mértek, Baróton ma délben 29 fok volt, Besztercén 32 fok van, Brassóban 30, Csíkszeredában 23, ott még mindig jó a levegő, ott nem panaszkodhatnak a kedves hallgatóink, Désen 31 fok van, Déván 30, Dicsőszentmártonban 29, Fogarason 31 fok a hivatalos adat, Gyergyó Alfaluban 25 fokot mértek, itt is jó kellemes levegő van, Gyulafehérváron 28, Kézdivásárhelyen 32, Kolozsváron 31, Máramaros-szigeten 30, Maroshévízen 27, Marosvásárhelyen 31 fokot mutatnak a hőmérők, Nagybányán 32 fok van, Nagysármáson 31 fokot mértek, Nagyszebenből 28 fokot jeleztek, hát itt Nagyváradon nem fázunk, mondjam így, 35 fok van, Resicabányán 34 fok, Sepsiszentgyörgyön 30, Szatmárnémetiben 36, Székelyudvarhelyen 31, Temesváron 35 fok van, Tordán ma délben 30 fokot mértek, végezetül pedig Zilachról is 35 fokot jeleztek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal. Legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.hu címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekokat mariaradio.hu e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap. Ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus oda ment hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A keresztény ember életében vannak táborhegyi pillanatok, amikor minden világos, amikor könnyű imádkozni, amikor úgy érezzük, hogy Isten egészen közel van. Egy lelki gyakorlat, egy zarándoklat, egy mély gyónás, egy szentmise, egy gyermek születése, egy váratlan kegyelem. De ezek a pillanatok nem azért adatnak, hogy ott maradjunk, hanem azért, hogy legyen erőnk lemenni a hegyről. Mert az élet nem a táborhegyén zajlik, hanem a völgyben. Ott, ahol betegek vannak, kísértések vannak, könnyek vannak, keresztek vannak. Miért éppen Pétert, Jakabot és Jánost vitte Jézus magával? Ők lesznek majd ott a Getsemáni kertben is, és érdekes a párhuzam. A táborhegyén Jézus ragyogó fényben áll. A Getsemánéban vérelve rejtékezik. A táboron felhangzik az atya hangja, a Getsemánéban az ég hallgat. A táboron a tanítványok örülnek, a Getsemáni kertben elalszanak. Tehát a kettő együtt adja a keresztény hit teljességét. Tehát nincs húsvét nap péntek nélkül, de nagy péntek sincs húsvét nélkül. Az evangélium azt mondja: arca ragyogott, mint a nap. Nem kívülről világított rá valami, belülről sugárzott. Ez Jézus igazi arca, a szeretet arca, a dicsőség arca, a feltámadás arca. Golgotán ezt az arcot majd vér és por borítja, de ugyanaz az arc lesz. Sokszor mi is csak a szenvedő Krisztust látjuk, pedig ő a megdicsőült Úr is. Egyszer egy idős ikonfestőt megkérdeztek: miért festett Krisztus szemét mindig ilyen világosnak? A mester így válaszolt: mert a keresztet csak azt tudja jól megfesteni, aki már látja a feltámadás fényét. Ez a táborhegy üzenete. És Jézus mellett megjelenik Mózes és Illés. Mózes a törvényt képviseli, Illés a profétákat. Tehát az egész Ószövetség Jézus felé mutat. Minden ígéret benne teljesedik be. Ezért mondja az atya: őt hallgassátok. Nem egyszerűen egy tanítót kell hallgatnunk, hanem azt, akiben Isten végleg megszólalt. Ma rengeteg hang vesz körül bennünket. Hírek, vélemények, tanácsok, közösségi média, de a kérdés mindig ugyanaz: kire hallgattok leginkább? Péter felkiált: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ki ne mondaná ugyanezt, amikor boldogok vagyunk, szeretnék megállítani az időt, de Jézus nem engedi. A hit nem menekülés a világból, hanem küldetés a világba. A kegyelmi élmények nem önmagukért vannak. Azért kapjuk őket, hogy utána hűségesebbek legyünk a hétköznapokban. A felhő. A Szentírásban a felhő mindig Isten jelenlétének a jele. A pusztában felhő vezette Izraelt, a találkozás sátrát felhő töltötte be. Most a táborhegyen ugyanaz történik, Isten közel jön. De érdekes módon nem mindent tesz világossá, felhőben marad, mert a hit nem azt jelenti, hogy mindent értünk, hanem hogy bízunk akkor is, amikor nem látunk mindent. Egy katedrálisban egy kisfiú sokáig nézte a színes ólomüveg ablakokat. Megkérdezte az édesanyját: kik azok a szentek? Az édesanyja elgondolkodott. A sekrecse is azonban mosolyogva ezt mondta, a szentek olyan emberek, akiken átjön a fény. Ez a táborhegy üzenete, Jézus maga világosság, de azt akarja, hogy az ő fénye rajtunk is átragyogjon, nem azért, hogy bennünket csodáljanak, hanem hogy rajtunk keresztül őt ismerjék fel. Amikor lejöttek a hegyről, Jézus ugyanúgy folytatta útját Jeruzsálem felé, a dicsőségből a kereszt felé, és a kereszten át a feltámadásba. Ez a mi útunk is. Lesznek táborhegyi pillanataink, lesznek golgotáink, de aki Krisztussal jár, annak a végső állomása nem a kereszt, hanem a dicsőség. Kérjük ma az Urat, hogy amikor életünkben elhomályosul a remény, idézze fel bennünk a táborhegy fényét, és amikor elcsüggedünk, halljuk meg újra az Atya szavát, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mert aki Krisztusra hallgat, az a legsötétebb éjszakában is megtalálja világosságot. Amen.

Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Erdély János New Yorkból. Hallgassanak meg most pár eseményt, ami a közelmúltban történt, az Óperenciás tenger túlsó oldalán. Ösztöndíjakkal és gyakornoki programokkal támogatja a Kárpát-medencei magyar fiatalokat az Amerikai Magyar Koalíció. A Kárpát-medencei magyar fiatalok számára elérhető ösztöndíjakat, vezetőképző és gyakornoki programokat is szerveznek, ismertette Szekeres Zsolt, az Amerikai Magyar Koalíció, angolul American Hungarian Coalition pénztárosa és a Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnöke, Hungarian Human Rights Foundation. A beszélgetésben szó esett ösztöndíjprogramokról, szakmai lehetőségekről, valamint olyan pályázatokról, amelyek hosszú távon is hozzájárulhatnak a magyar fiatalok szakmai fejlődéséhez és nemzetközi kapcsolatépítéséhez. Az Amerikai Magyar Koalíció támogatásai programjai közül az egyik legrégebben működő kezdeményezés a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elmélete Líceum ösztöndíjprogramja. A Hungarian American Coalition képviseletében Szekeres Zsolt elmondta, hogy az erdélyi kapcsolat gyökerei egy kulturális alapítványhoz vezetnek vissza. Györfi Ilona és férje alapítványa megszűnését követően annak több mint 140 ezer dolláros vagyonát az Amerikai Magyar Koalíció kapta meg azzal a céllal, hogy az erdélyi intézmények támogatására fordítsa. Az alapítvány egyik kurátora javasolta, hogy az erdélyi magyar középiskolák közül a Bolyai Farkas Liceumban alapítsák meg az ösztöndíjat, amelyre a koalíció 25 ezer dollárt különített el több évre. A program mára a 7.-8. évébe érkezett, és a szervezet szerint jelentős ösztönző erőt jelent a diákok számára. Most már a 7.-8. évben vagyunk, és hát fantasztikus eredménye van, mert nagyon kompetitív, tehát pedáloznak a diákok, hogy ezt megkaphatsák, mondták. Az ösztöndíjrendszer kezdetben kizárólag tanulmányi teljesítményt ismert el, később azonban bővült a közösségi munkát végző diákok díjazásával is. Ennek ötletét egy korábbi gyakornok, Borzaszék Sarolta vetette fel, hangsúlyozva, hogy az iskola közösségi életének fenntartásában is fontos szerepet játszanak az aktív diákok. Jelenleg 3 díjat osztanak ki. Az első helyezett 1000 dollárban, míg 2 további díjazott 500-500 dolláros elismerésben részesül. Az ösztöndíjprogram az iskola működését is támogatja, hisz az erre elkülönített forrásból a szervezési költségeket, valamint a könyvtár fejlesztését is finanszírozzák. A díjátadás minden évben fogadást követi, amelyen a jelenlegi és korábbi díjazottak, valamint családtagjaik is részt vesznek. Ez lehetőséget biztosít a személyes kapcsolatok fenntartására, új ismerettségek kötésére is. A Bolyai Farkas Liceum támogatása mellett az Amerikai Magyar Koalíció több olyan programot is működtet, amelyek a Kárpát-medencei magyar fiatalok szakmai fejlődését segítik. A John N. Laurer vezetőképző és gyakornoki program elsősorban angolul beszélő egyetemistáknak szól. A 4 hónapos washingtoni program során a résztvevők betekintést nyernek az amerikai törvényhozás és döntéshozatal működésébe, majd a megszerzett tapasztalatokat saját országokban hasznosíthatják. A kezdeményezés eddig több mint 100 fiatal támogatott, akik közül többen később diplomataként vagy magas közigazgatási pozíciókban folytatták pályafutásokat. A program egyik legfontosabb értékének Szekeres Zsolt az aktív alumni közösséget nevezte, amely rendszeres találkozókkal és szakmai kapcsolatokkal segíti az egykori résztvevőket. Jelenleg 2 további ösztöndíjprogramra is nyitva áll a jelentkezés. A Bognár Béla ösztöndíj elsősorban a Kárpát-medencében élő rászoruló magyar diákokat támogatja. Évente 20, illetve 30 pályázó jelentkezik, akik közül a jelentkezők mintegy 70%-a részesül támogatásban.
A Kis Éváról és Eleméről elnevezett ösztöndíj pedig azoknak a hallgatóknak nyújt segítséget, akik amerikai egyetemen tanulnak vagy oda készülnek, és bár rendelkeznek ösztöndíjjal és saját forrásokkal is, tanulmányaik finanszírozásához további forrásokra van szükségük. A program sajátossága, hogy a támogatás több éven keresztül is megújítható, így egy-egy hallgató akár 8000 dollárhoz is juthat egy 4 éves képzés során. Az Amerikai Magyar Koalíció említett pályázatára a jelentkezési időszak szeptemberben zárul, a döntések pedig várhatóan október-novemberben születnek meg. A pályázók online regisztráció után tölthetik fel a szükséges dokumentumokat, és szükség esetén a szervezet munkatársai segítséget is nyújtanak a jelentkezési folyamatban. A Magyar Emberi Jogok Alapítványa, Hungarian Human Rights Foundation szintén meghirdeti több mint 30 éves múltra visszatekintő gyakornoki programját. A 9 hónapos képzésből 2-3 hónapot Budapesten, 6 hónapot pedig Washingtonban töltenek a résztvevők, akik az amerikai kongresszus működésével és a kisebbségi érdek érvényesítés lehetőségeivel ismerkednek meg. Tipikusan, akik ilyenre jelentkeznek, vagy a kárpátaljai, vagy Szlovákiából, vagy Erdélyről, vagy olyan területről jön, ahol a magyar kisebbségnek a kérdéseit nagyon hitelesen tudja képviselni. Az idei év különleges a Magyar Emberi Jogok Alapítványa számára, hiszen fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. Az évforduló alkalmából emlékkönyv készül az alapítvány történetéről, amelyhez kapcsolódva Budapesten és a kolozsvári magyar napokon kiállításokat és szakmai rendezvényeket is szerveznek. Szekeres Zsolt röviden kitért a Reconnect Hungary programra is, amely az amerikai magyar diaszpóra második, harmadik, illetve negyedik generációját segíti abban, hogy megismerje magyar gyökereit. A kezdeményezés részvevői 2 hetes magyarországi látogatáson vesznek részt, emellett működik egy erdélyi gyakornoki ág is, amely romániai civil szervezeteknél és intézményeknél biztosít szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget. Az Amerikai Magyar Koalíció, Hungarian American Coalition és a Magyar Emberi Jogok Alapítványa, azaz Hungarian Human Rights Foundation programjai továbbra is azt a célt szolgálják, hogy a Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek, vezetői készségeket fejlesszék, valamint anyagi és szakmai támogatást kapjanak tanulmányaikhoz és közösségi szerepvállalásokhoz. Mindez nem ad teljes értékű tájékoztatást ezen lehetőségek részleteiről, feltételeiről, így amennyiben felkeltették az érdeklődést, az említett pályázatok látogasson el az Amerikai Magyar Koalíció vagy a Magyar Emberi Jogok Alapítvány honlapjára. Sikert aratott a New York-i cserkész körzet hagyományos versenye. Szépen szavaltak a fiatalok. A külföldi Magyar Cserkész Szövetség New York-i körzete 10 csapatával a legnagyobb. A 2 évenként megrendezett szavaló verseny 2012-ben Cseh Tibor egykori közíró és cserkészvezető nevét vette fel. A rendezett döntőre a versmondók 5 város 7 csapatából nagy izgalommal seregedtek össze a Bodnár Gábor Cserkészházban, ahol a továbbjutók 4 korosztályban versenyezhettek. A zsűriben helyet kapott dr. Balog K. Éva tanár Bostonból, Kovács Éva pedagógiai szaktanácsadó Princetonból, a Princetoni Egyetemről, Nagy Ildikó szociológus New Yorkból, Bodnár Ágnes, a külföldi Magyar Cserkész Szövetség egyik tiszteletbeli elnöke New Jerseyből, dr. Kerekes Judit egyetemi tanár New Yorkból, és Fischer Viktor pedagógus, a zsűri elnöke, ugyancsak New Yorkból. A rendezvény a cserkész induló eléneklésével és imával kezdődött, ezt követően Jankara Krisztina, New York-i körzetparancsnok köszöntője következett. Minden versmondó egy kötelező és egy szabadon választott verssel indulhatott.
Az eredményhirdetésnél a zsűri kiemelte a résztvevők magas felkészültségi szintjét. Gratulálunk nekik! Abonytól Chicagóig alföldi gulyással hódított Berkó András a Gulyás Fesztiválon. A 17. Chicagói Gulyás Fesztivál egyik különleges vendége volt Berkó András, aki a Pest megyei Abonyból érkezett az Egyesült Államokba, hogy bemutassa az alföldi gulyás hagyományait. A Bogrács Brigád baráti körtagjaként nem csak főzött, hanem a fesztivál szakmai zsűriében is helyet kapott, ahol az önkéntes csapatok ételeit értékelte. Mesélt a chicagói élményeiről, a magyar ízek fogadtatásáról, valamint arról, miért tartja példaértékűnek az amerikai-magyar közösség összetartozását. Berkó András számára a bográcsos főzés nem egyszeri hobbi, hanem életforma. Az Abonyban élő szakember a Bogrács Brigád baráti kör aktív tagja, amely országszerte ismert nagyszabású szabadtéri főzéshelyéről és rekord kísérleteiről. A csapat egy különleges 1500 literes bográccsal járja az országot, és rendszeresen részt vesz falunapokon, városi rendezvényeken, valamint rekordméretű ételkészítéseken. Egyik legismertebb vállalkozások során például több mint 2400 adag pacal pörköltöt készítettek. A chicagói fesztiválon nem csak fősztjével, hanem megjelenésével is a magyar hagyományokat képviselte, a nagykunságra jellemző pásztorviseletet, kék inget, fekete mellényt és gatyát öltött magára, amely arról is árulkodott, hogy viselője Magyarország melyik tájegységéről érkezett. A chicagói meghívás a Magyar és a Nemzetiségi Gasztrokulturális Egyesület kezdeményezésére érkezett. A szervezés hónapokkal a fesztivál előtt megkezdődött, egyeztetni kellett az alapanyagokról, az eszközigényről és az amerikai beutazáshoz szükséges adminisztratív feladatokról is. A meghívás különleges ajándékot is jelentett Berkó András számára, 50. születésnapjára eredetileg párizsi utazást tervezett családjával, végül azonban közösen úgy döntöttek, hogy inkább Chicagóba utaznak, mint fogalmazott, Párizs bármikor elérhető autóval is. Az Egyesült Államokban viszont ritkán adódik ilyen lehetőség. A látogatók gyorsan megkedvelték az alföldi gulyást, amelyből két nap során többször is újabb adagokat kellett főzni. A vendégek nem csak megkóstolhatták, hanem vissza is tértek megdicsérni az ételt, sokan pedig a köménynak felhasználásáról érdeklődtek, amely az alföldön a gulyás egyik meghatározó fűszere. A magyarországi vendég tehát nem csak szakácsként, hanem a fesztivál szakmai zsűriének tagjaként is szerepet vállalt. Csontos Györggyel és egy harmadik zsűritaggal együtt anonim módon értékelték a versenyre benevezett gulyásokat, a résztvevők gondosan ügyeltek arra, hogy a zsűri ne tudja, melyik ételt melyik csapat készítette, így kizárólag az ízek döntöttek. A nemzet története nem ér véget az országhatároknál. Az Amerikai Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum Amerikai Álom, Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című időszaki kiállítása, amely 2,5 évszázad magyar-amerikai kapcsolatát mutatja be. A tárlat a kivándorlás történetét, az amerikai magyarság mindennapjait, sikereit és identitás őrző erejét dolgozza fel, eredeti műtárgyak, személyes történetek és interaktív tartalmak segítségével. A kiállítás kurátora Tomkáné dr. Orgona Angelika, történész, főmüzeológus és Máté Zsolt történész mutatta be a rendhagyó tárlat kulisszatitkait.
A Budapesti Nemzeti Múzeum rendszeresen emlékezik meg a történelem jelentős évfordulóiról. Így természetes volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. jubileuma is önálló kiállítást kapjon. Tomkáné dr. Orgona Angelika szerint ez az évforduló egyben az amerikai-magyar kapcsolatok történetének is fontos mérföldköve. A történész főmuzeológus hangsúlyozta, az amerikai diaszpora története a magyar nemzet történetének szerves része, hiszen egy nemzet öröksége nem áll meg az országhatároknál. A kiállítás célja ezért nem csupán az amerikai kivándorlás bemutatása, hanem annak érzékeltetése is, hogy a világ különböző pontjain élő magyar közösségek ugyanannak a kulturális örökségnek a részesei. A tárlat címében szereplő amerikai álomfogalma a kurátor szerint egyszerre történelmi és napjainkban is élő eszmény. A kiállítás három alapvető motiváció mentén mutatja be a kivándorlás történetét, a szabadság keresését, a jobb megélhetés reményét és a siker utáni vágyat. A politikai emigránsoktól kezdve a szabadság gazdasági kivándorlókon át, egészen a világhírű tudósokig, művészekig és vállalkozókig számos életút bizonyítja, hogy sok magyar valóban megtalálta számítását az Egyesült Államokban. Nobel-díjas kutatók, hollywoodi alkotók, üzletemberek és sportolók egyaránt helyet kaptak a tárlat történetei között. Az amerikai álom a Magyarok az Egyesült Államokban című időszaki kiállítás 2026. november 2-ig tekinthető meg, mégpedig otthon, azaz Budapesten, nem Amerikában, a Magyar Nemzeti Múzeumban a tárlat külön belépőjegyet nem igényel. A múzeum kertben emellett ingyenesen megtekinthető az Amerikából jöttünk című szabadtéri futókiállítás is. Nézzék meg! Erdei Jánost hallották New Yorkból.

0: Köszönjük Erdei János kedves önkéntesünknek a tudósítást, most pedig visszatérünk ide Erdélybe, és pedig nézzünk is tovább Csíksomjóra, hiszen ők lesznek majd az önök házigazdája délután folyamán, 13 órától a szeretett lángrózsa füzér imádkozzák, majd ima lesz a békéért, azt követően pedig a zenés köszöntővel várják önöket 13 óra 30 perctől.
1: Majd 14 órától várom a kedves hallgatókat a Férfiak a Bibliában című műsorommal, és azt követően szintén olvasuk együtt a Szentírást, majd Medjugorje üzenetek.
0: Ezután az önök ima szándékait fogadják munkatársaink, önkénteseink, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. Ezt követi a koncertó Bőte László szerkesztésében, majd 16 órától az igézőt hallhatják ismétlésben.
1: 16 óra 5 perctől Asztrik atya várja önöket a nap katekézisével, azt követi majd a Vatikáni Rádió hírműsora ismétlésben.
0: 17 órától ismét ima szándékok fogadása, majd a Világosság rózsafűzérének imádkozása, 18 órától pedig Csíksomjóról a kegytemplomból közvetítünk szentmisét.
1: Azt követően együtt imádkozzuk az Urangyala imádságát, majd Kempis Tamás Krisztus követése 73. részét hallhatják, amelynek végén egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk.
0: Megköszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Áldott szép délutánt és jó rádiózást kívánva búcsúzunk a nagyváradi stúdióból.
1: Tibor atya.
0: És Vidikán Lökodi Tünde, a viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérit és litániáját, amelyet felajánlunk hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, Leó pápáért és az ő szándékáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, papi hivatásokért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kantornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóiért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, betegápolókért, orvosokért, a háború megszűnéséért, a világ békéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és akikért senki sem imádkozik. Ó Mária, legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet, minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó Mária, szeretünk téged, oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad. Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög, érettünkig hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög, érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög, érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunkra.

0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Üdvözd légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztetse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja félrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja újtsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, akik végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szeretett királynőjének köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője.

0: királynője, csodálatos asszonyunk Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, jár közben értünk uradnál, áld meg és vezess minket szíved szeretett lángja által a minden szentek birodalmába. Amen. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángját gyújtsd tökéletes Isten tiszteletre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei anyának ajánlottad, aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűz anyánk, megígérted, hogy tüzet tűzzel fogunk oltani. Ezért kérünk, ára szeretett lángot kegyelmi hatását, mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.
1: Drága Jézusom, add, hogy lábunk
0: együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához.
1: Írgalomért, amen. Most segíts meg, Mária.
0: Ó, írgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak,
1: eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg,
0: hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemét, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon. Amen.

0: Imádkoznak.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Urunk, békesség Istene, hallgass meg könyörgésünket. Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat, saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át, mennyi vért ontottak, hány élet tört össze, mennyi reményt temettek el, de erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Most, Uram, segíts Te, adj nekünk Te békét, taníts minket Te a békére, vezess minket Te a béke útján. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj bátorságot, hogy kimondjuk, soha többé háború, a háborúval minden elpusztul. Önj szívünkbe bátorságot, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megteremtése érdekében. Uram, Ábrahám Istene, a proféták Istene, a szeretet Istene, Te teremtettél minket, és arra hívsz minket, hogy testvérként éljünk, adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk. Segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tegyél készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé. Félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsájtássá. Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy türelmes kitartással teljesítsük be a párbeszéd és a megbékélés melletti döntésünket, hogy győzedelmeskedjen végre a béke, és minden ember szívéből legyenek száműzve ezek a szavak: megosztás, gyűlölet és háború. Uram, fegyverezd le nyelvünket és kezünket, újítsd meg szívünket és elménket, hogy a szó, amely összehoz minket, mindig testvér legyen, és életmódunk pedig békévé váljon. Amen.

0: Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Mutasd meg a kibékülés lehetőségét mindazoknak, akik a családban vagy más közösségben békétlenkednek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, adj erőt nekünk, hogy vihessünk fényt, megnyugvást a betegek, magányosok, szomorú szívűek és a háború elől menekülők világába.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a nemzetek vezetőiért, hogy ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a Szent Szűz példájára mi is Krisztus hordozók legyünk, és ennek tudata adja meg lelkünk békéjét, boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, aki a béke fejedelme vagy, add, hogy Izrael népe békés egyetértésben éljen a szomszédos országok lakóival, és ezzel erősödjék a népek közötti béke.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária!
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Köszöntik Önöket
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránt. Kedves hallgatóink, ahogyan hallhatták, zenés köszöntő című műsorunkkal jelentkezünk innen Csíksomlyóról. Az elérhetőségeink a következők: hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámunk egyikét tárcsázva, és élő adásban mondhatják el jó kívánságaitokat, köszönhetik szeretteiket, de szöveges üzeneteiket is várjuk a 0758 420 555-ös SMS számunkra. A mai dalra is, mai napra is készítettünk három dalt, amely közül lehet választani. Elsőként Uram, te hozzád futok a Golgota együttesnek az előadásában, másodikként Csiszer Lászlótól Én Istenem Királyom, és végül, de nem utolsó sorban, a Csíksomlyói templom kórusának az előadásában a Szent Anya Üdvözlégy című éneket választottuk. A mai napon pedig 2026. augusztus 6-át ülünk, amikor is Urunk színeváltozásának az ünnepét üljük, bár nem kötelező ülő ünnep, mégis főleg itt a Csiki medencében nagyon sokan munkaszüneti napnak tartják, és ilyenkor a mezei munkákat is abba szokták hagyni, legalábbis erre a napra. És a mai napon a Berta, illetve a Bettina nevet viselő kedves hallgatóink ünneplik a névnapjukat. A tegnapi napon Krisztina, Kriszta, holnap pedig Ibolya és Arabella névnapot ülnünk. Nagy szeretettel gondolunk azokra, akik ezeket a neveket viselik, de köszöntsük azokat is, akik születésnapot, házassági évfordulót, vagy éppen valamilyen más családi ünnepet ülnek. A Jóisten éltesse kedves minnyájukat sokáig.
1: És engedhessék meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntjük önkéntesünket, Kelemen Anikót, aki rendszeresen bejár a csoportjával, gyerekeivel. A Jóistennek legyen hála, hogy még sokszor jöhessél, Anikó. A Jóisten éltessen, áldása kísérje életedet szeretteiddel együtt, és adja Jóisten, hogy sokáig örvendezhetek egymás társaságának, és mindig nagyon sok szeretettel várunk a stúdióba tégedet, a csoportodot, és nem utolsó sorban minden csoportot. És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló!
2: Köszönjük az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretetével köszöntöm a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni Remény szeretetjegyében Csíkszent Királyon Májeszki Ibolyát a Domb utcában, Csíkszeredába I.S. Ibolyát az Áviintulói utcában, és Jakab Ibolyát az Áviintulói 8-as blokkban, Penyéden Tifán Ibolyát, mindegyiküknek Isten áldásával hosszú boldog életet kívánok. Adja jó Isten, hogy még nagyon sokszor megérjék nevük napú, ezt kívánja Csíkszeredából Jutka. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus az összes elhangzó dallal. Köszönöm,
1: hogy legyen. Eljutottam. Nagyon szívesen, így ahogy tetszett mondani az Ibolyákot, köszöntik, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Szent Mihályon Bálint Ibikét, és önkéntesünköt Pálfalván Gál Ibolyát, a Jóisten éltessen, jó egészségbe, szeretetbe, békességbe, és legyetek a családotok őrangyala, a Jóisten áldása kísérje életetek.
0: Most pedig az Ibolya névre hallgató kedves önkénteseinket szeretném én is még köszönteni. Többek között András Ibolyát Tusnádfürdőn, Milik Ibolya önkéntesünket Kézdivásárhelyen, Tankó Ibolyát Sötét Patakon, Lőrinc Ibolyát Kápolnáson, Kovács Ibolyát Kézdi Száraz Patakon, és hát ennyi lenne. Igen, nézem, hogy mindenki a listámról.
1: Nehogy kimaradjon.
0: Igen,
1: valaki.
0: Hogy köszöntöttem-e. És a Krisztina névre hallgató önkénteseinkből pedig Gergely Krisztinát köszöntjük, ugye, aki szokott bejárni ide hozzánk a stúdióba. De
1: és még várjuk a stúdióba,
0: bizony,
1: kicsi Krisztina.
0: Emellett pedig szeretném köszönteni Krisztina nénit Vaslábon, aki nagyon hűséges önkéntesünk, a Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig.
1: Egy szóval mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Nem feledkezünk meg az idősekről, betegekről, akik a kórházi ágyon hallgatnak minket. A Jóisten adjon gyógyulás mindannyiuknak, éppen egészségesen térjenek az a szeretteik közé. Köszöntjük mindazokat, akik személyautóba hallgatnak minket. Szerencsés célba érkezést adjon a Jóisten mindannyiuknak, nagy-nagy ölelés.
0: Most pedig az Uram, te hozzád futok című ének fog elhangzani. Fogadják sok szeretettel!

0: Uram, te hozzád futok, hallgathattuk meg ezt a nagyon szép éneket, a pontos időnk 13 óra és 53 perc. Önök a Zenés Köszöntő című műsort hallgatják, a Csíksomlyói stúdióból köszöntjük mindazokat, akik most kapcsolódtak műsorainkba. Szeretettel várjuk jó kívánságaikat, hívásaikat, de van is egy betelefonálunk. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló. Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm a műsorvezetőket, és a Márhamz összes dolával szeretném köszönteni Csigmeng Holván Lac Krisztinát, Csipszentgyörgyön Madár Krisztinát, Csíkszeredába Imre Krisztinát, Kosteleken szintén Imre Krisztinát, Borzsolába Szokács Krisztinát, Kottyondon Erdély Krisztinát, szintén köszöntöm Csigmeng Holván Koronka Ibolyát, Magyar Ibolyát, Tusnádon András Ibolyát, Pálfolván Gábor Ibolyát, Gál Ibolyát, bocsánat, és Kósteleken Gábor Ibolyát, Timár Ibolyát, és szintén Csikban Balázs Timár Ibolyát, és mindazon személyeket, akik az Ibolya Krisztina névnapot viselik. Boldog névnapot a Jóistenét, és a sokáig mindannyiukat, de küldöm odalt az időseknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja Mária Rádiót. Isten igaz, a dicsétes közös Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Marika, Jóisten éltesse valamennyiüket, mi is csatlakozunk ezen jó kívánságokhoz.

0: Halleluja.
1: Telefonálót köszöntünk.
2: Halló, halló.
3: Halló, üdvözöljük az Úr Jézus
2: Krisztus. Mindörökké, amit üdvözöljük, Margit
3: néni. Mind a kettőjüket nagy-nagy szeretettel köszöntöm. Ezért azért mondom, László Margit néni vagyok, ma végén elfelejtem.
2: Köszöntjük, Margit néni.
3: Szeretném köszönteni Vásárhelyben szövéden, nem ez Bertuska. Jóisten értesse sokáig, sokszor írja meg neve napját, erőbe, egészség, békesség, szeretetteljes unokáját és Krisztinát. Nagy szeretettel köszöntöm. Őt is áldja meg a jó Úristen. És Nikó Marokkal van, szeretném köszönteni László Bert a sógornőmet, özvegy László Bert a sógornőmet. Nagyon a jó Isten neki erőt, egészséget, békességet, szeretetet. Szeretném még köszönteni Anna néni Tülkébe, minden hozzám tartozó családtagomat, minden Mária Rádió hallgatót, támogatót, főleg Érike, adjon a jó Isten maguknak sok-sok erőt, egészséget.
2: Köszönjük szépen mindannyiunknak, ezt adja meg a jó Isten, Margit néni, jó Isten, éltesse szeretteid, békesség Istentől. Így, ahogy említette Margit néni a Berta neveket, eszembe jutott, hogy Szent Mihályon én is köszöntöm, vagy mi is köszöntjük, nagyon sokat járt be a stúdióba imádkozni Szőcs Berta nénit, és Szovátán Berta mamát is nagy szeretettel, ő is mindig köszöntött a jó Isten éltesse mindannyiukat jó egészségbe.
1: Két igen kedves szemét szeretnék köszönteni, így a műsor végéhez közeledve, mégpedig Csikbó Zsovában lakatos Krisztinát, unokatestvéremet, nagyon boldog névnapot kívánok, és nagymamámat szintén Csikbó Zsovában, Balog Irént, nagyon boldog születésnapot kívánok, nagymama, a jó Isten éltesse nagyon sokáig még körünkben, hogy örventessünk egymásnak. Kedves hallgatóink, a zenés köszöntő műsorunk végéhez értünk. A Csíksomék egy templom kórusának az előadásában fogjuk meghallgatni a Szent Anya Üdvözlégy című éneket. A mai házigazdák
2: Fülöp Lóránt
1: és Csatlós Éva voltunk. További áldott és tartalmas szép délutánt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máli Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk. Noé fiáról volt szó az elmúlt műsorban, most pedig tovább megyünk a második férfi bibliai alakkal. A sorozatunkban tovább folytatjuk a Teremtés könyvének nagy alakjairól szóló elmélkedéseinket. Ádám, Káin, Ábel és Sém után most tehát Noé második fiáról, Hámról beszélgetünk. Az ő története rövidnek tűnik, mégis rendkívül sok tanúságot hordoz. Hám neve évszázadokon át félreértések és téves értelmezések forrásává vált. Ezért fontos, hogy úgy olvassuk a Szentírást, ahogyan az egyház tanítja, és ne emberi előítéletek szerint. Ki volt Hám? A Teremtés könyve szerint Noénak három fia volt, Sém, Hám és Jafet. Ők voltak azok, akik szüleikkel együtt megmenekültek az özönvízből. Az egész emberiség új kezdete ehhez a családhoz kapcsolódik. A Biblia többször is hangsúlyozza ezt. Noé három fia, Sém, Hám és Jafet, tőlük lépesedett be az egész föld. És ez nagyon fontos kijelentés. A Szentírás szerint minden ember ugyanannak a családnak a tagja. Ezért minden ember testvér. Ez a keresztény ember kép alapja. Hám neve héberül valószínűleg azt jelenti, hogy forró vagy déli vidék, meleg. A Szentírásban azonban nem a neve a fontos, hanem az a lelki tanúság, amelyet története hordoz. Az özönvíz után Isten szövetséget köt Noéval. Megígéri, hogy többé nem pusztítja el a földet vízözönnel, és a szivárvány lesz ennek a jele. Ezután Noé földművelésbe kezd. A Teremtés könyve így ír, Noé földműves lett, és szőlőt ültetett. Ez az első említés a szőlőről a Bibliában. A szőlő később Izrael egyik legfontosabb jelképe lett, az Ószövetségben pedig Jézus saját magát nevezi igazi szőlőtőnek. A történet váratlan fordulatot vesz, Noé bort készít, megissza, lerészegedik és sátrában mezítelenül fekszik. Ez egy meglepő jelenet. A Biblia nem idealizálja még a legnagyobb igaz embert sem. De Noé igaz ember volt, ő építette a bárkát, ő hitt Istennek, mégis képes volt elbukni. Ez nagy vigasztalás számunkra, a szentek sem hibátlan emberek. Nem azért szentek, mert soha nem estek el, hanem mert Isten kegyelmében éltek. A történet folytatása rövid. Hám meglátja apja mezítelenségét, kimegy, elmondja két testvérének. Sém és Jafet azonban nem nézik meg apjukat, vállukra vesznek egy ruhát, hátrafelé mennek, befedik apjukat, arcukat elfordítják. Ez első olvasásra jelentéktelennek tűnhet. Miért ilyen súlyos ez? A zsidó gondolkodásban az apa tekintélye szent volt. A mezítelenség a kiszolgáltatottság jele. Hám nem egyszerűen látott valamit, a hangsúly azonban, hogy megszégyenítette apját. Mások előtt beszélt róla. Ahelyett, hogy elfedte volna a szégyent, továbbadta Sém és Jafet, ezzel szemben tisztelettel viselkedtek, nem kíváncsiskodtak, nem ítélkeztek, nem alázták meg apjukat, szeretettel elfedték gyengeségét. Mit tanít erről az egyház? Az egyház atyák többsége úgy látja, hogy Hám bűnének lényege nem pusztán a látás volt, hanem a tisztelet hiánya. Szent Ágoston szerint Hám szíve gőgös volt. Nem az apja iránti szeretet vezette, hanem a másik hibájának öröme. Aranyszájú Szent János pedig arra figyelmeztet, az igaz ember bukása sem ad jogot arra, hogy megvessük. A keresztény ember nem örül a másik gyengeségének. És talán ma még gyakoribb, a közösségi médiában, munkahelyen, családokban. Valaki hibázik, valaki elesik, és pillanatok alatt mindenki tud róla. Sokszor nem segíteni akarunk, hanem továbbadni. Mintha Hám lelkülete ma is élne. A szeretet ezzel szemben elfedi a másik gyengeségét. Nem eltitkolja a bűnt, hanem irgalommal közelít hozzá. Szent Péter első levele mondja, a szeretet sok bűnt elfedez.
Egyszer egy idős szerzetest megkérdeztek, mit tesz, ha megtudja, hogy egy testvére súlyos bűnt követett el. Mosolyogva ezt válaszolta, először letérdelek, hogy nehogy én is ugyanabba a bűnbe essek. Aztán oda megyek hozzá, hogy segítsek felállni. Milyen más ez, mint hám magatartása? Az egyik ember hírt csinál a bukásból, a másik testvért lát benne. A történet egyik legnehezebb része, hogy Noé nem hámot, hanem hám fiát, Kánaánt átkozza meg. Ez sok kérdést vet fel. A biblikus kutatások szerint ez nem személyes bosszú, hanem Izrael és Kánaán későbbi történelmi kapcsolatának a magyarázata. A Biblia itt nem azt tanítja, hogy Isten egyik népet a másik fölé rendelte, hanem azt mutatja meg, hogy a bűn következményei generációkon át hathatnak. Sajnos a történelem során ezt a részt sokan félre magyarázták. Voltak, akik azt állították, hogy Hám utódai valamelyik afrikai nép ősei, ezért jogos lenne őket alacsonyabb rendűnek tekinteni. Ez teljesen téves. Sem a Biblia, sem a katolikus egyház nem tanít ilyet. A katolikus egyház mindig hangsúlyozza, minden ember Isten képmása. Minden ember Krisztusért teremtetett. Minden ember meghívást kapott az üdvösségre. A faj elméleteknek nincs bibliai alapjuk. Mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, amikor meglátjuk valaki gyengeségét. A kérdés mindig ugyanaz, mit teszünk? Megszégyenítjük, továbbadjuk, kinevetjük, vagy szeretettel elfedjük? Jézus egészen világosan tanít, ne ítéljetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. De ez nem azt jelenti, hogy a bűnt jónak kell mondani, hanem azt, hogy a bűnöst szeretni kell. Krisztus és Hám történetek között van egy párhuzam, és ez érdekes. Ádám mezítelenségét Isten ruhával fette be. Noé mezítelenségét fiai ruhával takarták be. Jézust viszont megfosztották ruháitól. Ő vállalta a megszégyenítést. Azért, hogy a mi bűneink szégyenét eltakarja. A kereszten Krisztus nem megszégyenített bennünket, hanem irgalmat adott. Ezért a keresztény ember mindig Krisztus lelkületét követi. Mit vegyünk magunkkal? Hám története arra tanít, hogy a szeretet nem kíváncsiskodik mások bűnei után. Nem élvezi a botrányt, nem épít a másik bukására. A szeretet felemel, befed, gyógyít, irgalmaz. Amikor legközelebb valakiről rosszat hallunk, tegyük fel magunknak a kérdést, hámként fogok viselkedni? Vagy inkább Sém és Jafet útját választom, akik tisztelettel és szeretettel elfedték apjuk szégyenét? Ez a kérdés ma is minden keresztény ember előtt ott áll. Imádkoznunk kell, hogy adjon nekünk olyan szívet az Úr, amely nem a másik hibáját keresi, hanem a másik ember méltóságát. Tanítson bennünket az irgalomra, hogy ne a megszégyenítés, hanem a szeretet eszközei legyünk. Így válhatunk Krisztus tanítványaivá, aki nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse azt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Teremtés könyvének 10. fejezetét gyakran nevezik a népek táblázatának. Ez az emberiség első nagy családfája. A Biblia itt nem egyszerűen történelmi adatokat közöl, hanem azt mutatja meg, hogy a különböző népek végső soron ugyanattól az Istentől származnak. Hámnak 4 fia született, Kós, Micraim, Pót és Kánoán. A bibliai hagyomány szerint Kós neve Etiópia és Núbia vidékéhez kapcsolódik, Micraim Egyiptom héber neve, Pót valószínűleg Libia környékére utal, Kánoán pedig a szentföldős lakóinak őse. Érdekes megfigyelni, hogy Izrael történelmének legjelentősebb szomszédai éppen Hám utódai közül kerülnek ki. Egyiptom, Kánoán és az afrikai népek mind kapcsolatba kerülnek Isten választott népével. Ez ismét arra emlékeztet bennünket, hogy a Szentírás nem fajokról beszél, hanem családokról és népekről. Hám legismertebb leszármazottja Nimród. Külön említést érdemel Kós fia Nimród. A Teremtés könyve azt mondja róla, hatalmas vadász volt az Úr előtt. Ő alapította Babilont, Ereket, Akkádot és más jelentős városokat. A zsidó hagyomány később úgy tekintett

amikor Izrael 400 évig Egyiptomban él, tulajdonképpen Hám utódaival találkozik. Isten mégis szereti őket. Az egyiptomiakat is meghívja az üdvösségre. Izaiás proféta még azt is megjövendőli, hogy egyszer Egyiptom is az Úr népéhez fog tartozni. Ez rendkívül fontos. Isten terve mindig egyetemes, nincs kiválasztott faj, csak kiválasztott küldetés. Izrael kiválasztása nem kivételezés volt, hanem szolgálat az egész emberiség javára. Hám története évszázadokkal megelőzi a 10 parancsolatot. Mégis szinte előre megfogalmazza a 4. parancs lényegét, tiszteld apádat és anyádat. A tisztelet nem azt jelenti, hogy a szülők soha nem hibáznak, Noé is hibázott. A tisztelet azt jelenti, hogy méltóságukat akkor sem vesszük el, amikor gyengének látjuk őket. Ma különösen aktuális ez az üzenet. Sok családban a generációk között megszűnt a tisztelet. A gyermek igúnyolja szüleit. A felnőtt gyermek szégyeli idős édesapját vagy édesanyját. A média gyakran kineveti az időseket. A Szentírás ezzel szemben azt mondja, a szeretet nem a hibát keresi, hanem az embert. Hám története a pletyka egyik legősibb bibliai példája. Meglát valamit, kimegy, elmondja. És ezzel kezdődik a legtöbb konfliktus. A bűn nem ott kezdődik, hogy valamit észreveszünk, hanem ott, hogy örömünket lejjük benne és továbbadjuk. Ferenc pápa gyakran figyelmeztetett arra, hogy a pletyka olyan, mint a terrorizmus. A pletykálkodó ledobja a bombát, majd elsétál, a romokat pedig másoknak kell eltakarítaniuk. Milyen időszerű Hám története? Ez talán a legfontosabb kérdés, hogy mit tett volna Krisztus? Ha Jézus lépett volna be Noé sátrába, mit tett volna? Biztosan nem ment volna ki megszégyeníteni, nem mondta volna el mindenkinek, lehajolt volna, betakarta volna, segített volna. Pontosan ezt tette egész földi életében. A házasságtörő asszonyt nem alázta meg. Péter tagadását nem hánytolgatta fel. A tékozló fiút nem szégyenítette meg. Zakeust nem megszégyeníteni ment, hanem vendégségbe. Ez Krisztus útja. A zsidó hagyomány mesél egy történetet. Két testvér ugyanazt a sebet látta egy öreg ember kezén. Az egyik így szólt, nézd milyen csúnya. A másik ezt mondta, vajon mennyi munkát végzett ezzel a kézzel? Mindketten ugyanazt látták, de csak az egyik látott szeretettel. Így van ez Hám történetében is. A kérdés nem az, hogy mit látunk, hanem hogy milyen szívvel látjuk. Talán soha nem volt olyan könnyű mások hibáit nyilvánossá tenni, mint napjainkban. Egyetlen fénykép, egyetlen videó, egyetlen bejegyzés, és emberek élete mehet tönkre. A keresztény ember azonban nem vesz részt a megszégyenítés kultúrájában. Ő az irgalom kultúráját építi. Nem mentegeti a bűnt, de megőrzi a bűnös ember méltóságát. Ez az evangélium szelleme. Hám alakja figyelmeztetés számunkra. Nem azért került be a Szentírásba, hogy elítéljük őt, hanem hogy felismerjük önmagunkat. Hányszor viselkedtünk mi is Hámként? Hányszor beszéltünk mások hibáiról? Hányszor örültünk titokban annak, hogy valaki megbotlott? De a Szentírás mindig reményt ad. Krisztus arra hív, hogy Sém és Jafet útját válasszuk, a tiszteletet, a tapintatot, az irgalmat és a szeretetet. Mert ahol a szeretet betakarja a szégyent, ott Isten kegyelme kezd munkálkodni. Legyen ez a mi életünk útja is. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nehemiás könyve 6. fejezet első 19-es vers soránál tartottunk, és ott hagytuk abba, hogy újabb támadás és annak a célja, hogy mi is lehet. Nézzük akkor meg ezt, amikor azonban látta az ellenség, hogy komoly munka folyik, akkor elkezdte őket rémíteni. Először arra gondoltak, hogy nyílt fegyveres támadást intéznek. Mikor ez a tervük kitudódott és a megfelelő előkészületeket is elvégezték, tudnillik úgy építették a kőfalat, hogy ott voltak a fegyverek mindenkinek a derekán és a kezében, akkor ezzel a tervükkel felhagytak. De azzal a tervükkel, hogy valamilyen módon megakadályozzák az építést, ezzel nem hagytak fel. És ez jó, hogyha megjegyezzük, sem a közösségi életünkben, sem az egyén életünkben nem nyugszik bele a kísértő abba, hogyha építő munka folyik, a Isten munkája folyik, ha nyíltan nem tud zavart kelteni, és erről szólt ez a rész, amit most olvastunk. Akkor megpróbál borkoltan, alattomosan, valamilyen fondorlatos más módszerrel olyan támadást intézni a hívő emberek ellen, hogy mégiscsak maradjon abban a munka. A sátán célja az, hogy hagyja abba a hívő ember a munkát, fáradjon bele, mondja azt, hogy elkedvetlenedtem, végül nem csinálom, úgysem megy nekem ez, jobb abba marad. Tehát voltak már megfáradt hívő emberek, akik így gondolkodtak. És különösen, ha valakire Isten még a közösségben is munkát bízott, azt különösen nagyon éri a kísértőnek a támadása, mint itt Nehemiást. Nem hiába mondja Istennek az igéje az, hogy, ne fogadj el vádat egy presbiter ellen, csak 2 vagy 3 tanúbizonságra, mert az előjárókat, akikre Isten többet bízott, sokkal többféle támadás éri. Ilyen támadás ez is, amit itt olvastunk, amikor nem csak gyalázzák, hanem olyan valótlan állításokat mondanak, és olyanokat híresztelnek szerte a világban, meg az ismerősök között, amivel, ahogy olvastuk, rossz hírét akarják kelteni, le akarják járatni, hogy ezáltal azt a munkát, amit Isten rábízott, azt is le tudják állítani, és annak is ártani tudjanak. Tehát az első, amit látnunk kell, hogy az ellenségnek a célja ez, amit a 9. versnek a közepétől olvastuk, leveszik kezüket a munkáról, és az félben marad. Ez az ellenség célja. Maradjon félbe. És nagyon jól látta Nehemiás ezt, és ezért rögtön utána így imádkozott. Azért hát, ó Uram, erősítsd meg az én kezeimet. Most tehát nézzük meg ezt az alattomos módszert, amit ebben a részben olvastunk, és egy néhány tanúságot vonjunk le a magunk számára belőle. Azt olvastuk, hogy küldte Szanballát és Gesem hozzám ilyen üzenettel, hogy gyere is találkozzuk a faluk egyikében, az Onó völgyében, holott ők gonosz gondoltak ellenem, ezt olvastuk a 2. versben. Vagy az új fordításban úgy olvasok, hogy ez a gonosz gondolat, ez az volt, hogy cselt vetnek neki, és valamilyen módon meggyilkolják. De az első az volt, hogy tanácskozzunk. Hát az ellenségnek is van egy ilyen felhívása a hívő ember felé, hogy tanácskozzunk. Egyéni életünkben is, közösségi életünkben is. És az egyéni életünkben ez először valami olyasmit jelent, amiről Pál apostol azt írja, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. Legelőször a testünk és a vérünk lázad fel, amikor az Isten országának építése valakinél elkezdődik a közösségben. A test és a vér lázad fel, az nem akarja, mert nagyon jól érzi és tudja, hogy ezután már nem ő lesz az Úr. Minél jobban épül bennünk Isten országa, annál inkább ő neki alávaló szerepe lesz. Ő csak olyan lehet, ahogy írja is az ige, hogy a testemet sanyargatom és szolgává teszem. Ezért jön a test, hogy tanácskozzunk, beszéljük meg. Nem kell azt azért olyan komolyan venni. Próbáljunk meg valami kompromisszumot kötni. Nagyon érdekes, hogy Szanballát és Gesem küldött ilyen üzeneteket. Gesem neve, vagy ahogy másik jelentése is, testiesség. Ő pedig arábiai születésű volt, és Arábia nagy része terméketlen pusztaság, és a nagy részén rabló nép lakik. Tehát ilyen a test, ilyen a testiesség, szellemi szempontból egy pusztaság, és amit el akar írni a hívő emberek életében a test, ugyanaz, amit ott a rabló nép el akart érni. Vagyis kifosztani minden értéket, kiforgatni minden jóból.
Nos, ezzel nem kell tanácskozni. És amikor Pál meghallotta Isten evangéliumát, amikor neki az Úr üzent és megjelent Krisztus, akkor ő azonnal nem tanácskozott testtel és vérrel, és nem nagyon tanácskozott még emberekkel sem. Azt mondja, nem mentem fel még Jeruzsálembe sem, az előttem lévő apostolokhoz sem. Megértette, amit Isten neki üzent. Nem jelenti azt, hogy Isten embereket nem használt fel, hiszen oda küldte hozzá Ananiást, de amit ő megértett, azt cselekedte, és attól nem lehetett eltéríteni. Ugyanígy volt az Úr Jézus Krisztus is. Megértette, mi az Isten akarata, és ha a test fáradt volt, és ha a test éhes volt, és ha a test eltikkadt volt, például amikor a szamariai úton leült a kótnál elfáradva, éhesen és szomjasan, és akkor jön a szamariai asszony, és ismerjük a történetet, és kérte, hogy adj innom, és végül látta, hogy ott neki Istentől rendelt feladata volt, és akkor nem tanácskozott a testével, a fáradtságával, a szomjúságával, hanem végezte azt, amit Istentől rendelt feladata volt. Nos, ez az első, amit meg kell tanulni. A második, hogy a keveredés az a sátáni módszer. Innen folytatjuk holnap. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Csíksomlyói stúdióból, a mikrofonoknál
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Loránd köszönti Önöket. A következő 20 percben pedig fogadjuk az Önök ima kéréseit, ima szándékait a jól megszokott elérhetőségeken. Hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, de ugyanakkor honlapunkról a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldhetik kérésüket, szándékukat. Általános imakéréseink között a mai délutánon is imádkozunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységéért, katolikus anya szent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért. De imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is.
1: A füzetünk befejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A mai rózsafüzért felajánlom Gábor Béla lelke üdvéért, halálának 29. évfordulóján, aki a Kalász negyedi temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes, fiatal halálod, fájó emlék marad szíveinkbe. Isten fizesse meg mindenkinek az imáját, szerettei tartanak velünk. A rózsafüzért felajánlom az Antal család és a Balázs család gyógyulásukért, feressége, ereje, egészsége és türelme megmaradásáért, és azokért a betegekért, akik tőlem imát kérnek. Isten fizesse, Jézuson bízom benned. A rózsafüzért Önökkel imádkozom barátnőm Bözsi és Ülkébe Anna néni gyógyulásukért, jó Isten hallgassa meg. Imád kérek és Önökkel együtt imádkozom ezt az rózsafüzért unokahúgom sikeres felvételi vizsgájáért. Isten fizesse meg mindenkinek az imáját, Jézuson bízom benned. Mi is bekapcsolódva a közös imába, imádkozunk elhunyt önkéntes társainkért, Halmi Ibolya, Borsós Ibolya, Kovács Ibolya önkéntesek voltak itt a Csíksomlyói stúdióba, Borsós Ibolya, és Borsós Ibolya, igen, és a többiek, azok
0: magazinokat
1: kézbesítettek, igen, a Jóisten adjon nekik csendes pihenést, és köszönjük szépen, a Jóisten fizesse vissza nekik jóságukat, munkájukat, és mindazt az időt, amit a Mária Rádióra szántak. Nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevében.
0: Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A jó Isten áldja meg a műsorvezetőket, és minden és felajánlom a rózsafüzét Önökkel imádkozva a általános imat, felajánlom élő és elhalt családom, és kihagyképpen az élő családomért, akik úton vannak, egynapos pihenőm, a legkisebb unokám is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, áldott szép délutánt kívánunk! Szöveges üzenetek is érkeznek, minden imákat és szentmiséket felajánlom. Az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Udvarhelyről írták az üzenetet. Minden imákat és szentmiséket felajánlom a héten Illuska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek, hallgass meg Uram kérésemet, köszönöm.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, aki időközben letette, kérjük szépen hívjon vissza.
0: Folytatom üzenetekkel, minden imát és szentmiséket felajánlom Fábián Teréz és Bálint Matilde lelki üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról írták. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, a szüleik nyugalmáért, Jézuson bízom benned.
1: És itt is van a kedves hallgató.
0: Sajnos pont letette. Ezt a rózsafüzét felajánlom, gyógyulásért, egészségét, a gonosz távozásáért, a csíksomlyosegítő szőz mellett akarjon be védő palástjával minket. Ezt a rózsafüzét felajánlom testvérem gyógyulásáért, köszönöm. A rózsafüzét és az összes imád felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos Svájcból egy mindennapi hallgatónk írta. Köszönjük, hogy Svájcban is hallgatnak bennünket.
3: A Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
3: Ezt a rózsafüzét persze szeretném ajánlani az unokámért, aki a tennap született. Hogy adja a Jóisten, hogy tudjon megerősödni, hogy tudjon jó lenni belőle. Isten tízesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A Jóisten áldja meg, adjon jó egészséget, édesanyjának, édesapjának növekedjék, békességbe szeretedve, Jóisten dicsőségére.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásért, a bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről írta az üzenetet. Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom férjem megtérésért és a gonosz távozásáért, köszönöm. Hála és dicsőség az Atyának, a mai imákat felajánlom a családomért, Jézuson bízom benned, köszönöm.

0: Ezt a rózsafüzét felajánlom elhunytjaimért, az örökvilágosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. A héten elhangzó rózsafüzét és szentmiséket szeretném felajánlani drága jó szüleimért, nagyszüleim, testvéreim lelki üdvükért, önökkel imádkozva Isten fizesse, Csíkszeredából Regina írta az üzenetet.
1: Újabb hallgató tart velünk, halló, halló!
2: Üdvözletesek az Úr.
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafüzét önökkel imádkozott, én szeretném ajánlani. Halabul a kapott kegyelmek, itt a boldogságos szűzőny annak és a mennyi agyának. Továbbá kérem a szűzőny oltalmat, az a közben járását, gyermekem gyógyulásait, az egészségét, az ő munkahelyét, tisztánlátásait, sok-sok szeretetét, békéjét, bűneink bocsánatáért, a világ békéért, több fontos szándékét is, családom egészségét, a betegek gyógyulásáért, és nem utolsó sorban önökért. Isten fizesse mindenki segítői majd, és hogy meghallgattak át a cég délután. Kívánom, dicsértessék az
1: Úr. Mindenki, amely nagyon a jó Isten, arra hívjuk, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: Imád kérek a gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért, a világ békéért, a halottaim békés nyugalmáért. Köszönöm, írta egy hallgatónk. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkáikba, egészséget, békességet az egész családnak. Anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból Isten fizesse hidegségről, írta egy hallgatónk. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, adjon a Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse. A rózsafüzét felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért. Köszönöm.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Halló!
3: Kértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: A rózsafüzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, 3 éve itt hagyott bennünket. És a család békességére, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi köszönjük szépen a hívását, tartson velünk az imába is.
0: Imád kérünk Ilyi Zsolt atyáért, írta egy másik hallgatónk. Minden imád rózsafüzét felajánlom kapott kegyelmekért, fontos szándékra, anyagi helyzetünk javulásáért, a családom testi és lelki nyugalmáért, gyógyulásáért, békét a családba, a világba, Isten fizesse. Ezen a szép ünnepnapon felajánlom a rózsafűzért a szűzanya szándékára, írta Izabella üzenetben.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
4: Halló, halló! Dicsertessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, a gyermekeimért, az unokáimért. Jó férjem, a jó Isten éltesse őt is egészségben, hogy együtt még egy kicsit tudjunk élni, és a hozzám tartozó, a szüleimért, testvéreimért is felajánlom. Nagyon szépen köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mi köszönjük szépen, nagyon a jó Isten, jó egészséget, szeretetet, békességet önök között.
0: Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, a gyermekeim életének a jobbra fordulásáért, a megtérésért és egy fontos ügy megoldásáért. Egy édesanyja írta az üzenetet. A mai rózsafűzét hálából ajánlom fel az elmúlt 60 évért és azokért, akik elhalmoztak. A sok virággal Isten fizesse, írta egy hallgatónk.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a mai irgalmaság rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban a mezőfényű hívekért, aki tegnap olyan szeretettel fogadta bennünket a búcsún, a Jóisten áldja meg őket erőben, egészségben, hogy sokáig ünnepelhessük együtt a szűzanya ünnepét. Valamint szeretném felajánlani a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, a Jóisten adjon nekiek csendes pihenést, a Mária Rádió összes dolgozójáért, hallgatóiért és békéért. Egy áldott év délután kívánok önöknek, csomagközül voltam Erika, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, kedves Erika, kapcsolódjon a közös imába ön is.
0: Minden imát és szentmiséket felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére, Böske lelke üdvükért, hogy nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik volt szomszédotok Betlehem falváról. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter Szovátáról írta az üzenetet. Minden imát, szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából, családomért, egészségét, lábam gyógyulásért, cukorbetegségemért, édesanyám egészségét, lába gyógyulásért, minden betegért, Ülkébe Anna néniért, Jézusom, bízom benned.
1: Újabb hallgatót tart velünk, halló, halló. Köszöntjük.
6: No, igen.
1: Köszöntjük.
6: Köszönjük az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
6: Az irgalmasár rózsafüzérjét felajánlom hálából a kapott kegyelmetét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki küdvéért, a világ békéjéért, a pápa szándékáról. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak.
1: Nagyon szívesen. Köszönjük a hívását, tartson velünk az imába is.
0: A mai rózsafüzért és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, a fiam megtérésért, és hogy találja meg az igazi társát. A családom egészségért és boldogságáért egy édesanyja írta az üzenetet. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjaért, elhunyt szüleimért, bűném bocsánatáért, a gonosz távozon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásaért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekekért. Jézus szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. A felsorolt szándékok mellett a saját szándékaimért is felajánlom a mai rózsafűzért, köszönöm szépen mindenki imáját.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló.
7: Halló.
1: Igen, hallgatjuk szeretettel.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki,
7: én is ezt az irgalmasság rózsafüzérit felajánlom a közös halottjaimért, és azokért a papbácsikék, akik áldomáson máma végezték a búcsú szentmisét, és még ajánlom a világ békéjéért, a háború megszínéséért, a szeretetét, és önökért is imádkozok, önökkel mindig egy idős néni Gyimesből. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok. Egy áldott szép ünnepi délután kívánok minden hallgatónak, önöknek is.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves idős nénit, és köszönjük, hogy mindig betetszik kapcsolódni műsorainkba.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából mind a három gyermekemért, családomért, békességért, türelemért, szeretetért. Köszönöm, hála és dicsőség! Gyermekeim szerencsése és utazásáért kérem az imát és Szent Kristóf oltalmát, köszönöm egy édesanyja.
1: Még mindig a füzetből olvasok, önökkel imádkozva az irgalmaság rózsafüzérét. Imádkozzuk, drága jó szüleink, Csiszár Jenő, Csiszár Gizella és testvérünk, Csiszár Márton lelki üdvükért, a Jóisten adjon csendes pihenést, az örök világosság fényeskedjék nekik, pihenésük legyen, csendes emlékük áldott, szeretteik tartanak velünk, Jóisten hallgassa meg, csendes pihenés nekik.

0: honlapunkra is érkeztek ima kérések, imád kérek testi és lelki gyógyulásomért, köszönöm. Családomért, feleségemért, gyermekeimért, szüleimért és élő és elhunyt nagyszüleimért, dédnagyszüleimért, a háborúk megszűnéséért, a békességért a világon, a betegek gyógyulásáért kérem az imát, köszönöm, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért, Simulla és lelke üdvért, a nyugodjon békében, Isten fizesse. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom a fájdalmai megnyílésért, családi békességért, a csíksomű segítő szozanya takarjon be védőpalástjával, és a közös halottaimért is felajánlom, adjon a Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen mindenki imáját. Fiam, testi-lelki gyógyulásaért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló!
2: Dicsértessék az Úrét!
1: Mindörökké, amen!
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Meg szeretném köszönni elsősorban, hogy rám gondoltak a mai nap Érikéjék is, és látom Margit néni is, Jóisten áldását kérem életükre, családjukra. Én felajánlom a rózsafűzést, hálából a Jóistennek a kapott kegyelmekért, minden beteg bajba jutott embertársamért, köztük egy nagyon jó lelki testvérünkért, aki az udvarhelyi kórházban várja gyógyulását, a saját kérésére nem mondom ki a nevét, de a Jóisten tudja. Családom minden egyes tagjáért, világbékéért, Mária Rádió nagy családjáért, és mindenkiért, aki a Mária Rádiót hallgatja, valamint ellenségeinkért, a gonosz emberekért, és mindenkiért a nagyvilágba. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott délután főegészséget kívánok, szeretettel.
1: Hasonlókat kívánunk mi is. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Én is fel szeretném aleállani azt az irgalmaság rózsafűzérét anyai nagytatám Csiszár Albert lelke üdvéért, halálának évfordulóján, a Jóisten adjon csendes pihenést, az örök világosság fényeskedjék neki. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. A csíktaplocai Szent András Rózsafűzér társulatot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével fogunk közösen imádkozni, arra hívjuk a kedves hallgatókat is, kapcsolódjanak önök is a közös imába. Műsorba voltunk
0: Fülöp Lóránd
1: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük a Mára Rádió hallgatóit innen Csíksomjóról, a Szuzanya lábától. Felkérjük Önöket, imádkozzák velünk az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nevér, könyörögj érettünk.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és amik jártásaink jussanak elődbe,
0: áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk isteni szent felségének.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A múlt heti koncertó klasszikus zenei műsorunkat a nagyműveltségű és széles látókörű reneszánsz alkotók egyik utolsó képviselőinek alkotásával fejeztem be. Claudio Monteverdiről van szó, aki Cremonában született 1567-ben Baldassare Monteverdi nevű sebészorvos első gyermekeként. Ugyanez a város volt gyermek és ifjú korának a helyszíne, ahol többek közt zeneelméletet, viola játékot és énekelni tanult. 1590 táján a mantovai udvarnál Vincenzo Gonzagánál lett zenész. Itt először hegedűsként, majd karnagyként működött. Gonzaga ismert művészetpártoló volt, támogatta Galileit, kiszabadította Tassót és Rubenssel festette portréit. Monteverdi a herceget külföldi útjaira is elkísérte,

Balassi szerzemények hangzottak el a Misztrál együttes előadásában, annak apropóján, hogy Esztergom ostrománynak idején a szerző találkozhatott műsorunk főszereplőjével, Claudio Monteverdivel. Monteverdi Gonzaga fejedelemmel tett magyarországi útja után, melynek emlékére Esztergomban utca is viseli a nevét, 1599-ben feleségül vette Claudia Cattaneo énekesnőt, aki két fiúgyermekkel ajándékozta meg őt. 1602-től udvari karmester lett. Zenei munkássága egy történelmi fordulót hidal át, az Orpheus lezártas egyben betetőzte a reneszánsz operát. A Poppea pedig új korszakot nyitotta zenetörténelemben, a barokk operát. Első operáját, az említett Orfeót 1607-ben mutatták be. Monteverdi 1613-tól a velencei Szent Márk székesegyház zeneigazgatója volt. Velencei működése nyomán az akkori Európa egyik legtekintélyesebb zeneszerzőinek számított. Hallgassunk meg tőle néhány madrigált a 9-es madrigál kötetéből.

Angelo Efikrián vezetésével a Complesso Vocali Polifónia együttese Monteverdi madrigálokat énekelt. Monteverdi jól tudott görögül, ismerte a klasszikus irodalmat és kedvelte az elméleti-filozófiai fejtegetéseket. Egyaránt érdeklődött Galilei antik zenéről szóló írása iránt és a firenzei Camerata próbálkozása iránt, melyek a klasszikus görög zene feltámasztására tettek kísérletet, élén a múlt heti adásunk főszereplőivel, Giulio Caccinivel. Monteverdi művészi hitvallása az volt, hogy a természetet kell figyelni, s az igazságot mindenek felett tiszteletben kell tartani. Nem volt forradalmár, bár leírta, mit lát hibának, túlkapásnak, nem lázongott, csendes megnyugvással törődött bele sorsába. Nagyon vallásos volt, annak ellenére, hogy az inkvizíció meghurcolta orvos fiát egy tiltott könyv elolvasása miatt. Jellemét tekintve csendes volt és szerény, ugyanakkor kedvelte a humort és az őszinte barátságot. Szeretett feleségének korai halála azonban borongós hangulatúvá tette. Összesen 20 színpadi művéről tudunk, azonban ezek közül csak 6 maradt fent az utókornak. Egy részlet következik most Tasso írás alapján komponált zeneműből, az esemény a keresztes háború idején játszódik, hősei a szoprán hangon megszólaló muzulmán Klorinda és a tenorban megszólaló keresztény lovag Tancred drámai szerelmi története. Monteverdi az alkotást 1624-es velencei karnevál alkalmára komponálta. A zenemű igen nagy érdekessége, hogy az első a zenetörténelemben, melyben a drámai hatás fokozása érdekében tremolót és pizzicatót használ a szerzője. E két hangeffektus mára már közismert és általánosan használatos. Következzen tehát a Combattimento di Tancredi et Clorinda.

A Skip St. P vezette Capriccio Stravaganti együttesének előadásában a Combattimento di Tancredi Clorinda című kantáta hangzott el. Szerzőjéről, Claudio Monteverdiről a következő koncertó klasszikus zenei adásunkban lehet majd még hallani, viszont hallásra.

0: önzetlen adakozásotok bizonyítja, hogy hitetek valódi.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi nem volna lehetetlen néktek. Ez volt a jelmondatom, mikor a katekumeneknek jelmondatot kellett választani. Az idézet használata apósomtól származik, mert ő mondta mindig, amikor valamit előre temettünk, hogy hitetek hegyek megmozgatására teljességgel alkalmatlan. Ez nekem nagyon tetszett, mert gyakorlatilag tényleg, hogyha valaminek neki sem mer vágni az ember, az biztos, hogy kudarcra van ítélve, tehát mindenképpen hinni kell abban, hogy ha valamit akar az ember, azt el fogja tudni érni. Ha ez a hite nincs meg, akkor fölösleges bárminek nekiállni. Azóta is sokszor megtapasztalom, hogy ha úgy állok neki a dolgoknak, hogy én azt elhiszem, hogy meg fogom tudni csinálni, akkor azt véghez is fogom tudni vinni. A szentségek vétele óta jobban érzem magam a templomban, jobban érzem magam a többi testvér jelenlétében. Vágytam arra, hogy ez kiteljesítse így ebben a formában az életemet, hiszen nem vágtam volna bele, hogyha nem így lenne.
1: Buda László mérnök gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asztik, Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 13. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, Hangoljuk ő rá a szomorúságunkat a címe, és azt mondottam a vége fele, hogy aki többször volt már szomorú, vagy akit gyakran elborít a szomorúság, az tudja, ha nem is fogalmazta meg még magának, hogy van egy foka a szomorúságnak, amikor még mi vagyunk az erősebbek, amikor még lehet és képesek vagyunk harcolni ellene. Valahogy úgy van ez, mint amikor valaki erős sodrású vízbe lépked befelé, egy darabig még mehetünk ki vagy be, előre vagy oldalt, mert erősebbek vagyunk a víz sodrásánál, de van egy pont, amikor a víz sodra erősebb lesz és ledönt a lábunkról. Jaj, annak, aki nem tud úszni, sodródik az örvények a mélységek felé. Nos, az első, amit tennünk lehet és kell, tegyük fel magunkban, hogy nem leszünk szomorúak. Már kora reggel, amikor érezzük, hogy rosszul ébredtünk, és minden perccel beljebb lépkedünk a szomorúság örvényei felé, tegyük fel magunkban, amíg mi vagyunk az erősebbek, amíg harcolni tudunk, hogy nem megyünk családunk és munkatársaink közé szomorúsággal. Ilyenkor hívjuk segítségül a vigasztaló Szent Lelket imádságban, mert ez a neve a Szentléleknek, vigasztaló. Uram, add, hogy mosolyogni tudjak. Uram, könyörülj rajtam, hogy még felöltözöm, levetkőzzem ezt a szomorú hangulatot. Uram, adj egy éneksort a számba, míg megmosakszom, hogy nem orgással kezdjem a napot, hanem derűs szóval. Mosolyogjunk bele a tükörbe, amíg öltözködünk, és ezzel a mosollyal lépjünk ki az új napra. Tessék megpróbálni. Lehet. Erre ösztönös Szent Pál és a Szent Lélek, rá lehet hangolódni. De mit tegyünk, ha már megrohant bennünket a szomorúság? Ha már nem Jézus lénye bennünk az alaphang, hanem a szomorúság? Mit tegyünk, ha már a szomorúság az erősebb, és sötét örvények kavarognak bennünk és körülöttünk? Négy mozdulatot szeretnék ajánlani. Négy mozdulat ez, de nem a szánkkal és nem a szemünkkel, hanem a szívünkkel. Lényünk legbelsejével kell és lehet megtennünk ezt a négy mozdulatot. Fölfelé, lefelé, befelé és kifelé. Négy úszó mozdulat a szomorúság örvényei felett az életre. Ezt a négy mozdulatot csak hittel lehet megtenni. Ezért előre kell bocsátanom, hogy amit ajánlok, csak hívőknek való, mint ahogy csak azoknak lehet megtanítani az örvényes vizekhez való úszó mozdulatokat, akik már tudnak úszni. Az első mozdulat fölfelé, Isten felé. Akit megrohan a szomorúság, csendesedjen el Isten előtt, és nevezze néven előtte megszomorodásának okát. Lehet, hogy az éppen a bűne, hiszen a hívő ember szomorúságainak leggyakoribb oka, hogy elbukott, hogy csalódnia kell hívő mi voltában, hogy hitetlenül cselekedett. Amikor úgy érzi, hogy egy szelíd és szomorú szempár néz rá, Jézus Krisztus szeme, és Isten jelenlétében megtudja, hogy az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Aki fölfelé néz önmaga felett való szomorúságában, az üdvösen szomorú, mert megtér a bűnéből. Feloldást kap és megvigasztalódik, mert Isten lelke nem csak bocsánatot ad, hanem vigasztaló örömet is. A második mozdulat lefelé való mozdulat. Szomorúságodat mondd el egy testvérednek. Nem akárkinek, egy igazi lelki testvérednek is. A megosztott szomorúság már fele szomorúság. De jól értsük, egy jó testvérnek és nem mindenkinek.
Ha valaki mindenkinek elpanaszolja bánatát, előbb-utóbb belecsúszik az ön sajnálatba, és az mártír komplexumhoz vezet. És ez már betegség. Az emberek pedig elkerülik az örök panaszkodót. A harmadik mozdulat befelé való. Ha néven neveztem szomorúságomat, és letettem Isten kezébe egy lelki testvéremmel együtt, megtanulok egy szót. Ezt mégis. Még fáj a szívem, de én mégis mosolygok. Lelki energiáim egy részét még fogva tartja a szomorúság, de én mégis végzem a dolgom, szolgálatom. Valahol még vérzik a sebem, de mégis sebeket kötözök, mert ez a dolgom. Igen, ez a legkeresztényibb mozdulat, ez a mégis. Rokona annak a mozdulatnak, amivel Jézus meghallgatta a latort a kereszten, az egyik haldokló a másik haldoklót, és megvigasztalta. Sose felejtsük el, keresztről vigasztalta a kereszten szenvedőt. Mégis. Erre bíztatja tanítványait is. S már a negyedik mozdulatnál vagyunk, kifelé. Felhasználom a bánatom, a szomorúságom. Ahogy Jézus tette, sírt Lázár felett, de míg síratta, feltámasztotta. A világ legnagyobb műalkotásai, remek művei szomorúságból, bánatból születtek. Mert sose az számít, ami történik velem, hanem az, hogy hogyan fogadom. Körülbelül egy időben halt meg két asszonynak a férje, az egyik odaragadt a sírhoz, szinte fejfája lett, és egyebet sem tesz, mint önmagát síratja. A másik éppen olyan őszintén meggyászolta férjét, de azt az időt, amit eddig férjével töltött, most szolgálatban, Isten országának szolgálatában tölti. Felhasználja és szolgálattá alakítja a bánatát. Ti azért most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki sem veszi el a ti örömötöket. Jézus ezt elmeneteléről és visszajöveteléről mondta. Milyen tömören kifejezi benne a tanítvány szomorúságát. Lényegében minden szomorúságnak alapoka, ha nincs velünk Jézus, velünk a szomorúság. Ismét velünk Jézus, s örül a szívünk, és senki el nem veszi a mi örömünket. A 14. fejezet következik, a címe: hangoljuk rá az erőtlenségünket. Mindenek előtt tegyünk különbséget a fáradtság és az erőtlenség között. Mert például van jóleső fáradtság, de jóleső erőtlenség nincs. Az erőtlenség lényünk magjának a fáradtsága, amikor a lélek elerőtlenedik bennünk. Ekkor fáradtak is vagyunk, de ezen felül vagy ezen belül még erőtlenek is. A fáradt ember nem mindig erőtlen ember, de az erőtlen ember mindig fáradt ember is. Mi okozza az erőtlenséget?

lelki erői kifelé áramlanak a feladat megoldására. Utána visszahúzódik, meg kell pihennie. Minden ember lelki erejét kétféle veszély fenyegeti. Az egyik, hogy elszivárog egy lelki seben át, például egy nagy gyász, belső szomorúság felé áramlik minden lelki ereje, azt köti le és meg. És ezért nincs semmi máshoz ereje. Leköthetheti az energiákat, a gyűlölet, a szenvedés, stb. Is. És másodszor, hogyha valaki általános életfélelemben él, és ezért lelki erői lebénultan dermedeznek. Az ilyen ember lelki erői mintegy be vannak fagyasztva, kívülről ez úgynevezett negativizmusba jelenkezik. És ez a negativizmus is kétféleképpen mutatkozik meg. Az egyik a teknős béka magatartás, azaz amikor valaki önmagába húzódik vissza és nem mozdul, ha valamerre, valamilyen feladat felé mozdulnia kellene, újra és újra visszamenekül önmagába. A teknőc lelkek páncélja sokféle lehet. Van, aki betegségbe menekül az élet nehézségei elől. Ismerek valakit, aki ha valamilyen pozitív lépés előtt áll, pszichés alapon asztmatikus rohamot kap. Következtetése, képtelen vagyok most cselekedni, mert fulladok. Pedig az a helyzet, hogy azért fullad, mert képtelen cselekedni. Vannak, akik ágyba, álomba menekülnek a nehézségek elől, mint a tanítványok a Getsemáni kertben. Vannak, akik egy elképzelt világba, saját fantáziájukba menekülnek, s ott kuporodnak össze az élet valóságos nehézségei elől. Alapállásuk, megtehetném, de nem teszem, mert. Vannak, akiknek a páncéljuk a magányosság. A magányba menekülnek, mint illés, és ugyanakkor szenvednek is. Vannak, akik panaszkodásba menekülnek. Például egy feleség, ha férje megbetegszik, azonnal elkezdi mondogatni, ő mennyivel betegebb, mint a férje. A teknőc lelkek egyeznek abban, hogy valamiféle páncél mögé húzódnak, és bénán vesztegel az életük. Ne felejtsük el, a teknőc, mielőtt megindul, kidugja a nyakát és a fejét. Végül is ki kell dugnunk a fejünket páncéljainkból. Ezt tesszük most. A negativizmus másik formája a kaméleon magatartása. A környezetihez lapuló, szintváltó mimikri, amikor valaki úgy védekezik, hogy bármikor, bárhol azonnal felveszi környezete szokását, magatartását, színét, szavát, csak hogy őt békében hagyják, őt ne bántsák, ne zavarják. A kor divatja szerint bújnak lelki uniformisba. Mindenki így tesz? Én is. Templomba járnak? Én is. Nem járnak? Én sem. 100 ember külöttem azt mondja a fehérre, hogy fekete? Nos, legyen fekete. Én nem dugom ki a fejem. Hogy is ne, hogy rájussanak, vagy leharapják. Én csak egy kis számocska vagyok a tömegben, s mindig olyan színű, amilyen levélen ülök. Az ilyen lélek hang helyett csupán visszhang, személyiség helyett csak tárgy. Ez a dermedtség, ez a szintváltó mimikri tulajdonképpen erkölcsi paralízishez vezet. Nem cselekszik, csak reagál. Csatlakozik az előtte szólóhoz. Ha cselekednie kell, sose fölfelé és befelé néz, hanem körülnéz, és pillanatokon belül észrevétlen belesimul a környezetébe. Ez a védekezési módja így biztosítja a negativizmusát, úgynevezett nyugalmát, pedig csak bénultságát, paralízisét állandósítja. Mindkét magatartás, a teknős béka és a kaméleon egyaránt életfélelemből fakad. Ez lelkierőnket befagyasztja, megdermeszti, és végső fokon mozdulatlanságra károsztatja, úgy az élet, mint az örök élet felé. És hogyan gyógyítható az erőtlenség? 5 dolgot kell most itt elmondanunk. Ha ránk

illik a diagnózis, az első, amit tennünk kell, és lehet, és szabad, rá kell hangolódnunk. Ő rá kell hangolnunk figyelmünket, majd akaratunkat. Akarsz-e meggyógyulni? Ez itt a probléma. Isten meg akar menteni lelke által. Meg akar gyógyítani negativizmusodból, a nem életből az életre, a bénaságból a mozgó, szolgáló életre, a halálból az örök életre. Ő akarja, te akarod-e? Hangold magad rá, imában, csendességben. Figyelj ő rá és engedelmeskedj neki. Ugyanakkor hangold ő rá gondolataidat. Ha nyomasztó, negatív, leverő, életidegen, élettagadó, halálba csalogató gondolatait támadnak, nyomd össze őket az íge és ima között, ahogy bocsánat a kifejezésért, egy tetűt összenyomnál, mert kártékony. A negatív gondolatok élősködő lények, paraziták. Ne engedd eluralkodni ezeket magadon. Tégy úgy, ahogy azt a szomorúság elleni küzdelemben már gyakoroltuk. Még beszédben is kerüld a negatív szavakat. A sok nem helyett tanulgassuk az igent. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Szavaink, beszédünk ráhangolása ez, ez a pohár félig üres. Mondjuk inkább így, ez a pohár félig tele van. Vagy ezt én nem tudom, helyett megpróbálom. A pozitív szavak leülepednek a tudatalattiban, lelkünk középpontjában, és feloldják a negativizmust. Minden reggel ébredéskor legyen első szavunk, gondolatunk, imánk ez a mondat, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. S utána kérjük a Szent Lelket, s köszönjük is meg. És ugyanez legyen az utolsó szavunk Isten és önmagunk felé, mielőtt elalszunk. Másnap már könnyebben megy minden. Így egyre inkább megértjük és megéljük a keresztény élet titkát, hogy az élet nem velünk történik, hanem általunk. Légy erős, légy bátor és cselekedj, ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, olvashatjuk a Krónikák első könyvében. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 15. fejezet következik, a ráhangolódás egyszerűség. Az emberi szellemi lelki életének három fő ellensége a félelem, a magányosság és a bonyolultság, komplikáltság. A félelem megbénítja, a magányosság letöri, a bonyolultság összekúszálja az életet. A három együtt és huzamosan lelki-szellemi halál. És e három ellen nincs patikában kapható orvosság. Csak orvosa van ennek, Jézus Krisztus, aki szeretetével gyógyítja a félelmet, úgy, hogy a beteget közben szeretni tanítgatja. Mert a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ő a magányosnak mellé áll, hogy ne legyen egyedül, mint ahogy odaállt a mindenkitől elhagyott vakon születetnek. Ő azt a lelket, aki teljességgel belebonyolodott saját szétkúszált életébe, egyszerűé formája, ha az ráhangolódik. A félelemről és a magányosságról többször, többféleképpen írtam, mondja Gyökösi Endre, de a modern ember egyik nagy betegségéről, a bonyolultságról még nem. Ahogy a civilizáció előre halad, mondjuk a paraszt szekértől a lökhajtásos repülőgépekig, ahogy a járművek szerkezete mind bonyolultabb lesz, így válik az életünk, életrendünk, időbeosztásunk, beszédünk, az eszünk járása is bonyolultá, és cselekedeteink kúszáltá, úgy annyira, hogy nem csak mások, hanem sokszor már magunk sem ismerjük ki magunkat önmagunkkal szemben. Sok idegösszeroppanás azért következik be, mert az emberek, így is mondják, becsavarodnak önmaguk bonyolult életébe és megbénulnak. Van, aki saját eszejárásába, rögeszméibe, fix ideáiba bonyolodik bele, s ez már betegség. A bonyolultság nem csak összekúszálja, hanem el is sötétíti életünket. A kísértő szüntelen bonyolít, ezért cselszövő, még a színpadon is. A gonosz mindig bonyolult, az igazság mindig világos és egyszerű. Jézus Krisztus megvilágosít és egyszerűvé tesz. Ez az ő gyógymódja, ezért megváltó. A farizeusok számára igen bonyolult volt az élet, és bonyolultá tették mások számára is. Megszámlálhatatlan törvénnyel, tilalommal, szabállyal vették körül embereiket úgy, hogy azok minden nap belekúszálódtak valamelyikbe. Jézus Krisztus ezt az egész szövedéket átvágja a nagy parancsal, a sok törvényt kettőre egyszerűsítette, Isten és a felebarát iránti szeretetre. Valaki, egy nagy esztéta, művészlélek azt mondotta, hogy a szépség abból áll, hogy hiányzik belőle minden fölösleges. Mint a régi kultúrájú kínai fametszetek és tollrajzok, amelyek roppant egyszerűek, mégis minden bennük van. Nos, ha ez így van, már pedig így van, akkor Jézus lénye maga a szépség. Szavai igen, igen, nem, nem. Beszéde egyszerű és világos. Életét össze lehet foglalni két szóban, szeretett és szenvedett. Próbáljuk csak Napóleon, Szokrátész, Pláton, Kant, Hegel életét egy szóban összefoglalni, nem megy. Jézus életművét egyetlen szóba tudta tömöríteni a kereszten, beteljesedett. Lényét ki lehet fejezni egy szóval, szeretet. Figyeljük meg vitáit az őt kísértő zsidókkal, akik sokszor körmönfont kérdéseket tettek fel neki. Olykor egy-egy szóval válaszol, de azzal szétvágja azokat a bonyolult szóhálókat, amivel be akarták fogni. Pilátus is, amikor faggatja, és igyekszik jó tanácsokat adni neki, megkapja egy szóval a válaszát, te mondád. Aki ráhangolja magát komolyan és véglegesen, annak az élete nem csak a félelemtől szabadul meg,
és a magányossága oldódik fel, hanem annak az élete is kitisztul és leegyszerűsödik. Jól értsük meg, az egyszerűség nem együgyűség, nem életszegénység, hanem koncentráltság, tömörség. A keresztény egyszerűséget sokszor és sokan összetévesztették például a divatja múlt, kifényesedett lompos ruhával, a félretaposott sarkú cipővel, a kócos vagy ápolatlan hajjal, tehát valami külsőséggel. De ebbe éppen úgy bele lehet bonyolodni, mint egy hazugságba, vagy ahogy a farizeusok a saját szabályaikba. Az egyszerűség belső lelki alapállás. Az belülről hat kifelé. Az egyszerűség azt jelenti, van egy alaphangunk, van egy alaphangom, és az adja meg életem egységes dallamát. Egyszerűség annyi, mint egy irányba haladás. Tudom honnan, és tudom hová. A hívő ember nem csavarog. Megvan az otthona, a gyülekezeti közössége, az egyszerűség tehát egyenesség is. Egyszerűség annyi, mint átlátszóság is. Nézz át rajtam, nincs takargatni, rejtegetni valom. Egyszerűség annyi, mint kiegyensúlyozottság, lelki egészség is. Egy szóval krisztusi életforma. És ki ne szeretne így élni, így egyszerűvé lenni. Ezért lássunk néhány lépést az egyszerűség felé. Bonyolult kusza dolgainkat vizsgáljuk meg, nevezzük nevén és adjuk át Istennek. A kereszténység azt is jelenti, lehet és szabad újrakezdeni, de most már jobban, egyszerűbben, tisztábban, ráhangolódva, mint Saul, akinek életébe a damaszkuszi úton bevillant Jézus Krisztus, és lett belőle Pál apostol. Vagy a parázna egyetemi tanár Ágoston, aki hallja tolle lége. Vedd és olvast. Kezébe veszi a Bibliát, szíven üti az ige, s újra kezdődött életében a legtisztább keresztény egyéniségé fejlődik, emelkedik, Szent Ágostonná. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget, mondja a 62. Zsoltár. Ezután a legfontosabb és mindennek alapja a Jézus Krisztus lényére való hangolódás. Aki ezt komolyan veszi, annak előbb-utóbb leegyszerűsödik az élete. Elfogadok egy alapígét, se ez a kánonhoz, zsinór mértékhez mérek ezentúl mindent. Gondoljunk csak például a nagy parancsolat minden eldöntő használatára. Ha valaki például csak ezt az egyet halálosan komolyan veszi, annak szépségesen leegyszerűsödik az élete. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asztik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Lehú pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Lehú pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta helyzetben az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket. Így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válassza el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel és hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szent Atya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Kuszkóba és Pucallpába utazik. A Szent Atya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xa nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán távirataban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szent Atya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xa nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xa egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt pop verzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék világiak család és életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta P. Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsőség a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk. Fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Genért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Máre Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnésért imádkozzunk a mai délutánon is, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni, a mai rózsafüzért felajánlom Gábor Béla lelke üdvért halálának 29. évfordulóján, aki a Kalász negyedi temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes, fiatal halálút fájó emlék maradt szíveinkben, szerettei tartanak velünk, jó Isten nyugtassa békében. A rózsafüzért felajánlom az Antal család és Balázs gyógyulásukért, felesége ereje, egészsége és türelme megmaradásáért, és azokért a betegekért, akik tőlem imád kérnek, kértek. A jó Isten hallgassa meg, Jézusom, bízom benned. A rózsafüzért felajánlom barátnőm Bözsi és Ülkébe Anna néni felgyógyulásukért, Isten fizesse. Imád kérek és önökkel együtt imádkozom ezt a rózsafüzért unokahúgom sikeres felvételi vizsgájáért. Isten fizesse meg mindenkinek az imáját, Jézusom, bízom benned. Imádkozzunk elhunyt önkénteseink lelki üdvükért, Halmi Ibolyáért, Borsós Ibolyáért és Kovács Ibolyáért. A jó Isten adjon csendes pihenést az anyaföld ölébe. Köszönjük, hogy részesei voltak az életünknek. A rózsafűzért önökkel imádkozzuk drága jó szüleink Csiszár Jenő, Csiszár Gizella és testvérünk Csiszár Márton lelki üdvükért. A jó Isten adjon csendes pihenést, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Az imacsoport is felajánlja, a csikajnádi imacsoport, ezt a rózsafüzért az egyházközség megújulásáért, az élet a lélekbe imaközösségért, imacsoportokért, a katolikus egyházért, papjainkért, papi hivatásukért, fiataljainkért, pálválasztásért, népünk jövőjéért, a bűnösök megtéréséért, az elhagyott gyermekekért, a válságban lévő családokért, minden kiszolgáltatott testvérünkért, a haldoklókért, a betegekért, szenvedőkért, szenvedélybetegekért, halottaink lelki üdvért, a kegyhelyek, templomok és az őket látogatók biztonságának védelméért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hitért, reményért, szeretetért, a technika helyes alkalmazásáért és minden ima szándék meghallgatásáért. Isten fizesse, Jézusunk, bízunk benned.
0: Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani a családunk minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, és még fontos szándékokért. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni a közös imába.
0: A rózsafűzért felajánlom a Medjugorje zarándokokért, családom minden élő és elhunyt tagjáért, hálából gyógyulásért és nehéz ügyeink megoldásáért. Magdi Mári falváról tart velünk az imában. Hálásan köszönöm a kapott segítségét a szűzanyának, további erőt és kitartást kívánok a munkámhoz. Katalin tart velünk az imában. Az összes elhangzó rózsafűzért felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokámért, békért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, kérjük szépen, hogy hívjon vissza.
0: Az összes imát felajánlom, gyermekáldásért és egy mindennapos hallgató voltam, önökkel imádkozva köszönöm. A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyjának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékért imádkozom önökkel, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom, kis Ildikó és szülei lelkük üdvükért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, ugyanakkor felajánlom ellenségeimért, hitetlenekért, igazságért, és felajánlom testvéreimért, gyermekeim megtérésükért, hallgass meg, Uram, kérésünket, Isten fizesse. Gyermekeinkért, élőid kegyelmért, és hogy rendeződjen életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozzuk a rózsafűzért, köszönöm. Hálával, teli szívvel köszöntöm önöket, és kérném ezt a rózsafűzért, és felajánlom mindennapi kegyelmeket, keresztet, amit viszek nap mint nap. Szűzanyám, fogadjad kezem és takard be védőpalástoddal engem és szeretteimet. Sikeres vizsgáért, lelki békért imádkozom. Isten fizesse, köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót kérjük szépen, hogy hívjam vissza. Tessék szíves hosszan csengetni.
0: A rózsafűzét és mindennapi imámat felajánlom gyermekeimért, unokámért, testvéreimért, magam gyógyulásáért, Enikőért, Évikért. Kérem, drága Úr Jézust, gyógyítsam meg bennünket, írta egy édesanyja. Felajánlom a rózsafűzét, hálából a kapott kegyelmekért, az úton lévőkért, önökért, békét, egy mindennapos hallgató. Az imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi elhunytjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről imádkoznak velünk.

0: Halló, köszöntjük.
1: Halló, Mária.
0: Jó. Igen, köszöntjük.
1: Én szeretnék imádkérni Julia bácsi, Tósolya, Balázskáit, Alexáit, mert most vannak úton, már jönnek haza, állottak Magyarba.
0: A jó Isten segítse haza, tessék bekapcsolódni a közös imába, kérjük Szent Kristófot, vigyázzon rájuk.
2: Hálából ajánlom fel a rózsafűzért, írja egy mindennapos hallgató.

0: Halló, köszöntjük. Halló, halló. Mindörökké, amen.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a drága jó Mária. Adjon egészséget, hogy Isten fizesse meg a dolgok munkájukat. Isten éltesse kedves családjukkal együtt.
0: Köszönjük szépen.
1: Felajánlom a mai a szentmisét, imádkozó Önökkel, imádkozó. Halálból a drága szüzanyának, mama volt a mitéta, keresztényben. A jó Isten adjon, segítő kegyelmen, gyógyuljon meg, akkor én voltam beteg. Akkor is felállhat. Jó Isten, segélyem meg, gyógyuljon meg. Felajánlom a családomért, lányunkámért, dédunokámért, négy testvéremért. A jó Isten, segélyem meg, családjukkal együtt. A jó szomszédjaimért, a betegekért. Adjon a jó Isten, betegekkel gyógyulás, a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizesse, kétessék a jót.
0: Mindörökké, amen, nagyon szívesen mi is. Jó egészséget, mielőbbi felgyógyulást. És az egész családnak jó egészséget kívánunk.

0: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Én is szeretnék bekapcsolódni a rózsaszűzér imába, és felajánlom a csillalányomért, a Kalamár család minden egyes tagja halottaiért, és Tóth család halottaiért. Köszönöm szépen, a Jóisten adjon nekük örök nyugodalmat, köszönöm szépen, hogy lehetőség van arra, hogy imádkozzunk-e közösen is. Egyedül is sokat imádkozok, de közösben még érvényesebb. Köszönöm szépen, áldott szépen.
0: Adjon a Jóisten önöknek is, önnek is. Köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni mindig a közös imába.

0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló. Halló. Élőben van a kedves hallgató. Halló. Indra, ki amen.
1: Szeretném ajánlani. Hálából a szüzeljának kapok egy ilyen neki. És kérem továbbra is, hogy segíjen a szunokám a seményemet, hogy minél hamarabb hálszó. Isten fizesse a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amely jó egészséget kívánunk, és dicsőség Istennek minden elmondott hálaimáért.
2: Hálából ajánlom fel ezt a rózsafűzét, ami a mai napért és a kapott kegyelmekért Gyimesből Erzsébet küldte az üzenetet. A rózsafűzét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen, írta egy hallgató.
0: Halló, köszöntjük!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott ima kérésekhez, ima szándékokhoz. Bízva a közös ima erejébe, hálából szeretném felajánlni az elhangzó, elkövetkezendő rózsafűzést és szentmisét. A kapott sok-sok kegyelemért, munkánkra áldásért, férjem egészségi állapotának javulásáért, családi békéért, gyermekeim családi békéjét. Háláson köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönünk minden elmondott imát, amit értünk is tetszik mondani.

0: Nagy tatám Császár Albert lelke üdvéért halálának évfordulóján, ugyanakkor imádkozom nagymamámért és a tatár nagyszülőkért, a jóisten nyugtassa békébe őket. Kedves hallgatóink, ennyi fért az imaszándékok fogadására szánt időnk, le is járt. A világosság rózsafűzérét fogjuk hőégezni, a csikajnádi imacsoportot köszöntjük a körünkbe, arra hívjuk a kedves hallgatókat, tartsanak velünk a közös imában. Műsorba voltunk
1: Pál Gellért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül az Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelejét.
0: Asszony!

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni elejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni elejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni elejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni elejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni elejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni elejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

0: száján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát,

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

0: óráján nem él.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments

0: hatalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmad rám.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól, ámen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk

0: Táján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

menekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied

jöjj, segíts imádkozni, anyámból jöjj, segíts küzdeni, anyámból jöjj, segíts szenvedni, anyámból jöjj, nehogy elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul.

hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet családban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.

szője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztán átten, és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Hamarosan kapcsolom a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikát, Szent Misét közvetítünk, amelyet bemutat Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, a kántori szolgálatot a Kegytemplom kántor karnagya, Bíró János látja el. Hívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be lélekbe a Szent Misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedre.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A Szent Misét elhunyt Csibi József lelkiüdvért mutatom be. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélek.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőlésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Így még jobban hisszük a profitai jövendelésben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világít a lámpásra, amíg a nappal fel nem virad, és a hajnal csillag fül nem kél a szívetekben. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség nekünk.
0: Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldául.

Kedves testvéreim, miért rendelt el harmadik Kalixtusz pápa ezt az ünnepet? Egész világon megünneplő ünnepként az 1456-os nándorfehérvári csata győzelméért. Azért, mert miként annak idején a Táborhegyen a színeváltozással akart az Úr Jézus valamit megmutatni, megsejtetni istenségéből, úgy a nándorfehérvári várnál a korabeli keresztények hite szerint a keresztények iszlám felett aratott győzelmével az Úr Jézus megmutatott valamit istenségéből, isteni hatalmából a benne hívőknek. De arról se feledkezzünk el, hogy augusztus 6-án volt egy más fényes jelenség is, hatalmas égi fénnyel. Ezen a napon 1945-ben reggel 8 óra 15 perckor történt a világ történelem egyik legszörnyűbb tette Hiroshimában, egy pillanat alatt 140 ezer halottal az atombomba következményeké. A színeváltozás fontos mozzanatai a hegy, a ragyogó fény, a felhő, Mózes és Illés megjelenése, az Atya szózata. A felhő az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az Atya szózata a felhőből Jézus megkeresztelkedésére emlékeztet, Mózes és Illés megjelenése is Jézus Krisztus messiási igazolása, ők képviselik a törvényeket és a prófétákat, tehát az egész ószövetségi tanítást és jövendőlést. Jézus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény, ahogy olvashatjuk Dániel prófétánál, vagy a jelenések könyvében. De arra is emlékeztet, hogy ő az emberfia, aki égi magasságukba emelkedik. Megilletődve és némi tisztelettel tekintünk a magas hegycsúcsokra, mindig rejtenek valami titokzatosat, valami megmagyarázhatatlant. Üdvösség történetünk fontos eseményei is hegyen játszódtak le. A mai evangéliumi résznek is egy hegy, a Táborhegy a helyszíne. A Táborhegyi jelenet rávezet bennünket arra az igazságra, hogy életünk kiemelkedő pillanataiban, de fájdalmas mélységeiben is velünk van az Isten. Mind az örömeink, mind a fájdalmaink fontosak neki. Ahhoz azonban, hogy ez megélt valóság legyen, számunkra is irányadó, amit az Atya az apostoloknak mondott, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Kedves testvéreim, lélekben csatlakozunk a három kiválasztott apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, hogy az Úr

0: Egy különös erőforrásunk, mondhatnánk, vannak lelki szárnyaink. Ugyan nem a magunk erejéből, hanem Istennek köszönhetően fogunk eljutni a mennybe, és jó tudnunk, hogy nem kell a mélybe süllyednünk, nem fogunk teljesen megsemmisülni, hanem Isten kegyelme felemel minket. A színeváltozással az lehetett az Úr célja, hogy felragyogtassa isteni dicsőségét a kiválasztott három apostolnak, és megmutassa nekik, milyen dicsőség vár rá és minden emberre a mennyországban. Az apostolok szemét elkápráztatta a látomás, a dicsőségben ragyogó Krisztus látványa, de itt most nem éreznek félelmet. Isten közvetlen jelenléte sok esetben félelmet ébreszt az emberben, de jelen esetben nincs erről szó. Zavarodottak, csodálkoznak, de nem rettegnek, hanem maradni szeretnének. Erre utal Péter megjegyzése, miszerint jó nekik az isteni fényben tündöklő Jézus közelében lenni, és szeretnék, ha ez az élmény tovább tartana. A csodálatos színeváltozás azonban nem tart sokáig. Vissza kell térniük a mindennapokba, le kell jönniük a hegyről. Szívükben azonban ott őrzik az élmény emlékét, és talán éppen ez fog nekik erőt adni Jézus kereszthalála láttán. Kedves testvéreim, az ember nem a hegyen él, onnan le kell jönnie, de időről időre visszamegy, hogy megfürödjön az Isten jelenlétében, benne mossa tisztára arcát, hogy a hegyről lejöve tükrözni, sugározni tudja másoknak azt a fényt, amiről Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Színeváltozás ünnepén arra emlékezünk, hogy Jézus emberi természetén átragyogott az isteni természete. Amikor Jézushoz csatlakozunk keresztényként, vajon ez átüt rajtunk, látszódik rajtunk? Sokszor megpróbáljuk eltitkolni valónkat, érzéseinket, pedig valószínűleg látszódik rajtunk, ha mérgünkben elvörösödünk, nagy félelmünkben kifejéredik arcunk, igaz keresztényként a Krisztus örömfénye kellene, hogy sugározzon szemünkből, tekintetünkből. Urunk Jézus Krisztus, tudjuk, hogy nem elegendő színeváltozásod szemlélése, nekünk is változnunk kell. A lelki újjászületés útján be kell ismernünk sötétségeinket, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van a te segítségedre, hogy megszabaduljunk a bűntől, megtisztuljunk, kifehéredjünk, ragyogjon a lelkünk. Ez a lelki fehéredéshez küld el égi fényességedet a mai ünnepen. Amen. Kérjük testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy a megszentelő kegyelmet növelje bennünk, és földi életünkön ragyogjon át a természet feletti hivatás fénye.
1: Addorunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy az emberek megismerjék szeretett fiadat, és őt hallgassák.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjön az anyagvilág.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Elhunyt testvéreink közöttünk Csibi József, szentséges szíveden leljen meg az örök nyugodalmat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.

0: Jóságos atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy a megszentelő kegyelem által földi életünk szüntelen tanúságtétel legyen, és így egész emberségünkkel eljussunk a megdicsőlésre, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, amelyeket bemutatunk neked egyszülött fiad dicsősége színe változásának ünnepén. Tisztíts meg

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, meg értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat szenvedjük, és itt
0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt József testvérünkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét őriznek szándékosan.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá szent fiathoz, akinek isteni dicsőség.

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békébe.
0: Istennek legyen hála.
3: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő mélyben foganás Szent Élektől Szent Fiát.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Ima az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nékem a te igéd szerint.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: És az ige testélen,
0: és mi köztünk lakozik.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
3: Adj Uram örök nyugodalmat az elhunyt híveknek,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
3: Nyugodjanak békességben.
0: Az Úr Jézus szent nevében.
3: Istenünk,
0: te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
0: Amen.

Kedves Máli Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomi Két templom pápai kis bazilikából. A szentmisét bemutatta Tímás Sándor Asztik Ferenc és atya, a kántori szolgálatot a Két templom kántor karnagyja Bíró János látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak ebbe a szép szentmisébe. Ha tehetik, tovább is hallgassák szeretettel az Erdélyi Máli Rádiót. Megköszönve megtisztelő figyelmüket elköszönök a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A 15. század közepén együgyű szókkal, de csuda lelki bölcsességgel valaki, egy Kempis Tamás nevű ágostonrendi szerzetes, vagy más, 4 rövid könyvet írt. Aki ennek a követésnek az útját járja, az megvalósítja a keresztény embertől megkívánt tökéletességet. A Krisztus követése az Isten és ember kapcsolatáról, az ember Isten felé törekvéséről, az Isten ember szeretetéről és az ember Isten szeretetéről szól. A keresztény mi volt nem más, mint Krisztus követése, sőt, a szó legteljesebb értelmében imitáció Christi, Krisztus utánzása, aminek egyetlen valóban járható útja és egyetlen hatékony módszere van, a szeretet. Vagyis az, amire Kempis Tamás könyve ősi tapasztalatokat összegezve tanít, nevel,

0: vezet. Őrizkedni kell a bizalmas barátkozástól.
1: Ne tárd föl minden ember előtt szívedet. Elég, ha a bölcsel és az istenfélővel meghányod vetett ügyeidet. Ifjakkal és idegenekkel szemben légy tartózkodó. A gazdagoknak ne hízelegj. Nagy urak körül forgolódni ne igyekezzél. Keresd társaságot az alázatos és egyszerű, istenfélő és szolgálatkész emberek között, és olyasmiről beszélj, ami mindenkinek épülésére válik. Asszony félével ne légy bizalmas jó viszonyban, hanem általában ajánlj Istennek minden derékasszonyt. Csak Istennel és az ő angyalaival kívánj bizalmas jó viszonyban lenni, az emberek ismerettségét kerüld. Úgy illik, hogy szeretettel légy mindenkihez, de a bizalmas barátkozás nem válik hasznodra. Hányszor megesik, hogy egy ismeretlen személynek jó híre támad, de amint megjelenik, a ráemelkedő tekintetek előtt kicsinynek bizonyul. Mi is azt hisszük néha, hogy jobban tetszhetünk másoknak, ha közeledünk hozzájuk, pedig épp akkor esünk ki kedvükből, mert közelről szemlélik erkölcsünk fogyatkozásait.

Igen nagy dolog engedelmességben élni. Magunkat elöljáró alá vetni, az önrendelkezésről lemondani. Sokkal biztonságosabb az alattvaló helyzete, mint az elöljáróé. Sokan inkább kénytelen kelletlen élnek engedelmességben, mint szeretetből. Ezeknek mindig van valami sérelmük. Nagyon könnyen zúgolódni kezdenek. Nem is szerzik meg a lélek szabadságát, míg egész szívvel, Isten kedvéért magukra nem veszik az engedelmesség igáját. Fuss, bár ides tova, nem lelsz másban nyugalmat, csak ha alázatosan előjárót kormánya alá veted magadat. Sokakat megtévesztett már az, hogy sokféle helyen járatták eszüket, és ide-oda vándoroltak. Igaz, hogy kiki szeret saját feje szerint cselekedni, és szívesebben hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak, mint ő. De ha Isten van közöttünk, úgy van rendjén, hogy néha magunk tetszésétől is el tudjunk szakadni a békesség kedvéért. Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson? Ne bízzál hát túlságosan a saját véleményedben, hallgass meg szívesen másokét. Ha a te véleményed helyes, de azt Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál. Gyakran hallottam, hogy biztonságosabb hallgatni valakire, tanácsát elfogadni, mint adni. Megeshetik, ha még oly helyes is valakinek a véleménye. Az, hogy máséba nem nyugszik bele. Bár úgy követelni a józan belátás és az okosság, kevésségnek és nyakosságnak jele.

0: Első könyv, 10. fejezet. Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól.
1: Amennyire lehet, került a sok beszédű társaságot, mely sok bajt okoz a világ dolgok hánytorgatása, még ha igaz szándékkal tört

0: Szót váltunk. Így próbálunk könnyíteni különféle gondolatokban elfáradt szívünkön. És szeretünk sokat beszélni, meg gondolkodni arról, amit nagyon kedvelünk, óhajtunk, vagy amit nagyon veszedelmesnek tartunk. De jaj, gyakran haszontalanul hiába. Ez a külső vigasztalás ugyanis a belső, isteni vigasztalásnak nem kis kárára van. Virrasszunk hát és imádkozzunk, hogy az idő hiába nem újjék. Ha szabad és illendő is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít. A rossz szokásnak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része abban van, hogy szánkra nem vigyázunk. Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való lelki beszélgetés. Legfőképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban hasonlók találkoznak egymással Isten színe előtt.
1: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllestefánia és Apagyi László készítette 2020-ban.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszönöm minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem. Várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik hamarosan műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől Veres Judit Mária tolmácsolásával lesz hallható. 20 órától a lelkötya válaszol dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiónkban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért, erre hívjuk hallgatóinkat is. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzérében tudunk ismételten együtt lenni az imában. 21 óra 23 perctől ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében lesz hallható. 21 óra 25 perctől a Mladi Festből a tavalyi Mladi Fest egy előadását hallhatják kedves hallgatóink, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elimádkozni. 22 óra 10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. 22 óra 40 perctől jelenünk és jövünk műsorunk ismétlését hallhatják kedves hallgatóink. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 12 óra 15 perctől majd szentségimádás lesz szintén Nagyváradról, a Szent József templomból. 13 órától fogadjuk majd az ümök imakéréseit, 13 óra 15 perctől pedig a Mária Rádió magyar családjával imádkozhatjuk a rózsafűzért. Este 18 órától pedig kapcsoljuk a Csíksomi kegytemplom pápai kisbazilikát, szentmisét fogunk közvetíteni, tehát ez a holnapi nap, azaz a péntek. A szombati napon, augusztus 8-án reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról, a Szent József templomból. Majd délután 17 órától átkapcsolunk Marosvásárhelyre, hiszen a Mária áhítatot fogjuk közvetíteni. 17 órától az engesztelő imaórában tudunk együtt imádkozni, 18 órától a szentmisében tudunk együtt lenni lélekben, illetve 19 órától az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozásával fogjuk zárni ezt a közvetítésünket, tehát ez a szombati nap. A vasárnapi napon délelőtt 9 óra 20 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, majd 9 óra 40 perctől rózsafűzért közvetítünk a Csíksomi kegytemplom pápai kisbazilikából, 10 óra 30 perctől pedig az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni lélekben, este 18 órától szintén kapcsoljuk majd a Csíksomi kegytemplom pápai kisbazilikát, az esti szentmisében tudunk együtt lenni, tehát ez a vasárnap. Ha tehetik, továbbra is hallassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót, minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom egy rövid időre, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek!

0: gyerekek, ma este Kupac Kata mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel Tinta Gumba című meséjét.
1: Nehogy azt higgyétek, hogy a bogaras iskolába csak bogarak járhattak. Oda elmehetett mindenféle rovar, tücsök, bogár, aki tanulni akart. Az órákon sok hasznos dolgot megtudtak, de sokat játszottak is. A legtöbben szerettek iskolába járni. Szerettek együtt lenni, játszani, rajzolni, énekelni. Sajnos Bodobát Csaba nem tartozott a jó tanulók közé. Reggel vonakodott kibújni leveles ágyából. Csak mikor már a nap jó melegen sütött, akkor jött elő. Lustán nyújtózkodott, és víz helyett hosszasan napfürdőzött. Legtöbbször elkisett az iskolából. Leckét nem készítette el, és nem figyelt az órákon. Csibor tanár úr eleget szomorkodott miatta. Hiába próbálta felkelteni Bodobát Csaba érdeklődését, vagy kíváncsiságát, semmivel sem sikerült. Óra alatt a padot rágcsálta, galacsinokat dobált, vagy aludt. Szünetekben kötözködött a társaival, lögdösődött, belekötött mindenkibe. Otthon gyakran kérdezte tőle a mamája. Mikor jön már meg az eszed? Mikor fogsz megkomolyodni? Ilyenkor Csaba csak megvonta a vállát, vagy úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Egy nap Csaba szokás szerint elaludt reggel. Semmi kedve nem volt iskolába menni. Kinézett az ablakon, és látta, hogy milyen szépen süt a nap, milyen zöld a fű, milyen sok virág pompázik a mezőn. Jó volna lepkéket kergetni, vagy tücskökkel, sáskákkal ugrálni, a szalmakazalban gondolta. A sarokba hajította a táskáját, és elindult a hívogató mező felé. Gyorsan elhagyta maga mögött a házakat, az utolsó odut is. Lögdöste maga előtt a makkot, rugdosta a lehullott virágszirmokat. Felmászott egy kankalinra virágnektárt inni. Milyen jó volna, ha lenne velem valaki, akivel együtt iszogathatnék, vagy focizhatnánk, rugdosnánk két kapura a makkot, gondolta. Lecsúszott a virág levelén, beleugrott egy pitypanglabdába, aminek ernyős magjai szétrepültek. Közben arra gondolt, bárcsak vele lenne az egyik osztálytársa. Szamócák közt szaladt tovább, degeszre tömte magát gyümölcsel, jutna ebből az egész osztálynak révedezett. Aztán leheveredett egy gombaernyő árnyékába hűsölni. Arról álmodott, hogy osztály kirándulásra mennek Csibor tanár úrral, aki tőle kérdezi, merre is kell menni a szamócás felé. Neked nem az iskolában lenne a helyed? Kérdezte valaki. Ne zavarj, nem látod, hogy pihenek? Kérdezte Bodobát Csaba bosszusan. Jól van, te tudod, mikor és hol pihensz? Szólt a fölé hajló Tinta Gomba. Á, szóval te gomba létedre beszélni is tudsz, kérdezte Csaba, miközben hirtelen felült. Csodálkozva bámulta a Tinta Gombát. Azt gondolta, biztos álmodta az egészet. Felkelt, körülnézett, még mindig sütött a nap, de már magasan járt az égen. Nem volt kedve tovább egyedül csavarogni. Eszébe jutott, hogy a társai nem sokára kijönnek az iskolából. Elhatározta, hogy eléjük megy, beszámol nekik a szórakoztató napjáról, hadd irigyeljék. Épp jókor érkezett az iskola elé, pont kicsengettek, csak úgy áradt ki a sok kis diák a töltve a iskola nagy kapuján. Egy ideig észre sem vették Bodobás Csabát, elhaladtak mellette, mintha idegen lenne. Muslica Ica, kétpettyes Katika, Fürge, Endivel és Csigazsigával közeledtek, eléjük lépett Csaba. Mi van? Meg sem ismertek? Kérdezte szemrehányóan. Honnan kéne téged ismerni? Kérdezték tőle. Mi az, hogy honnan? Hiszen az osztálytársatok vagyok, Bodobát Csaba. Erre mindenki harsány nevetésre fakadt. Csaba értetlenül állt. Mi van veletek? Mi olyan nevetséges rajtam? Kérdezte. Ha látnád magad, te is kacagnál, nevettek. Addigra odaért Csibor tanár úr is Szú tanítónénivel. Megálltak csodálkozva, vajon mind nevetnek olyan nagyon nagy gyerekek. Nagy nehezen felismerték Bodobát Csabát, akinek szép piros csíkos ruháját befeketítette a Tinta Gomba tintája. Te meg hol jártál? Vártunk nagyon, mert ma volt a farsang az iskolában, mondta Szú tanítónéni. Látom, pedig készültél jelmezzel. Csaba szégyenkezve nézett végig magán, csak most vette észre, mi történt. Amíg aludt, a tinta gombáról ráhullott a sok tinta, a felismerhetetlenségig befeketítette őt. Csaba gyorsan a patakhoz szaladt, hogy tisztára mossa magát. Nagyon megbánta, hogy aznap elkerülte az iskolát, lemaradt a farsangi bárról, ráadásul így megszégyenült. Otthon a szülei is összeszitták, amiért elcsavargott, és tönkretette a ruháját. Megfogadta, többé nem fog kimaradni az iskolából.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Ó fényből sarjat fényözön, világnak üdve Jézusunk! Dicséretünk ma így köszönt, fogadd el hóduló szavunk!
1: Szent arcot fénylik, mint a nap, ruhát fehérebb, mint a hó. Méltó tanúk megvallanak, ím megjelent az Alkotó.
0: Titkok látói régiek, s az új választott hírnökök együtt csodálják fényedet, mely hitre hívőn tündököl.
1: Atyát felhőből szóval int, hallgassuk kedvelt egy fiát, szívünkben téged vala hit, s üdvözlünk, mint örök királyt.
0: Mert minket bűn romlásba vitt, eljöttél testet ölteni, mint boldog testet tagjait, siess most egybegyűjteni.
1: Hálásan mondunk most imát, ó Isten egyszülött fia, kiről atyád tett vallomást, s a Szentlélek sugárzata. Amen.
0: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, fölment külön velük egy magas hegyre, s ott elváltozott előttük. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet. Míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét. Ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben. A hajnalcsillag előtt szőtelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, fölment külön velük egy magas hegyre, és ott elváltozott előttük.
1: Fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tekintetem a hegyek felé emelem. Honnét is jöhetne segítségem?
0: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
1: Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad. Nem szunnyad az, aki őriz téged.
0: Bizony, sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek.
1: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbod felől.
0: Napközben a napheve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel.
1: Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet.
0: Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva és mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Fényes felhő borult rájuk, és a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
0: A hegyről lefelé jövet, Jézus rájuk parancsolt. Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Alleluja. Dicsérjétek az Urat, minden népek.
1: Nyilvánvaló lett a testben, igazolást nyert a lélek által.
0: Dicsérjétek az Urat, minden népek.
1: Megjelent az angyaloknak, hirdették a nemzetek között.
0: Dicsérjétek az Urat, minden népek.
1: világszerte hittek benne, és fölment a dicsőségbe.
0: Dicsérjétek az Urat, minden népek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A hegyről lefelé jövet, Jézus rájuk parancsolt. Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Alleluja.
1: A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztus társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
0: Színe előtt jár a fényesség és a fönnség. Alleluja, alleluja.
1: Színe előtt jár a fényesség és a fönnség. Alleluja, alleluja.
0: Szentélyében erő és dicsőség.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Színe előtt jár a fényesség és a fönnség. Alleluja, alleluja.
0: A hang hallatára a tanítványok arcra borultak, és igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk, és megérintette őket. Keljetek fel, ne féljetek. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A hang hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk, és megérintette őket. Keljetek fel, ne féljetek. Alleluja.
0: Bizalommal kérjük üdvözítőnket, aki a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk,
2: Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre.
1: Úr Krisztus, te még szenvedésed előtt színeváltozásoddal tanítványaidnak kinyilatkoztattad feltámadásodat. Hozzád imádkozunk-e világ gondjai között küszködő egyházadért, hogy a megpróbáltatások közepette győzelmed örömével mindig megújuljon.
2: Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
0: Úr Krisztus, te magad mellé vetted Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitted őket külön egy magas hegyre. Hozzád imádkozunk Leó pápánkért és a püspökökért, hogy a feltámadás reményében szolgálják népedet.
2: Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
1: Úr Krisztus, te a hegyen Mózes és Illés előtt mutattad meg arcod fényét. Hozzád imádkozunk a zsidókért, az ószövetségi választott népért, hogy eljuthassanak a megváltás teljességére.
2: Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
0: Úr Krisztus, te a földet ragyogtad be, amikor a teremtő dicsősége átragyogott rajtad. Hozzád imádkozunk a jó akaratú emberekért, hogy a te világosságodban járjanak.
2: Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
1: Úr Krisztus, Te átalakított gyarló testünket, és hasonlóvá teszed megdicsőült testedhez. Hozzád imádkozunk elhunyt testvéreinkért, hogy bejuthassanak dicsőségedbe.
2: Istenünk, deríts fényt sötétségeinkre!
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, Te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeidé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az őszinte, osztatlan figyelem a legtöbb, amit egymásnak adhatunk, és a legkevesebb, amivel egymásnak tartozunk. Mondta Albert Schweitzer.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Isten hoztás, Pérez úr.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját magusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén, Berta napja, Bettina napja is. A Urunk színeváltozása, görögül metamorfózis, ugye Máró Tapor Péternek is van egy könyve, Metamorfózis Transzilvániae, Erdélynek a változása, latinul Transfiguratio Domini, az Úr színe változása, a Nándorfehérvár győzelem emlékére rendelte el az ünnepet 1457. augusztus 6-ára a Szent Atya, harmadik Kalixtus pápa, a szír-bizánci rítusok, az örmények is a 6-át követő vasárnap szokták megünnepelni. A nyugati egyházban a 11. századtól. A színe változás Jézus Isten dicsőségének felragyogása emberi testébe, míg a föltámadás előtt a Tábor hegyén, ez a megaláztatásának a párja, ugyanis görögül a kenózis kiüresítette önmagát, hozzánk hasonló lett a kereszten, szenvedett, meghalt, ennek a párja a megdicsőítés. A Szentírás nem saját misztikus élményként, hanem a tanítványoknak adott kínlatkoztát társként írja le a színeváltozás. Mind a három szinoptikus evangélista leírja, az esemény során föltárul előttünk Jézus isteni méltósága. Ennek a fontos elemei a ragyogó fény, Mózes és Illés megjelenése, a felhő és az Atya szózata, mely Jézus Isten szeretett fiának nevezi. Jézus, Mózes és Illés a törvényt és a prófitákat jelképezik, így Krisztus messiási küldetését igazolják. A színeváltozás megerősítette Péter hitvallását, te vagy Krisztus az élő Isten fia, és ezután jött a színeváltozás, hogy amikor Jézust látják szenvedni, akkor ne tántoruljanak meg. Péter apostol is hivatkozik, mint erre. A színeváltozás nagybőjt második vasárnapjának evangéliumi perikópája, Szent II. János Pál pápa világosság rózsafűzére negyedik titkaként a színeváltozás jelölte meg, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Ha valaki még nem imádkozta el, még van idő, ma ezt a tizedet elimádkozni. Holnap, augusztus 7-én Szent II. Sixtus pápa napja, Szent Kajetán, Ibolya és Arabella napja. Sixtus első István utódaként lett pápa, 258. augusztus 6-án szenvedett vértanúságot, görög származású volt, az eretnekek által kiszolgáltatott keresség érvényessége fölötti vita idején, a nem is oly hevesen, mint István idejébe tovább folytatódott a vita, pápaságából igazából csak a vértanúságát ismerjük. Valerianus császár második ediktuma halála sújtotta az egyház tisztségviselőket, azaz a diákonosokat, papokat és püspököket. Sixtus ad diákonusával a Kalixtus katakombában misézett, amikor rájuk törtek, onnan kiurcolták és lefejezték őket, pedig fegyverrel a katakombába nem volt szabad a temetőbe bemenni, erre is törvény volt, de itt a császári parancs buzgolkodói túltették magukat minden törvényességen, hát ne csodálkozzunk, hiszen napjainkban is vannak pártok, akik hatalomra jutnak, hát a győzelem mámorába azt gondolják, hogy ők a törvények felett állnak. Sixtus haddiakonusával szenvedett vértanúságot, a Lőrincet később, tehát elengedték őt, mert úgy tudták, hogy az egyház kincsei nála vannak, ő kezeli, ő a fő diakonus, viszont a többi diakonust kivégezték. A 6. században a régi Presszentiána templomot Sixtus tiszteletére szentelték, és oda vitték földi maradványait. A Sixtusnak a magyarosított változata Sükösd vagy Sökön, Sögöd, a Sögödnek is a neve valószínű Sögöd középkori kápolnájának a védőszentje lehetett Sixtus, hiszen a diakonus a Lőrinc, az itt szered a másik szomszédságának, Taploszának volt az 1880-as évekig a védőszentje, amikor egy tűzvészbe a Szent Lőrinc templom leégett, utána újat építettek, és akkor már minden szenteket választották. A Kajetán Szent Velencei köztársaságban született, görög családban, jogász és katona apja korán meghalt, Kajetán anyja Portói Mária nevelte. A Pádua Egyetemen tanult mindkét jogban doktor, Rómában a pápai kancellárián irat szerkesztő, az isteni szeretet testületébe lépett, 1517-ben pappá szentelték, 37 éves korába. Egy év múlva anyja betegsége miatt visszatért Vicenzába, megszervezte a Szent Jeremos konfraternitást, és anyja halála után Velencébe telepedett le, ahol 1522-ben új kórházat nyitott, és három társával 1524-ben Rómában megalapította a teatinusok rendjét, főnöki Karafa püspököt, később IV. Pál pápát választották. 1527-ben a szakkodi Róma miatt menekülnie kellett Velencében, telepedtek le, 1533-ban Nápolyba házat nyitottak, melynek Kajetán lett a főnöke. A kivételével, egy pár év kivételével haláláig itt dolgozott. Letelepítette Nápolyba a domokos apácákat, 30 levele maradt ránk. Reverendába szokták Kajetánt ábrázolni, fekete kapucnis töppenyben. A rózsafűzér, a világot megtagadó klerikus, ugye a koponyát tartja a kezébe, gyermek Jézus, lilium, lángoló szív, hát a teatinus sok templomába ezt lehet látni, itt nálunk ugye nem voltak. Augusztus 8-án Szent Domokos rendalapító pap, háromszor is püspöknek akarták tenni, és elutasította, nem fogadta el. Hispániába született, 1175 körül, majd Bolognába fejezte be földi pályafutását, 1221-be, 46 éves volt. Atya Guzmán Félix és testvérei Antal világi pap volt, az első domokos egyike, a másik testvére Mannes. Domokos első oktatója, Esperes nagybátyja volt. Palenciába középiskolát, teológiát végzett. Nem tudjuk, mikor szentelték pappá, de 1201-ben már a nem sokkal korábban szigorú ágostonos regula szerint megújított oszmai káptalan szupriorja, majd Pio előjárója perdjelem. 1203 és 5 között a püspök Diego püspök kíséretében kétszer is leánykérő követségben járt 8. Alfonsz fia számára. Útközben ismerkedett meg a francia és német területen viruló eretnekségekkel, a albigenszekkel, katarinokkal, és hallotta a pogány kúnokról. Követségük a kiszemelt menyasszony halála miatt sikertelenné vált, de Diego püspököt annyira megindította a kúnok helyzete, hogy Domokossal együtt Rómába ment, és a kúnokhoz szóló küldetést kért. A harmadik ince nem a kúnokhoz, hanem az eretnekek közé küldte őket. Hazatérőbe 1206-ban Montpellier-ben találkoztak három sziszter szerzeteseddel, akik pápai legátusként az eretnekek térítésével próbálkoztak sikertelenül. Készültek küldetésükről lemondani ezek a pápai legátusok, amikor Diego püspök és Domokos tudatára ébredt, hogy az eretnekek az apostoli életmódjukkal ragadják magukhoz az embereket, külön törődnek a fiatalokkal és a nőkkel is, az emberek pedig tudatlanságukba nem ismerik fel a hitbeli tévedéseket. Azt ajánlották a legátusoknak, hogy szegény vándor prédikátorként fogjanak a térítéshez, és ők ketten is csatlakoztak hozzájuk. És 1208-ban Domokos egyedül maradt, mikor meggyilkolása miatt keresztes a Castellani Péter meggyilkolása miatt keresztes háborút hirdetett az eretnekek ellen, de Domokos változatlanul a szelíd térítés híve maradt. Prüjben és Prüj környékén predikált. Monforti Simon győzelme után Toulouse-ba települt át azzal a tervvel, hogy rendet alapít. 1215-ben néhány társa fogadalmat tett Domokos kezébe. Jóvá hagyta a 7. Fulkó püspök az alapítás. Domokos Rómába ment, hogy a pápa jóvágyását is elnyerje. De 3. incétől a folyamatban lévő laterális inat döntése miatt, amely megtiltotta új rendek alapítását, nem kapta meg. 1216-ba Toulouse-i házát, majd 1217-ben a rend kapott pápai jóváhagyást. Az év nagy bőtjét Domokos Rómába töltötte, ekkor kapta meg, és találkozott a Szent Ferenccel is. Toulouse-ba visszatérve egy látomás meggyőzte arról, hogy rendje nem maradhat egy egyházmegye keretei között, mert küldetés az egész világra szól. Ezért Hispániába, Bolognába és Párizsba küldte testvéreit, ez utóbbi csoportot bátyára, Manesra bízta. Újra Rómába ment, és az egész világ püspökeinek ajánlotta a predikáló testvérek rendjét. Bolognába általános káptalan tartottak, amely után Domokos Észak-Itáliába ment, hogy Hugolino bíboros mellett

1534-ben avatták Szenti Keresztel könyvvel, Lilium fekete foltos kutyával, mi a kutya szájába égő fákja, utalás édesanyja álmára, amely szerint kutyát szült, és az egy fákjával az egész világot lángba borította. Dominikáni ugye innen jön, hogy így is lehet a dominikánusokat mondani, az Úr, tehát Istennek a kutyái. Csillag, ugye egy dajkája keresztelésekor csillagot látott domokos homlokán. A rózsafűzér ugye szintén a domokos rend és Szent Domokosnak egyik ilyen attribútuma is, angyal. Háromszéken, hatójkán a templom Szent Domokos tiszteletére volt szentelve, és az elmúlt egy-két évben Pakó Benedek nyugalmazott szászrégeni plébános, aki a bónuszpásztor, jó pásztor papi otthonban van, hát a szülőfaluja 16. századi oltárképét restauráltatta, amelyen éppen Domokos van rajta. Augusztus 9-én, évközi 19. vasárnap, Szent Terézia Benedikta, Európa társvédő szentje és emőd napja. A 20. század kimagasló szentjei közé tartozik Edith Stein. Vértanúsága Isten iránti szeretetből tesz tanúságot. Isten útját járta, megtapasztalhatjuk, hogy kiválasztott és vezet minket, és ezért nem veszítjük el bizalmát. Ortodox zsidó családban született, az akkor Németországhoz tartozó Breslauba, Wroclawban. 1904-ben kitért a judaizmusból, és ateista lett. A Göttingeni Egyetemen Edmund Husserl tanítványa lett, akit asszisztensként elkísért a Freiburgi Egyetemre. Itt szerzett doktorátust 1916-ban. Nem korábban is, noha korábban is volt kapcsolata a katolicizmussal, az áttérését az okozta, hogy 1921-ben meglátogatott egy ismerősét, és annak a könyvei között megtalálta Avilai Szent Teréz misztikus önéletrajzát 1921-ben. 22. január 1-én megkeresztelték, lemondott a Husserl melletti asszisztensi állásáról, és a Speyeri Dominikánus Leányiskolába lett tanár. Amíg itt tanított, 22-től 32-ig németre fordította Henri Newman bíboros leveleinek és naplójának egy kötetét, Aquinói Szent Tamást, De Veritate az igazságról című művét, és a katolikus filozófiát tanulmányozta. 1932-ben a Münsteri Pedagógiai Intézetbe tartott előadásokat, de a náci kormányzat által hozott antiszemita törvények arra kényszerítették, hogy 1933-ban lemondjon állásáról. 34-ben belépett a karmeliták kölni rendházába, és felvette a Teresa Benedicta a Croce, keresztül nevezett Benedicta Teréz nevet. Itt írta meg a Véges és örök létezés című könyvét, amelybe próbálta összeegyeztetni Aquinói Szent Tamás és Husserl filozófiáját. A növekvő náci fenyegetés miatt a rendje áthelyezte Hollandiába, az Ekti Karmelita Kolostorba. Itt írta meg a Tanulmányok keresztes Szent Jánosról, a Kereszttudománya című könyvét. Hollandiában sem volt biztonságban. A holland püspöki konferencia 42. július 20-án nyilvánosan elítélte a náci fajelméletet. Az állásfoglalást az ország összes templomába felolvasták. Válaszként 42. július 26-án Hitler elrendelte Hollandiában is az áttér zsidók letartóztatását,
akiket

addig megkíméltek Editet és Róza nővérét letartóztatták, és az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. Ugyanekkor az evangélikus egyházba áttérteket is letartóztatták, de az evangélikus püspökök Hitlernek kijelentették, ők nem ítélték el a náci fajelméletet, és ezért az zsidó származású evangélikusokat ne hurcolják el, engedjék szabadon. Igen ám, de a katolikusoknak nem kegyelmeztek. 42. augusztus 9-én Benedikta Teréziát és nővérét Rózát, mindkettőjüket a krematórium gázkamrájába kivégezték és elhamvasztották. 1987. május 1-én Kölbe boldoggá avatták, 98. október 11-én II. János Pál pápa szentté avatta keresztül nevezett Teréz Benedikta nővért. II. Szent János Pál pápa Színai Szent Katalinnal, Avilai Nagy Szent Terézzel és Szent Brigitával együtt Európa társvédő szentjeivé nyilvánította 1999. október 1-én. Augusztus 10-én Szent Lőrinc diakónus Bianca és Csilla napja van. Szent Lőrinc, már említette, II. Sixtus pápának volt a diakonusa, 4. századi források szerint 3 nappal Sixtus pápa halála után ölték meg, akinek ő diakonusa volt. A Valerianus féle üldözés főleg a klérus ellen irányult, aki megvallotta hitét, az kínzás nélkül azonnal kivégezték, rendszerint lefejezték. A római hagyomány szerint Lőrinctől azt követelték, hogy az egyház kincseit adja át a császári hivatalnokoknak. Ő haladékot kért, arra hivatkozva, hogy összeszedi a kincseket. Ezután szétosztotta a gondjaira bízott pénzt, összegyűjtötte a szegényeket, akiket diákonusként gondoztak és támogattak, és mint az egyház kincseit a bíró elé vitte, íme az egyház kincsei. A bíró kínvallatással akarta kicsikarni a Lőrincből a szerinte elrejtett kincseket, ezért lassú tűzhalálra ítélte. Hagyomány szerint Lőrinc a rostélyon így szólt hozzá: ez az oldalom már megsült, fordíts meg, utána ehetsz is belőlem. A Via Tribortina mentén egy özvegy asszony temette el, a sír nagy tiszteletében állt, melléje temetkezett Szent Zosimus és 3. Sixtus pápa is. Sírok köré a tufába Nagy Konstantin császár 330-ban apszist vájatott, magát a sírt ezüst ránccsal vették körül. Lőrinc ünnepe augusztus 10. Neve a római kánonba is bekerült. A börtönőrök, cukrászok, csaplárosok, földművesek, gazdatisztek, kávésok, könyvtárosoknak, a mosónőknek is, pecsényes sütőknek, pékeknek, szakácsnőknek, szegényeknek, tűzoltóknak, üveggyártóknak, tehát mind, aki Bauhaus tűzhöz közel van, ugye, azoknak védőszentje. Augusztus 11. Assisi Szent Klára napja, kedd, Zsuzsanna Tibor Tiborc. Szent Klára, Szent Ferencnek a kortársa és rendalapítónő, az első női szerzetesi regula készítője. Tudott latinul, megtanult mindenféle házi és kézmunkát, nagyon szépen hímzett. Assisi Szent Ferenc hatására 1211-ben kezdett
hite elmélyülni, s egy barátnőjével megszökött szülei házából, és Porcinkula kápolnába megkapta a szerzetesi habitus Ferenctől, aki még aznap éjjel Bastia Bencés kolostorba menekítette őket. Klára családja mindent megmozgatott, hogy Klárát visszafordítsa a szerzetes élettől. Klára és társnője a Pászó melletti Szent Angelo kolostorba ment, ide követte őket hamarosan Klára testvére, Assisi Szent Ágnes is. Ferenc az Assisihoz közeli Szent Damiano templomocska mellett telepítette le őket, és ez lett a Klariszák első kolostora. Ide lépett be később Klára testvére, Beatrice és megözvegyült anyjuk is. Lelki életét elsősorban Krisztus titokzatos testének tanítása hatotta át, rendkívül szigorúan veszekelt, nővéreit azonban állandóan mérsékletre intette. Szent Ferenc kérésére lett 1215-ben apátnő. A szegénység privilégiumát harmadik Ince pápa adta meg a Klára rendjének, a klarisszáknak. 1240-ben a szaracinok be akartak jutni a kolostorukba, Klára kezében az oltári szentséggel kiment a kolostor elé, fölmutatta a monstranciát, és a szent test erejébe vetett hite csodálatosan megmentette a kolostort. 1241-ben Assisi városa szabadul fel a császári csapatok megszállása alól, Klára és nővére imádságára. Nem egyszer napokon át nem volt, amit enniük. Klára ekkor kenyeret szaporított, áldásával korsót töltött meg olajjal. A szegénység tekintetébe szigorított a bencéseknél szigorúbb reguláját, jóváhagyta a negyedik Ince pápa. A jóváhagyó bullát Klára a halála a napján vette át. Temetésén jelen volt a pápa, aki betegágyánál kétszer fölkereste, és a bulla egy példányát a kezébe téve helyezték sírba. Máig épp megmaradt az Assisi Szent György templomba a teste. A neki szentelt templomba vitték át később, és 1255. augusztus 15-én avatták szenté. Attribútuma, Lilium kereszt, Ciborium monstrancia, hát érthető, hiszen az oltári szentséggel az szaracénokat és a császári csapatokat visszafordulásra bírta. A klarisszák reguláján kívül fennmaradt a végrendelete, áldása s öt levele, köztük harmadik Béla leányának, a Klarissza kolostor alapító árpászházi Szent Ágnesnek írt levele. Utolsó szavai: Istenem, áldott légy az életemért. 12-én szerdán boldog 11. Ince pápa, Ipoly és Csongor napja van. Ince pápát a Magyarország megmentőjeként is szoktuk nevezni, hiszen mindent megtett azért, hogy Bécs felszabadítása a török hódítókkal szemben sikeres legyen, és utána kötelezte a császáriakat, hogy Magyarországot is szabadítsák fel. Ő az itáliai Comóba született 1611-ben. Az Odeszkálkiak családjából. 45-ben már bíboros, 34 évesen a szegények atyaként ismerték Ferrarában, ahol legátusként működött. 1650-től novarai püspök, 1676-ba választották pápának. Kitűnt nagy lelkűségével,
jámborságával, tisztaságával, lelkiismeretességével és egyszerűségével. Buda visszaszolgáltatásának napját Szent István király tiszteletére az egész egyházban ünnepé tette, amikor Budát 1690 sikerült ugye Esztergom után visszafoglalni, és budavári szobrát 1936-ban leplezték le. 12. Pius pápa avatta boldoggá 1956. októberében. Szent Poncianus pápa és Szent Hippolytus áldozópa pirtonuk Poncianus Róma püspökévé szentelték 231-ben, Maximus császár 235-ben Hippolytus áldozó pappal együtt Szardínia szigetére száműzte. Itt Poncianus tisztéről lemondott, majd rövidesen meghalt, testét a Calixtus temetőbe helyezték el, Hippolytusét pedig a Via Tiburtina melletti temetőbe. Mindkét vértanot a római egyház már a IV. Század elejétől tiszteli. 13. Igen. Hát kívánom, hogy mindazok, akiknek születésnapjuk, családi ünnepük, névnapjuk van, a Jóisten éltesse. És imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért, a gyermekekért is. Dicsőséges édesanya Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek, két legdrágább édesanyja, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek. Amen. És ne feledkezzünk meg a betegeinkről. Holnap, ugye első péntek, meglátogatjuk már, aki nem szabadságol, meglátogatjuk betegeinket, időseket, akik nem tudnak kint járni, csak erőtlenedtek. Hát Jóisten adjon erőt és gyógyulást.

telefonszámaink, amelyeken hívhatják a lelki atyát, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a műsor egész ideje alatt a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Érkezett egy üzenetünk, így hangzik: szeretném megkérdezni, hol találunk a Bibliában utalást arra, hogy létezik a tisztító tűz helye? Hová kerülnek az elhunytak rögtön a haláluk utáni pillanatban és az azt követő második eljövetelig? Köszönöm szépen!
1: A Szentírásban így a túlvilági tisztulás kifejezett fogalmát, tehát mint tisztító tűz fogalmát nem találjuk, de vannak olyan összefüggések, amelyekből a teológiai fejlődés leszűrhette a tisztító tűz határozott tanítását. Már az ószövetségi hit szerint a holtak a Seulba vannak, Isten számon tartja őket. A későbbi korokban már ismerték a határozott túlvilági igazságszolgáltatást és a föltámadás hitét is. És itt utalnék a Makkabeusok második könyvébe. Könyvében szerepel, hogy Makkabeus Júdás gyűjtés rendezett, hogy mindazok, akik a csatába elestek, és a zsebükben ugye maguknál ilyen talizmánokat, meg ilyen kis apró bálvány aprólékokat hordoztak, hát azok lelki üdvért áldozatot mutattak be, mert jó és üdvös dolog a halottakért imádkozni, hogy bűneiktől feloldozást nyerjenek. A földön élők tehát segítségére lehetnek a meghaltaknak a végső tisztulásban. Az új szövetségben Szent Pál Korintusi első levelének 3. fejezeteiben beszél az ítéletről, amelyen egyesek megkapják jutalmukat, mások a büntetésüket, de említ olyanokat is, akik az ítéleten ugye hát megmenekülnek, de bizonyos tűz által, mint egy tűz által, akár hogy is magyarázzuk a tűz hasonlatát, a képbe benne van az, hogy a túlvilágon még bizonyos tisztulásnak a lehetősége megvan. Ezért minden szentek napján a szenteket ünnepeljük, és a halottak napján, november 2-án a tisztulás állapotában lévőkért mi imádkozunk. A szentek közben járhatnak a küzdőegyházért értünk, és mi a küzdőegyház, a szenvedő küzdőegyház, a tisztuló, ugye, egyházért. Hát az egyház zsinatai szólnak, hogy a halottakról való gondoskodás az meglegyen, imádkozzunk, áldozatot mutassunk be, sőt, Szent István törvényeibe is benne volt, hogy mindenki gondoskodjon, hogy a családtagja a betegek kenete nélkül, a szentségek nélkül ne halljon meg. Ha pedig nem figyeltek föl, akkor 30 napon át ugye bőjtöljenek, s ajánljanak fel szentmisét. Ha pedig valakinek nincsen hozzátartozója, rokona, akkor a bíró, a település bírója figyeljen erre, és gondoskodjon. Ha nem, akkor a bírót egy hétig rekesszék meg kenyéren és vízen, bőjtöljön, utána szentmisét mutasson be, végeztessen az elhunyt lelkért. Hát innen van a 30 napos, vagy 40 napos, 6 hetes misék, stb. A teljes búcsú engedélyek is mindezt szolgálják, és ezt igazolják, hogy a Szúr Jézus beszélt bűnökről, hogy amelyek nem nyernek sem a földön, sem Istennél bocsánatot. Tehát van a mennyben is bocsánat. Mi történik a halálunkkor? Ez a külön ítélet, amikor Isten megítél bennünket. Mi a fontos, legyen bűnbánatunk, ezért mindig este úgy feküdjünk le, vagy amikor megyünk ki a kapun, indítsuk fel a bánatot, mert sosem tudjuk, hogy mi érhet bennünket, mint ugye a szernyesti plébános is, aki vagy 3-4 éve ment a járdán, az úton, egy autó a sofőröknek szóló útjelző tábla rúdjának neki hajtott, és az a rúd éppen a papot úgy fejbe ütötte, hogy azonnal halt. Tehát vegyük komolyan, imádkozzunk a halottainkért, és hozzunk áldozatot, hiszen ők magukon nem segíthetnek, de mi igen, mert a szeretet ugye mindent legyőz. Köszönöm a kérdést!

0: Haló, tessék!
1: Hajnalban szoktam hallgatni a Gózsafűzét. Két papbácsi mondja, én nem mondom, csak hallgatom. Hatásos hely. Köszönöm a választ.
0: Hát úgy a jó, hogy ne csak hallgassuk, hanem mi is mondjuk. Mert akkor nem csak gondolatba kísérjük, vagy követjük, hanem a testünk is, ugye, bekapcsolódik az imába. Így a legjobb. Tessék hallgatni, és próbálja úgy mondani, mert biztos, hogy bele fog aludni. Ezt én kipróbáltam egy párszor. Köszönöm szépen a kérdését.

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, amely így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan érti az Úr Jézus, amikor azt mondja, akinek van, még adnak, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen volt. Köszönöm az Atya válaszát.
1: Az életünket ajándékba kaptuk. Van földi élet, és van örök élet. A földi életet ajándékba kaptuk, akkor közre kell működnünk Istennel, és úgy kell élnünk, hogy majd az örök életet is megkapjuk. De aki az örök élettel nem törődik, tehát nincsenek jó tettei, és nem a szeretet, Isten és a felebarát szeretet törvénye vezette őt, akkor aki hitetlenül él, aki istentelenül él, aki gazemberként él, ha meghal, amit kapott volna, az örök életet is, és a földi életének is vége van, elveszíti azt. Tehát ez így értendő, hogy a földi élettel az örök életet ki kell érdemelni, ugyanaz, mint a talentumokról szóló példabeszéd, hogy aki tehetsége szerint ötöt kapott, még ötöt szerzett, aki kettőt akkor, és aki egyet kapott, az elásta. És mit mond Jézus? Aki ötöt, kettőt kapott, jól van, derék is hű szolgám, a kevésbe hű voltál, és mi a kevés a földi élet. De hű voltál, menj be Urad örömébe. Tehát Isten boldogságába lesz részed, Isten családja tagja leszel. És aki egyet kapott, azt mondja, tudtam, hogy komisz ember vagy, szigorú, ugye, és ahova nem ültettél, hát onnan is begyűjtött. Hát igen, mert kiadta a talentumokat. Azt mondja, nem kellett volna odaadni a pénzt váltónak, hogy legalább kamatot kapjam. Tehát még arra is rest lusta volt, vegyétek el, adjátok annak, akinek 10 van, és eztet a haszontalan szolgát dobjátok ki a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Tehát az örök életet azért ki kell érdemelni. Köszönöm szépen a kérdést!

0: egy újabb kérdésünk. Így hangzik, dicsőtessék a Jézus Krisztus, mit kezdjünk a mérgező munkahelyi légkörrel? Köszönöm szépen.
1: Hát itt munkahelyi légkör, ez két értelmű lehet, amikor szeretetlenség van, és egymást bírálják, kritizálják, egymás ellen úgy vádoskodnak, stb. Itt azt jelenti, nincs szeretet. El kell kezdeni a szeretetet, hogy tudatosan, aki velem szembe, ugye olyan szemtelen, én tisztelettudó akarok lenni. És azonnal megváltozik minden. Úr Jézus erre mondja, hogy az ellenséget fejére tegyél, ugye, tüzet, mert azzal, hogy te jó vagy, akkor megdöbbented. És visszaemlékszem, hogy Gyergyó Szent Miklóson volt egy Gále nevű ezredes szekus főnök, és kezdetben, mikor mentem a járdán, és arra volt az útja, és találkoztunk, mert a plébánia és a templom a rendőrségnek a másik oldalán van, tehát és mikor találkoztunk, akkor én mindig köszöntem a reggel, vagy jó reggelt kívánok, jó napot, és kezdetben a fejét mindig elfordította. Utána pedig nem fordította el a fejét, hanem a kalapját megemelte. Érdekes volt. Tehát ezzel az ember, mi nem ellenfelek vagyunk. Tehát a mondjuk úgy, hogy a légkör rossz, ugye, mérgezünk, akkor mi próbáljuk meg, és fogjunk össze imádkozni is, azért, aki a legbeszedelmesebb, hogy egy kicsi az őrangyala is, meg a Jóisten is érintgesse meg, hogy másképp is lehet dolgozni, közösségbe lenni, és ha pedig tényleg fizikai mérgező dolgok vannak, oda ugye a légtisztító dolgokat, porenszívó, meg mit tudom miket, az megvan mindennek a munka folyamatnak a fázisa, hogy mikor kell az ember egészsége véget, ugye bizonyos felszereléseket beszerelni, mert érdekes volt a kommunista idő, de tótul pentrum, mindent az emberért, ugye, ez volt a jelszó. Hát most azért mindent a cégért, nem az emberért. Tehát innen vannak ilyen visszaütő, mérgező körülmények is. Köszönöm szépen a kérdést!

0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.
1: Haló, tessék! Haló, haló! Haló, vonalba van. Mindörökké emlő.
2: Anikó vagyok, Brassóból.
1: Üdvözlöm.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy kell megköszönni a jó Istennek, hogy a mostanában a testvéremmel békében, csendben, szeretettel voltunk, és a örökké egymásra hallgatunk. Tehát ő is, én is megbecsültem, segítjük egymást, segítettük, segítsük továbbra. De ezt akarom örökké megköszönni. A jó Istennek nem tudok hálát adni, hogy visszatért a béke, és a csend, a szeretet. Hogy mondta magának is a múkor is,
1: igen.
2: Örökké, de örökké veszekedett szidót, de most már hál' Istennek segít, én is segítem. Ezért
1: a Szentlélek munkálkodik, és a Szentlélek mindenütt szépen. Békét szerez. És az Úr Jézus azt mondta, az én békémet adom nektek. Nem úgy, mint a világ adja. Tehát a lelkekben a változást, hogy megláthatja az igazi értékeket, és erőt ad, hogy mi arra törekedjünk, hogy köszönje meg. Hát saját szavaival egyszerűen a Jóisten a kis dadogó, síró gyermekek hangját is érti, hogy mit akarnak azok a pici babák, ugye mondani, akik nyelveket nem beszélnek. Hát mi is átmentünk azon a fázison, ugye? De szeretettel Jóisten mindent megért, szeretettel kell elmondani. Köszönöm szépen a hívást.

0: Halló, tessék! Tessék!
1: Dicsőtös közös!
0: Mindörökkem!
1: Hallottam az előbb, hogy a lelki atya magyarázta, hogy Jézus Krisztus úgy mondja, hogy az én békémet adom néktek. Akkor hogyan vagyan az ellentét mondása Jézus Krisztusnak, amikor mondta, hogy ne gondoljátok, hogy békessége, azért jöttem, hogy békességet hozzam.
0: Nem kardot.
1: Igen. Szépen.
0: Hát az Úr Jézus rámutat arra, ha valaki komolyan veszi a keresztény életet, az evangéliumi életet, akkor mások megütköznek rajta. És ilyenkor, ha családban, aki esetleg megtér, jobb belátásra jut, és megváltoztatja az élet körülményeit, akkor néha a családtagok megdöbbennek. És akkor itt van, amikor Jézus mondja, hogy ott, ahol öten lesznek, kettő, három ellen, három, kettő ellen, menj az anyósával, az anyósa mennyével, ugye, itt van, hogy komolyan kell venni, és a lelkünknek a békéjét, azt meg kell mindig őrizni. Ha másik rendetlenül támad, így úgy, hivatkoztam arra, ugye, hogy annak idején az állambiztonsági ember, ugye, fejét is elfordította, mert hát én pap vagyok, én pedig ráköszöntem, jó reggelt, vagy jó napot, vagy jó estét kívánok. Én nem dicsértességet köszöntem, hogy bosszantsam, hanem az ő nyelvén, ahogy ő a mindennapi, ugye, a kívánságát úgy kifejezte. Én a tiszteletet megadtam, és ezzel győztem le, és mivel nevet is találtam mondani az előbb, hát azt el kell még mondjam, hogy érdekes volt, hogy az egyik filiámba találkoztam azzal az emberrel a változások után, és pedig halála előtt egy héttel. És köszöntöttem, lekezeltem a múltat, nem emlegettem, és remélem, hogy a Jóisten megadta azt a belátást, mert mindenkinek van jó érzése, mert az édesapját jött volt meglátogatni, és akkor az, hogy pappal találkoztam, nem mondott semmi rosszat, stb. A megbocsátás, tehát Istennek a szeretetét, ezt így meg lehet tapasztalni. Tehát tartsunk ki Krisztus mellett, és mi megtapasztaljuk a békét. Köszönöm szépen a kérdést, akkor emlékezzünk meg elhunyt papjainkról. Ma augusztus 6-án Pozsonyi József fogarasi plébános 1966-ban hunyt el, Madarász János székelyvarsági plébános 1969-ben, Székely Gergely nyugalmazott Nyikonmalomfalvi plébános 2009-ben. Augusztus 9-én vasárnap megemlékezünk Szatmári Román Ferences atyáról, Argentinában hunyt el 1968-ban, Orbán László kolozsvári egyetemi lelkész 2008-ban belefulladt a Dunába vagy a tengerbe. Augusztus 11-én kedden Gergely Finándor szamosújvári örmény szertartású plébános 1977-ben hunyt el, Tornai Gergely Árpád nyugalmazott lövitei plébános 2004-ben, Ince Dénes nyugalmazott tusnádfürdői plébános templomépítő pap 2015-ben, augusztus 12-én Szerdán Pál Elek Sárpataki plébános 1978-ban, augusztus 13-án csütörtökön Bali Lajos Petruzsinyi plébános, azelőtt Madéfalvánnak kantoniskolába tanár 1979-ben hunyt el. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság Jézus Krisztus fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Augusztus 6-a van, csütörtök, Urunk színe változásának ünnepe. Hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvének 17. fejezetéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljanak a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium ígéi. Urunk színe változása, görögül metamorfózis, latinul transfiguráció domini. A nándorfehérvári győzelem emlékére elrendelt ünnep augusztus 6-án, a szír-bizánci kopritusok is már augusztus 6-án ülik. A nyugati egyházban a 11. századból terjedt az Úr színe változása ünnepének megtartása. Jézus isteni dicsőségének felragyogása emberi testében még a föltámadása előtt a Tábor hegyén. Ez a kenózis párja, azaz a Golgota hegyi kereszthalálnak az ellentéte. A Szentírás Jézus színeváltozását nem saját misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kínlatkoztatásként írja le. Az esemény során föltárul előttük Jézus isteni méltósága. Itt nem Jézusért kell cselekedni, sátrat építeni Jézusnak, Mózesnek, Illésnek, hanem az Atya ezt mondja: Őt hallgassátok, ő az én szeretett fiam. És Jézus istenségét ismerjék föl. Pontos elemei a ragyogó fény, Mózes és Illés megjelenése, a felhő, az Atya szózata, amely Jézust Isten szeretett fiának nevezi. Mózes és Illés a törvényt és a prófétákat jelképezik, így Krisztus messiási küldetését igazolják. A színeváltozás megerősítette Péter hitvallását, és előkészítette a tanítványokat Jézus szenvedésének megértésére. Az ünnepet 3. Kalixtusz rendelte el, és a nagybőjt 2. vasárnapjának evangéliumi perikópája a színeváltozás. 2. János Pál pápa a világosság rózsafűszérének 4. titkaként a színeváltozás jelölte meg, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hát mi is törekedjünk a rózsafűszért imádkozva, elmélkedve, mi is előre Jézust és az ő dicsőségét fölismerni és őt követni.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te gyűzz le a rosszat jóval. Gyűzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária!

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Az Úr legyen veletek.
5: És a te lelkeddel.
4: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
5: Amen.
6: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Mládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Roland Patzleiner és Agostino Ricotta tanúságtételét hallják, mely 2025. augusztusában hangzott el a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.
1: Most pedig köszöntsük Roland Patzleinert és Agostino Ricottát, akik magukról fognak beszélni, és a Mladi Fest keretén belül való tevékenységükhöz. Ők már korábban résztvevők voltak, és biztos nagyon jól ismeritek őket már korábbról, és köszöntsétek őket tapssal. Köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Sì, Maria.
3: Sono molto felice di essere...
1: Nagyon örülök, hogy ma újból veletek lehetek ezen a csodálatos fesztiválon.
2: Csarobnom fesztiválu.
3: Oggi anniversario di Maria.
1: A ma a szűzanya napja van. Annak a napja is, hogy megtértem.
3: Siamo nel 25° anno della nascita in cielo di Padre Slavko.
1: És 25 éve van annak, hogy Slavko atya az égi születésnapja van. 1992-ben a 8 boldogság közösség tagja voltam. Egy karizmatikus hátterű valaki voltam. Egy napon, amíg imádkoztam, a szívemben hangot hallottam, menj el Medjugorjéba. Soha nem voltam itt, nem is tudtam, mi az, hogy Medjugorje. És harcoltam ez a hang ellen. De a szűzanya nagyon kitartó volt. A szűzanya annak érdekében, hogy ide hozzon, két vízióval ajándékozott meg, látomással. Két képet láttam. Az elsőn
3: mettere sotto terra.
2: Sì, sì, ma seppelliva che cosa?
3: Qualcosa.
2: Prova slika.
1: Tehát az első képen egy ember volt, aki valamit ásott a földbe.
3: Quell'uomo sei tu che stai seppellendo i tuoi talenti.
1: És a hang azt mondta, ez az ember te vagy, aki éppen elásod a talentumaidat, tehetségeidet. De nem értettem, miről beszél. A másik kép pedig a szűzanyát mutatta, aki sírt. És megértettem, hogy az én hibámból sír, én miattam sír. Nem akartam Medjugorjeba jönni.
3: Se non lo capiamo, i suoi progetti sono sempre meravigliosi.
1: Többek között, ha az Úrnak valamilyen terve van számunkra, az ő terve biztos csodálatos. És tudjátok mindig, hogy az Úrnak minden egyes embernek van terve, ember részére terve van. És nem fontos, hogy fiatalabb vagy középkorú, esetleg idősebb szeméről van szó. Ez a terv, amit Isten eltervezett, magába foglalja a személy talentumait is. Medjugorjeba 1992. augusztus 1-én érkeztem meg. És amikor megérkeztem, találkoztam a templom közelében Slavko atyával, bemutatkoztam neki, és Slavko atya azt mondta, te tudsz gitározni. Azt mondtam, igen.
3: Tonára.
1: És azt mondta, gyere, most folyik egy ifjúsági fesztivál, és neked zenélned kell. Abban az évben a Mladi Fest itt az oltár közelében folyt a fesztivál. Fraszlávko a lépcsőn ült, én a gitárommal, és ez volt a fesztivál. Az évek során a fesztivál növekedett. Szlávko atya minden alkalommal elmondta, mit tudunk tenni, hogy jobbak lehessünk. Azt adtam, amit a szívemben éreztem. Azt javasoltam, hogy egy nemzetközi kórust alapítsunk meg.
3: Dare vitto e alloggio.
1: Szlávko atya pedig azt javasolta, hogy fogadja ezeket a fiatalokat, szállást és étkezést biztosít nekük. Így született meg a nemzetközi kórus ötlete. Ezután javasoltam a Szlávko atyának, hogy egy tolmácsolási rendszert vezessünk be. Azt mondta, jó, csináld meg. Én technikus végzettségű vagyok, elektronikával foglalkozom. És volt egy olyan ötletem, hogy adóvevőket helyezünk el, ami lehetővé teszik a szimultán tolmácsolást. És ezáltal az emberek milliói hallhatják majd, ami itt történik. Így ma a szentmiséket milliók hallgatják Medjugorjéból. Megértettem, hogy a szűzanya kihasználta azokat a talentumokat, amelyekkel rendelkeztem. Technikus végzettség, zenész is vagyok, megalapítottam a kórust, és sok dalt, amelyek ma is a repertoáron vannak, például Üdvözlégy Békirálynője, mindannyian ismeritek azt a dalt, amelynek a címe Uram, segíts megtanulni, megbocsátani. És ezt a két dalt egy nap alatt komponáltam. Összevesztem a feleségemmel, és imában megkértem az Urat, hogy segítsen nekem megbocsátani. A dal mindig imádság is. Ez az én kedvenc imamódom. És aznap komponáltam Taníts meg Uram megbocsátani című dalt. Végül, amikor elénekeltem ezt a dalt, nagyon elégedett voltam, és a szívemben még egy dal jelent meg.

0: Viva Maria!
1: Živia la gosta!
2: Éljen a szűzanya! Ezután egy nap
3: Nogdána a Sveto organizáció
2: a fesztivál szervezésén belül megkérdeztem az urat. Hogy szükségem van a fiatalok miséjéhez dalokra. És egy reggel egy álmom volt, az Úr ajándékozta. Úgy ébredtem, hogy már a fejemben volt a szerzemény, a dallam,

0: Il Signore è meraviglioso.
1: Az Úr csodálatos. És csodálatos dolgokat tesz. Itt Medjugorjeben házasodtam meg, és ahogy a szűzanya kérte, hogy nagy létszámú családok legyenek, én magam is 5 gyermek édesapja lettem. 10 napja nagyapa lettem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Con due delle mie figlie abbiamo creato un gruppo di evangelizzazione.
1: 2 lányommal egy evangelizációs csoportot alapítottunk meg.
0: Scelgo di lodarti.
1: És az a neve, hogy
2: To, da te chválim.
1: Azt választottam, hogy dicsőítselek.
0: Sicilia per l'Italia facendo concerti e testimonianze.
1: Sokat utazunk Szicíliában, egész Olaszországban, koncertezünk és tanúságot teszünk, mert abban hiszünk, hogy az Úr a zenén keresztül érinti meg a szíveket. Ahogy Szent Pál is mondta,
2: znate što kaže Sveti Pavao, što treba da bismo primili?
1: Mire van szükség, hogy megkapjuk a Szent Lelket?
2: To je poslanica.
1: Ez az Efezusiakhoz írt levél, 18. fejezete. 5. fejezete, 18. És azt mondja, ne részegüljetek meg a bortól, hanem teljetek el a Szent Lélekkel, énekelve, himnuszokat énekelve, zsoltárokat énekelve, és az Urat dicsőítve. A dal, a zene rendkívüli fontossággal bír az imában.
2: Se želite pronaći radost u molitvi.
1: Hogyha örömet akartok érezni ima közben, akkor énekeljetek az Úrnak, mert az Úr jó. Az én szent védőszentem, Szent Ágoston azt mondta, aki énekel, kétszeresen imádkozik.
0: Quello che il Signore sta facendo adesso attraverso le nostre vite, attraverso me e mia moglie.
1: Most a zárásként azt szeretném elmondani, hogy mit tesz az Úr velem és a feleségemmel. A szüzenya Medjugorjeban imacsoportok alapítására ösztönöz minket, és azt mondja, azok, akik részt vesznek az imacsoportokban, ők az Isten akaratát teljesítik. És hogy a szüzanya hívására válaszoljunk, elkezdtük megalapítani ezeket az imacsoportokat. Spontán módon, nagyon egyszerűen. De egy nap az egyház megkérdezte, kik vagytok ti?
0: Una frase, qua Medjugorje.
1: És imádkoztunk, a szívünkben pedig egy mondat jelentkezett, éppen itt Medjugorjeban.
0: Che ci identifica è questa.
1: Az a mondat, amely minket azonosít, a következő. Katolikus, pünkösdi és Máriás mozgalom.
0: Senza lo Spirito Santo non potete fare nulla.
1: Máriás, pünkösdi, mert a szüzanya azt mondja, hogy a Szentlélek nélkül semmit nem tudtok tenni. De ha a tiétek a Szentlélek, minden a tiétek. Valaki közületek mindent akar maga számára? Nem hallom.
0: Lo Spirito Santo che amore.
1: Akarjátok-e a Szent Lelket? A Szent Lélek pedig a szeretet, öröm, béke, türelem, jó akarat, jóság,
0: dominio di sé.
1: És önuralom.
0: Ascoltare la sua voce.
2: Molimo Gospodina.
1: Kérjük az Urat, hogy adja meg a kegyelmet, hogy meghalljuk a hangját, és legyünk az ő kezének az eszközei.
0: Ha un progetto meraviglioso per ciascuno di noi.
1: Mert az Úrnak mindannyiunk számára nagyszerű terve van. Az Úr áldja meg benneteket.
3: Ciao a tutti, io sono Roland.
2: Pozdrav.
1: Üdvözöllek benneteket, Roland vagyok.
3: Tanto piacere essere qui con Agostino.
1: E örülök, hogy itt lehetek Agostinoval.
3: Festival.
1: Én is majdnem minden fesztiválon részt vettem.
3: Una cosa molto importante.
1: Ahogy Agostino mondta, a zene nagyon fontos dolog. Megnyitja a szíveket. És a Szentlélek eszköze lehet, hogy megérintse a szívünket. Személy szerint itt Medjugorjeban éltem meg azt, amit az Úrtól jövő szeretet és béke jelent. 23 éve vagyok már Medjugorjeban.
2: Pievam na klanya.
1: Zenélek, énekellek a szentségimádáskor Melindával, Ivánnal, Davorral együtt. És 23 évig úgy látom, hogy ez egy terv, a szűzanya terve. Ugyanakkor úgy érzem, hogy választott vagyok, kiválasztottak arra, hogy ezt tudom tenni. Nagyon jó volt, hogy megérthettem az imában. Hogy a zene és a dal az ige szolgálatában állnak. Az ige pedig Jézus. Különösen az eukarisztikus imádásban.
3: Condivido brevemente il mio origine.
1: Beszélni fogok az eredetemről, a származásomról. Sajnos a fiatal koromban nagyon üres volt az életem.
3: La vita nel peccato.
1: Az életemben alkohol, kábítószer, bűnben való élet volt a jellemző. És a zene negatív szerepet játszott az életemben, és negatív hatást gyakorolt. Azt gondoltam, hogy a zene semleges, de a zene nem semleges. A zenének lelke van, és az tulajdonképpen, amit a zenész a szívében hordoz. Ilyen módon negatív hatás alatt álltam. Az álmom az volt, hogy egy világszerte ismert heavy metal gitáros legyek. Az életem volt a zene.
3: Nella mia città.
1: Köszönöm az Úrnak, hogy a városban, ahol éltem, volt egy zenei csoport, ahol az én édesanyám tulajdonképpen menedékre talált, és elkezdett imádkozni értem. Elérte azt, hogy eljöjjek Medjugorjéba. Először 1986-ban volt ez, És nagyon haszontalan látogatás volt. Hazatértem, és még rosszabb életet folytattam, mint az előtt. 19 éves koromban úgy éreztem, hogy öngyilkos szeretnék lenni. Miért? Azért, mert a boldogságot tulajdonképpen összekevertem a szórakozással. Itt az ima megmutatta az erejét. A szívemben azt éreztem, hogy vissza akarok térni Medjugorjéba, és itt megkaptam azt a kegyelmet, hogy találkozhattam Jézussal. Nagyon mély békét éreztem magamban. Azt kerestem, hogy valahol otthon tudjam magamat érezni, hogy elfogadjanak, szeressenek olyannak, amilyen vagyok. És itt találkoztam Jézussal azokban az embereken keresztül, akikkel találkoztam, egy másfajta életről tanúskodtak ők nekem. Ők elérték azt, hogy elmenjek Szent Jónásra, és kimondhatom azt, hogy nincs megtérés Jónás nélkül. Az Úr a szívembe egy magot helyezett el, és ez az a béke. És így elkezdtem egy hosszú harcot, egy hosszú utat, de egy napon Medjugorjében nagy kegyelmet kaptam. Hallottam a szűzanya üzenetét, drága gyermekeim, döntsetek az Isten mellett. Nem értettem, hogy ez mit jelenthetne.
3: De
1: egy hang azt mondta, Roland, számodra ez azt jelenti, hogy el kell döntened, hogy minden nap imádkozol. És azt mondtam magamban, nem fogok aludni, térni, mielőtt legalább egy rózsafüzért nem mondok el. És ez a rózsafüzér imádság számomra olyan volt, mintha a szűzanya kézen fogott volna. És a konkrét élethelyzetemben megvalósítottam azt, amit a szűzanya mondott. A Szent Jónás, a Szent Mise, az Úr igéje, böjt és ima.
3: Alle cose che non andavano bene.
1: Összeszedtem minden bátorságomat, hogy nemet mondjak a rossz dolgokra.
3: Che anche la musica, quei progetti che avevo non erano buoni.
1: Egy végtelen kedvességgel a szűzanya elérte azt, hogy megértesse velem, hogy az a fajta zene, az a fajta élet, amit folytattam, nem volt jó nekem. A szűzanya a szeplőtelen szívének ajánlottam fel magam, és számomra ez volt a változás fordulópontja. Megértettem, hogy az a zene nem volt jó, és azt mondtam magamban, nem fogom többé a világi zenét játszani, hanem csak az Úr dicsőségére fogok zenélni. És akkor elkezdtem énekelni, és komponálni is, dalokat komponálni. Korábban csak elektromos gitáron játszottam, de itt Augustino Medjugorjéban sokat segített nekem, mert vele kezdtem el zenélni a szentségimádás alatt. És egyre inkább megértettem, hogy a szűzanya azt szeretné, hogy itt legyek. Ez nagyon szép, mert nagyon jó megosztani a talentumaimkat. És hiszem, hogy igaz, amit a Szűzanya mond, hogy az imádság által az Úr csodákra képes. Itt Medjugorjeban részt venni az animációs szolgálatban. Sok szív megérezze az Úr szeretetét. Mert csak az Úr szeretete képes változtatni. Remélem, hogy mindannyian ti, akiket a Szűzanya ide hívott, fel tudjátok majd ismerni azt a tervet, melyet számotokra a Szűzanya készített, hogy ha minden nap vele imádkoztok. Az egyike volt az első daloknak, amit itt Medjugorjeben írtam. Daruj nam mir, vagyis adj nekünk békét című dal volt. Ez az, amit én itt megtapasztaltam. Mindannyiatoknak kívánom ezt a fajta békét.
3: Attraverso la preghiera. Adesso pregheremo il rosario.
1: Szűzanya azt mondta, a béke az az ajándék, melyet az Úrtól kapunk az ima által. Ezért fogjuk most a rózsafüzért imádkozni.
0: Allora, prima di salutarvi, vorrei proporre al coro di fare un canto.
1: Mielőtt elköszönnék tőletek, szeretném javasolni a kórusnak és a zenekarnak, hogy előadjunk egy dalt. Az egyike lesz a 30 daloknak, melyeket Medjugorjéra írtam. Ez pedig a békéért való dal. Kérem, hogy álljatok fel. Együtt fogjuk elénekelni az Envenu Shalom című dalt.

0: Alléluia.
1: Alléluia.
0: Alléluia.
1: Gloire à Dieu.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában Roland Patzleiner és Agostino Ricotta tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a Tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Ma is nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, testvérem, aki fogod ezt a buzdítást hallgatni. Ma is készültem egy kis, rövid kis buzdítással, azért, hogy a lelkünk Istenre hangolódjon, és egyre közelebb és közelebb kerüljünk az Istenhez. Mai témámnak azt a buzításomnak azt a címet adtam, hogy ki nekem Jézus? Ez egy kérdés, fölteszem magamnak ezt a kérdést, és ezt járjuk körbe, hogy ki nekem Jézus? És a tanítványokat egy nagyon fontos feladatra kértem meg, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot, vagyis hogy hatalmat adott nekük, hogy az evangélium hirdetése által csodákat lássanak, csodák fognak történni az életük folyamán. Megtérések, gyógyulások, szabadulások történtek a szolgálataik által, és amikor ilyen dolgok történtek az ő életükben, vagy történhetnek a mi életünkben is, akkor az biza ad egy örömet, és hajlamosak lehetünk egy ilyen szolgálat megtapasztalása után, hogy azt, amit megtett rajtunk keresztül az Isten, azt magunknak tulajdonítsuk be, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, mi milyen nagy dolgokat tudunk tenni. De az Isten ereje nyilvánul meg rajtunk keresztül, az Isten ereje nyilvánult meg az apostolokon keresztül. És amikor visszatértek, akkor ez meg is nyilvánult. Olvassuk a Lukács evangélium a 10-es fejezet 17-es és a 20-as versben, hogy nagyon nagy öröm töltötte el őket. Így hangzik ez a történet. Amikor a 72 visszatért, örömmel mondták: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ő azt felelte nekik: láttam a sátánt, mint a villám úgy zuhant le az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Tehát Jézus szerintem egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a tanítványokat, miközben örvendeznek és megtapasztalják, hogy az Isten milyen hatalmas, az Isten milyen erős, az Isten milyen nagy dolgokat tud rajtuk keresztül végbevinni, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskednek neki, akkor miközben nagyon nagy dolgokat tesz velünk az Úr, úgy, ahogy az apostolokat emlékezteti, minket is emlékeztet, hogy ne annak örüljetek, hogy a szolgálataitok során milyen nagy dolgok történnek, csak ez nagyon-nagyon fontos, mert hiszen ez a küldetésünk, hogy történjenek nagy dolgok, de az alázatosság, az arra, alázatosságban arra hív minket az Isten, hogy ne annak örüljetek, hogy ezek megtörténnek veletek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Mert elsősorban arra hívott meg minket az Isten, hogy ő általa üdvösségünk legyen, hogy nekünk helyünk legyen az Isten házában, hogy az örök életben legyen részünk. Sokat beszéltem az elmúlt időszakban is erről, hogy mindig, mikor valamit teszünk, akkor fontos, hogy áttekintsünk az örök életbe, hogy mindig az örök életnek a fényében tegyük azt, amit teszünk, és hogyha az örök élet fényében tesszük a dolgainkat, vizsgáljuk meg az életünket, akkor az segít, hogy ne tegyünk rossz dolgokat, egyre inkább tegyünk jó dolgokat. És hogy ez egy biztosíték a tanítványoknak, amit elmond, de ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. És miközben járunk, kelünk és szolgálatokat végzünk, akközben nagyon sok véleménnyel, nagyon sok megtapasztalással, nagyon sok emberi hozzáállással fogunk találkozni. Így voltak a tanítványok is, miközben ezeket a szolgálataikat végezték, hogy különböző megnyilvánulások voltak, és a Lukács evangélium a 8-as fejezet 18-as, 20-as versben ezt olvassuk, hogy történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezték őket: kinek tartanak engem az emberek? Ők ezt felelték: egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi proféták közül támad fel valaki. Aztán megkérdezte tőlük: hát ti kinek tartotok engem? És azt hiszem, hogy ez a nagyon nagy kérdés, miközben látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen hangok vannak, vagy hogyan vélekednek az emberek Krisztusról, Istenről, Isten fiáról, Jézus Krisztusról, az ő megváltásáról, különböző megnyilvánulások, vélemények vannak. Akközben, hogy ne vesszünk el abban, hogy az emberek mit gondolnak, Jézus visszakérdez a tanítványoknak azért, hogy helyre kerüljön, hogy az a fontos, úgy, ahogy itt olvastuk az előző történetben, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennybe.
miközben azon gondolkoztak, hogy kikinek tartja Jézust, ő azt mondja,

üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De gyakran hitet kell vallanunk, és ez a kérdés, amiközben a világ nem fogadja el, elutasítja Jézust, mint megváltót, vagy az Isten értékrendjét, akkor az a kérdés, hogy és te, és én, kinek tartom Krisztust, ki nekem Krisztus? Emlékszem, amikor egyszer egy ilyen utazgatásom közepettem, beszélgettünk valakivel, és szóba került nagyon sok dolog, különösen az Isten dolgairól, kiderült, hogy egy gyakorló hívő ember vagyok, és feltett nekem egy nagyon érdekes kérdést, azt kérdezte tőlem, hogy mit szólok ahhoz, hogy valami zsidó csontokat vizsgálgatva kiderítették, hogy Jézusnak a magassága nem lehetett olyan nagy, 1 méter 70 centi vagy 80 centi, ami ennek ábrázolta az egyház az elmúlt idők folyamán, a történelem folyamán, hanem zsidó csontok alapján 1 méter 50 centisek lehettek akkor abban a korban az emberek. És hogy mit szólok ehhez? No, kérdeztem, hogy de mi a kérdés? Hát az a kérdés, hogy nem okoz nekem csalódást, hogy egy olyan képet tartok előmbe Jézusról, ami nem is valóság, például a méretét illetően. És az én hitvallásom abban a helyzetben az volt, hogy én azt válaszoltam, hogy ugyan nem tudom, hogy a mérete konkrétan mekkora volt, és hogy ezt nem tudom bebizonyítani, a magasságát, de amit tett értem a kereszten, azáltal nekem üdvösségem van. És emlékszem, hogy megvallottam azt, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy nekem üdvösségem legyen, hogy gyógyulásom van, szabadulásom van. Beszéltem neki az Izaiás könyvében, amit jövendőltek Jézusról, hogy a fájdalmak férfia volt, aki elől elrejtettük arcunkat, és sikerült akkor egy olyan tanúságot tenni, megvallanom, hogy ki nekem Krisztus. Mert ő ezt mondta el, amit olvasott róla, amit gondolt róla. Neki nem volt egy élő kapcsolata vele. És az én hitvallásom őt megdöbbentette, és azt mondta, hogy hű, ez azért egy komoly válasz volt, és ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy akkor, amikor az emberek érvelnek Jézussal, vagy különböző dolgokat mondanak, azt hiszem, hogy nem abba az irányba kell, mi elmenjünk, hogy elkezdjük igazolni, megvédeni, vagy azt alátámasztani, mint az emberek föl tesznek kérdésként, hanem megvallani, hogy ki nekem Krisztus, ki neked Jézus. Abban a helyzetben az emberek egy kérdést, amikor feltesznek, azt akarják tudni, csak nem így kérdezik meg, hogy valójában ki neked Krisztus. Mert amikor egy személyes tanúságtételt, egy személyes hitvallást teszünk Krisztus mellett, akkor azt nem lehet megcáfolni. Amikor egy gyakorlatban el tudom mondani, hogy ki nekem Jézus. Én például, amikor az életemben befogadtam Krisztust, valamikor 25 évvel ezelőtt, akkor olyan változást indított el az életemben, olyan változást hozott az életemben, hogy az életem minden területére kihatással volt. Kihatással volt az én gondolkodásomra, hogy hogyan gondolkodok magamról, másokról, az életről, a természet fölötti dolgokról, a teremtményekről, mindenről, hogy hogyan gondolkodok. Változást hozott az életemben Krisztus befogadva a saját testemről való gondolkodásom, hogy hogyan viszonyuljak a saját testemhez, hogyan viszonyuljak a természethez, a természet dolgaihoz, hogyan viszonyuljak az anyagi dolgokhoz, hogyan viszonyuljak az érzelmi dolgokhoz, akár a szexualitáshoz, mi az Istennek a terve velem kapcsolatosan az emberrel, mi az Istennek a terve a házassággal, a gyerekneveléssel, a szolgálatokkal, az evangelizációval, és egyáltalán mi végre élünk itt a Földön? Miért vagyok én itt a Földön? Mi a célja az én életemnek? Mi az értelme? És amikor én Jézus befogadtam, akkor egy új értelmet, új célt kapott az életem, és az életem, azt szoktam mondani, azóta nem abba az irányba alakul, amára én akarom, hanem arra, amára ő akarja. És az életem nem olyan, amilyennek én azt elterveztem, hanem sokkal jobb, mert az Isten sokkal jobbat tervezett és készített számomra. Úgyhogy a saját magam számára is fontos, hogy gyakran megvalljam, hogy ki tulajdonképpen nekem Krisztus. Ez a visszatérő, amikor vissza kell térjek a gyökerekhez, hogy ki nekem Krisztus. És amikor más hanggal találkozok, vagy más véleménnyel találkozok, akkor azt kell megvalljam. Nem kell azt gondolom, vitatkozzak az emberekkel, hogy már pedig így van, meg úgy van, meg nem úgy van, hanem azt kell elmondjam nekem, ki Krisztus. Én így élem meg, én ezt tapasztalom, én amikor befogadtam, tegyek tanúságot arról, hogy megtapasztaltam az ő gyógyítását, megtapasztaltam az ő szabadítását, megtapasztaltam az ő küldetését, ahogyan engemet elhívott szolgálatokra, milyen szolgálattal bízott meg, én azt hogyan tudom megtenni, hogyan tudom megtapasztalni az ő erejét, az ő hatalmát, hogy ki nekem Krisztus.
tulajdonképpen. És az a nagy kérdés, hogy ki nekem

Krisztus. És ha felteszed magadnak, testvérem, a kérdést, és kérlek, hogy tedd föl, hogy ki neked Krisztus, ki nekem Krisztus, és adja meg a választ erre. Nem kell tökéletes választ adni, az őszinte választ kell adni, ami az én szívemben van. Ki nekem Krisztus? Mit jelent ma az én személyes életemben? Tapasztalom az ő jelenlétét. Ki nekem Krisztus? Amikor imádkozok, akkor ki nekem Krisztus? Hogyan állok hozzá? Hogyan szólítom őt meg? Milyen a vele való kapcsolatom? És legyek őszinte ebben a válaszadásban azért, hogy növekedjek az elköteleződésben Krisztus iránt, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és egyre jobban befogadjam őt, és az ő erejét, és az ő hatalmát, és az ő ereje és hatalma megnyilvánuljon az én személyes életemben. Imádkozzunk! Jézus, köszönöm neked azt, hogy te azért jöttél a földre, hogy a Szentírásban olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, úgy szerettél engem, hogy egyszülött fiadat adtad értem, hogy én, hogyha hiszek benne, ne vesszek el, hanem örök életem legyen. Köszönöm, hogy meghívtál az örök életre. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy amikor beléptél az életemben, amikor belépsz az életemben, akkor konkrét változást hozol az én életemben, és mással lesz az életem, megváltozik az én életem, új irányt kap az én életem, új látást adsz, új érzéseket adsz, és begyógyítasz múltbeli sérüléseket, kisebbségi érzést, és mindent, ami megakadályoz abban, hogy téged még jobban megismerjek. Köszönöm, Uram, hogy akkor, amikor kételjeim vannak, akkor megvallhatom, hogy te vagy Krisztus számomra, az élő Isten fia. Köszönöm, hogy benned élet van, és ez az élet átjárja az életemet, az életemnek minden területét. Köszönöm, Jézus, hogy van egy kapcsolatom veled. Köszönöm, Jézus, hogy ez a kapcsolat növekedhet nap, mint nap az imádság által, a szentírás olvasás által, a szolgálatok által, a konkrét tettek által, amiben lépést teszek minden nap azonnal a területen, amire te meghívtál. Köszönöm, Jézus, hogy itt vagy a szívemben, itt vagy minden ember szívében, aki behív téged. Jézus, ma is még jobban lépjél be az életemben, és munkálkodj az én életemben. Tárd fel a te igazi arcodat, mert azt akarom, Uram, hogy amikor visszatérsz, akkor hitet találj itt a földön, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére, hogy megismerjenek téged, hogy üdvösségre jussanak általad, a te ígéd által, az evangélium által. És köszönöm, Uram, hogy az az evangélium, az ige, amit hirdetünk, ami által megtapasztaljuk az emberek gyógyulását, szabadulását, az nem a miénk, hanem a tiéd. Csak a te szent lelked által, erővel és hatalommal és kenettel tudjuk átadni azt, elmondani másoknak. Add, Uram, hogy a te ígéd által életek fakadjanak, megtérések szülessenek, ma is, és minden nap. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

élet az egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet kihívás.

élet kötelesség. Teljesítsd! Az élet játék. Hát játszd! Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemelt ki. Az élet, élet.

0: Te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Búcsú a szavaktól című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Ennyit hallgattam, futostam, figyeltem, míg ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlent, az volt még a drága, magam hoztam el dadogó világra. Mi voltatok? Élettelen anyag. Élővé, szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém, a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam. Mindenben mindig kedvetekre jártam. Dajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Mostan vasaltam, teregettem rátok. Hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes, otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem. Ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mit varázsveszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt, kit a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom ujjatok egyével. Szülötteim s szolgáim voltatok, s én szolgátok és királyotok. Mint pénzeire a király nevét, reátok vertem arcom bélyegét. S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engemet. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üres lett. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, s csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll, megzördül rajt egy látatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál. De jó ez neked. Beszéltél 70 évig eleget. S ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül, szépet és nagyot. Nézd a ma bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leopápa Assisiben a Ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leopápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá Ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunkulai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leopápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leo pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leo pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leo pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leo pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divatnyomult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leo pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni, és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más, mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnificat szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma. Örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük. Szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jézus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahol az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szent Atya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésüljenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad. Zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
5: Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Nemese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsora lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallása, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: alján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: Ennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Mikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérmálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezt az időbe, és ahogy belehelyezt az időbe, belehelyezt az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívem még jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
1: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengem el, hogy százszor áldott, kereszted nélki megpihen. Hadd zengem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó.

Tudat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig, engedelmesen. Szeretnék énekelni néked folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkemhez érkezed.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Mai katekézi sorozatunk tovább megy az imádság témájával. Ruzsi testvér és a kalkuttai Szent Teréz anya gondolataival. Ruzsi testvér mondotta, hogy szerzetes testvéreim közül néhányan már évek óta Bangladesben élnek, osztozva a legszegényebbek sorsában, és egyikük ezt írta. Életünk leginkább a ciklontól és az áradásoktól függ. Szomszédjaink néha megkérdezik, miért vannak ezek a szerencsétlenségek. Talán olyan sokat vétkeztünk. Az emberi szív mélyén gyakran titkos félelem lakik. Isten megbüntet engem. 5 éves korában kis keresztlányom, Maris Honeli, egy nap zokogva jött oda hozzám, mondja Rózsé testvér. Örökbefogadó anyukája kórházban volt, és a kislány ezt mondta nekem. Mami beteg, az én hibám, túl erősen öleltem meg. Vajon honnan ered ez az erős bűntudatérzés már ilyen kiskorban? A gondolat, mely szerint Isten megbünteti az embert, az egyik legnagyobb akadályt gördíti a hit útjába. Mielőtt Istent ítélkező zsarnoknak vélnénk, Szent János tüzes szavai jussanak eszünkbe, Isten szeretet. Mi Istentől vagyunk, és Isten szeret minket. Szeressük egymást, mert Isten előbb szeretett bennünket. Itt kezdődik minden. Engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű. Miért van az, hogy sok keresztény olyan nehezen hiszi el, hogy valaki szereti őt? Ezt mondogatják magukban, Isten másoknak megbocsát, de nekem nem. Felfoghatatlan bűntudat ragadta magával őket, ahelyett, hogy önmaguknak megbocsátanának. Ha erre nem tudnak eljutni, megtörtségükből mások vádolásába próbálnak menekülni, felhasználva az önvád és a gyanúsítás kegyetlen fegyverét. Ha a büntetéstől való félelem miatt szeretnénk az Istent, az nem is volna szeretet. Krisztus nem azt akarja, hogy bűntudatunk itasson át, hanem a bocsánat és a bizalom. Az emberek sokszor szigorúak. Isten maga azért jött közénk, hogy együttérzésébe burkoljon és részvétébe öltöztessen minket. Isten soha, de soha nem kínzója az emberi lelkiismeretnek. Életünk szövetét, mint egy gyönyörű ruháért, megbocsátásra szálával szövi nap, mint nap. Elrejti múltunkat Krisztus szívébe, jövőnkről pedig ő gondoskodik. A bocsánat bizonyossága az evangélium leginkább hallatlan, leginkább hihetetlen és legbőkezűbb valósága. Minden másnál szabadabbá tesz. Isten szeret, még mielőtt te szeretnéd őt. Azt gondolod, hogy nem várod, de ő már vár téged. Azt mondod, nem vagyok méltó, de ő a tékozló fiú gyűrűjét húzza ujjadra. Ezen fordul az evangélium. Mindannyian tékozló fiak vagyunk, de amikor szolgaságod mélyéből feléje fordulsz, a keserűség eltűnik arcodról. Bocsánat a dalra fakaszt. Isten megbocsátásának szemlélése kisugároz mindazon egyszerű szívekre, akik engedik magukat a lélektől vezetni. Egyesek azt mondják, ha Isten létezne, nem engedné meg a szerencsétlenséget, az igazságtalanságot, a betegséget. Közel 3000 évvel ezelőtt Illés próféta egy nap visszavonult a pusztába, hogy Isten szavát meghallja. Előbb szélvihar kerekedett, majd földrengés rázta meg a területet, végül tűz csapott le mellette, és akkor Illés megértette, hogy Isten nem a természet erőiben van jelen. Isten nem a félelmet keltő hatalom eszközeivel akar letaglózni. Ő nem akarja sem a természeti csapásokat, sem a háborukat. Amikor minden lecsendesült, Illés meghallotta Istent a könnyű szellő fuvallatában. Meglepő valóság tárult eléje. Isten hangját a csendben lehet meghallani. Egyik nap Kalkuttában Teréz anyával a lepra telepre mentünk, mondja Rózsé testvér. Ott egy leprást láttam, aki csomb bőr karját égnek emelve így dalolt. Isten nem büntetéssel sújtott. Azért éneklek, mert betegségem következtében látogatott meg Isten. Ez az ember szerencsétlenségében is jól tudta, Istentől nem jön szenvedés.
Isten nem szerzője a rossznak, ám óriási kockázatot vállal a teremtésben, társául akar fogadni. Azt akarja, hogy az ember ne automataként vesse alá magát az ő akaratának, hanem szabadon válasszon az élete értelméről, szabadon szeressen vagy ne szeressen. És Krisztus sohasem tekint passzívan bárkinek szerencsétlen sorsára. A föltámadott mindenkit elkísér a szenvedés mélységeibe, s azonosul vele. Nekünk pedig az ő nevében megadatott, hogy osztozzunk mindazok szenvedésében, akik érthetetlen megpróbáltatások közé kerültek, és arra indít bennünket, hogy az ártatlanok szenvedését megkönnyítsük. Ha az emberi szorongás nem Istentől jön, hirtelenjében egyesek felfedezik, hogy mintegy megtisztultak leprájuktól. Ennek megértése egy bizonyos érettség elnyerését feltételezi, valamint, hogy átmenjen azon a belső sivatagon, példaként ugye elmondanék egy történetet, mondja Rozsé testvér, 1997-ben a Fülöp-szigeteken jártam, hogy részt vegyek a helyi fiatalok találkozóján, melyet szerzetes testvéreim készítettek elő hónapokon keresztül. Látogatást tettem egy idős asszonynál, jó néhány évvel korábban történt, hogy fia 7 év börtönbüntetést kapott, majd politikai okokból száműzték az országból. Amikor pedig hazatért volna, meggyilkolták. Abból az időből láttam egy újságban megjelent fotót róla, arcára az anyai együttérzés nyomta rá a bélyegét. Elbeszélgetve 81 éves nénivel, szívében a keserűség semmi jelét nem tapasztaltam. Meglepő szavaira mindmáig emlékszem, a megpróbáltatások megtisztítanak. Ő egyike azon idős embereknek, akikről elmondható, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Ez annyira szép ez a mondat, kedves testvérek, hogy még egyszer elismételem, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Megtörtént-e már veled, hogy bizonyos események sokkoló hatása miatt komoly megpróbáltatásokon mentél keresztül? Vagy talán megalázó módon legtisztább szándékaidat ferdítették el? Az alázatos imádság a lélek rejtett sebeinek gyógyítására törekszik. Ekkor az emberi szenvedés misztériuma lassan átváltozik. Az élő Isten lelke rálehel bennünk arra, ami fájó és törékeny. Sebeinkből élő vízforrást fakaszt. Általa a könnyek völgye élő források kertjévé változik. Örvendezzen az egyszerű szív. Szívünk békéjéből váratlanul evangéliumi öröm fakad. Minden ember Istene, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetett szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésted. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket ránk bíztál. Egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Teréz anya mondotta, a titkom nagyon egyszerű, imádkozom. Az apostolok kérték Jézust, taníts minket imádkozni, hiszen gyakran látták őt imába merülve, és tudták, hogy ilyenkor atyával beszélget. Milyenek lehettek azok az imádságban eltöltött órák? Mindazt, amit arról tudunk, Jézus atya iránt érzett végtelen szeretetéből fakadt, atyám. Tanítványainak is megmutatta ezt a nagyon egyszerű ösvényt, hogy ők is közvetlenül szólhassanak Istenhez. A gyümölcsöző imának a szívből kell fakadnia, és Isten szívét kell megérintenie. Jézus hogyan tanította imádkozni tanítványait? Szólítsd Istent atyádnak, dicsőítsd és magasztald az ő nevét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tedd meg akaratát, tőle kérd mindennapi kenyered, a lélek és a test táplálékát. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kérd bűneid bocsánatát, hogy mi is meg tudjunk bocsátani másoknak. Kérd a kegyelmet, hogy szabadítson meg a gonosztól, ami bennünk és körülöttünk van. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne hagyj minket kísértésbe veszni, de szabadíts meg a gonosztól. A tökéletes ima nem a szavak mennyiségén múlik, hanem a vágyakozáson, amelynek tüze Jézus szívéig hatol. Vannak lelki emelkedőink és mélypontjaink, betegségeink és szenvedéseink, melyek keresztútunk részét alkotják. Bárkinek, aki teljes szívvel akarja őt követni, szenvedésében is osztoznia kell. Ezért van szükségünk az imára, ezért van szükségünk az élet kenyerére, ezért van szükségünk a szentségimádásra, ezért tartunk bűnbánatot. Gyakran bonyolítjuk az imát, ahogyan sok más dolgot is.

mert az atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus pedig szerette atyát, és azt akarta, hogy megtanuljunk imádkozni, szeretve egymást, ahogyan az atya szerette őt. Sokszor elismételte, úgy szeretlek benneteket, ahogy az atya szeret engem. Szeretetének mértéke a kereszt volt. Szeretete az élet kenyere lett számunkra. Azt szeretné, ha tiszta, egyszerű és alázatos szívvel imádkoznánk. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem tanulhattok meg igazán imádkozni, nem juthattok be a mennyek országába, és nem láthatjátok meg Istent. Olyanná lenni, mint a kis gyermek azt jelenti, egyé válni az atyával. Szeretni az atyát, békességben lenni vele, a mi atyánkkal. Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot, befejezem a napot. Pihentesd meg tekintetet tekintetemben. Segíts, hogy munkámat barátságot biztonságának tudatában végezhessen. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsanak a lárma sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugarait beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent II. Sixtus pápa. Valerianus császár, aki 253-tól 260-ig uralkodott, 257-ben gonoszul kieszelt módon üldözte a keresztényeket, tervszerű álnoksággal a papság ellen támadt, hogy pásztoraitól megfosztva szétzilálódjék a nyáj. II. Sixtus pápa is ennek esett áldozatul 258. augusztus 6-án. Pontius, Szent Ciprián püspök életrajzírója Sixtust jóságos, békeszerető és ezért igen szent püspöknek mondja. Cipriántól való az első híradás Sixtus vértanúságáról. Azt is tudjátok, hogy Sixtust augusztus 6-án az egyik temetőben 4 diákónusával együtt kivégezték. A pápát szentmise közben fogták el a katakombában, és azonnal le is fejezték. Az első pápákhoz hasonlóan Sixtust is bevették a római kánonba. Az összes vértanú pápák közül hamarosan őt övezte a legnagyobb tisztelet. A későbbi korok azt is tudni vélik, hogy Sixtus művelt filozófus volt, és neki tulajdonítottak egy mondásgyűjteményt, mely a pogányok életbölcsességét ültette át keresztény talajba. A szent vértanú pápáról, akit a hagyomány jóságos és békeszerető püspöknek mond, s akit Szent Lőrinc diákónus kísért a kivégzésre. Legendája annál többet tud róla. Eszerint Sixtus aténi születésű volt, és szülővárosa hírnevének megfelelően okos filozófusa. Bölcsessége vezérelte előbb a pogányságból a kereszténységbe, majd az egyházon belül a papságra, s végül a pápaságra. Ez a legenda úgy mondja el a vértanúságát, hogy az üldözés kitörésekor elfogták és bebörtönözték. Mikor a börtönbe vitték, Lőrinc, aki a pápa diákónusa volt, utána futott és így kiáltott. Atyám, hová mégy a fiad nélkül? Hová mégy a szolgád nélkül? Erre a pápa így válaszolt. Fiam, nem hagylak magadra, de rád nagyobb küzdelem vár. 3 nap múlva követni fogsz.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nem attól keresztény valaki, hogy annak nevezik. A tettei teszik kereszténnyé, mondta Szent Ágoston.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővért.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjük Isten áldását erre a beszélgetésre, hívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk, és amiket elmondunk, azokat a hallgatók is jól megértsék, és a szívükbe tudják vésni. Szent domonkos, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Kedves Alberta nővér, kérlek, mesélj nekünk a kezdetekről, a hivatásodról, hogyan alakult, kik voltak a legnagyobb hatással rád.
2: Amikor elkezdtem gondolkozni ezen a beszélgetésben, illetve elkezdtem hordozni, akkor nem a régmúlt jutott először eszembe, hanem a tavalyi év, amikor az az ajándék lehetett számomra, hogy tavaly ünnepelhettem azt, hogy 25 éve tettem fogadalmat, első fogadalmat, és akkor így ez is fogadalmas lettem. És nem azért, mert ez olyan kiemelkedő ünnep, nem azért említem meg, hanem igazából a készület miatt, és a készületben szeretnék így egy történetet elmesélni, ami így fontossá vált számomra, hogy még évekkel ezelőtt egy ezüst misés atya mesélt arról, hogy az ő plébános, amikor készültek erre az ezüst misére, akkor feldíszítette a templomot, a kaput virágokkal, az oltárt is, és akkor ment oda ez az ezüst misés atya, és kérdezte, hogy hát, illetve mondta az atyának, hogy hát nem kellett volna ezt a díszítést így miatta meg. És akkor mondta neki a plébános atya, hogy hát nem is miatta történik, hanem az Istennek készült ez a díszítés. És akkor ugye az atyában így elrendeződött, és úgy milyen megmaradt bennem, hogy minden ilyen jubileum, minden ilyen ünnepség az tényleg neki szól. Tényleg egy nagyon szép hálaadás lehet, és hónapokkal azelőtt az ünnepség előtt elkezdtem így végig gondolni mindazt, amiért így hálás vagyok a hivatásomba, és ez tette így különösen szépé ezt az ünnepet. Úgyhogy azért említem meg, mert így maga a készület volt számomra különösen szép út. És akkor, hogyha így visszaugrunk az időbe, akkor már elhangzott ez a 25-ös év. Nem 25 éve, hanem 28 éve léptem be a domonkos rendbe, a domonkos nővérekhez, de a hitem az hát előbb indult el, de nem sokkal előbb, mert nem vallásos családban nőttem fel.
1: Nem vallásos környezetben indultál.
2: Igen. Tehát, hogy egy elvált szülők gyermekeként nőttem fel, egy lakótelepi környezetben, és 14 éves koromra szeretnék egy kicsit ránézni először, amikor így nem feltétlenül egy vallásos élményhez kötődik, de mégis fontos azt hiszem, hogy a hitem szempontjából. Anyukám egy művedési házban volt a portán, a recepción, és oda érkezett egyszer egy természetvédő kis egyetemista csapat, akik meghirdettek egy nomád tábort. És az osztálytársaimmal így lelkesen jelentkeztünk erre a nomád táborba. Ez a tábor, ez azért volt számomra fontos, mert egy lakótelepi gyereknek így kiszakadni teljesen ebből a modern környezetből egy abszolút nomád táborba, ahol sátorba laktunk, egy hétig nem is mentünk szinte lakott hely közelébe, ott főztünk, ott volt a mosakodási lehetőség rajtos kocsiból, tehát minden teljesen nomád körülmények között volt, és ahogy ezek a fiatalok, egyetemisták megmutatták, hogy közel hozták hozzánk a természetet, az nekem nagyon sokat jelentett. Egy hétig voltunk ott kint a Bakonyba, és nagyon, nagyon mély élményként maradt meg bennem. És ami ehhez a táborhoz kapcsolódik, az meg konkrétan egy olyan beszélgetés, hogy a csoportvezetőnk az utolsó este mindenkivel külön-külön 15-20 percet beszélgetett. És az rám nagyon nagy hatással volt, hogy külön tényleg személyesen valakinek így fontos vagyok. Pluszba így a anyukámon kívül, meg az otthoniakon kívül, akik azért nagyon szerettek engem, de mégis valahogy egy másfajta figyelmet kaptam. Valahogy kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ezek a beszélgetések folytatódhatnak évközben is, mert meghívott ez a csoportvezetőm, ez az egyetemista lány, hogy nyugodtan menjek el hozzá, és beszélgethetek vele. És tulajdonképpen ez volt az ilyen első lelkivezetés, de nem mondhatjuk konkrétan annak, mert nem az Istenről szóltak ezek a beszélgetések, de sokat jelentett abból a szempontból, hogy megismertem magam, elkezdtem kinyílni, és a későbbi magammal akkor kezdtem el megismerkedni. Úgyhogy ez volt az első nagyon fontos lépés, úgy érzem. És akkor ezzel párhuzamosan bekerültem pont abba az időszakba, egy középiskolába, ahol volt egy tanárom, aki máshogy viszonyult hozzánk, mint a többi tanár. Ha nem tanultunk, vagy ha többiek puskáztak, vagy hogyha valami olyat csináltunk, akkor nem csak egyszerűen elmondta, nagyon szigorú és következetes volt, hanem egy történettel, vagy valami más, hogy nem elkezdett minket nevelni, minket nagyobb kamaszokat, és nekem nagyon szimpatikus volt ez. És elkezdtem vágyni arra, hogy beszélgethessek ezzel a tanárnővel.
1: Véletlenül nem Rauscher Dórának hívta?
2: De. Igen. Ő volt a fizika-kémia tanárom, és hát erre a beszélgetésre várni kellett, vagy 2 évet, amire én megmertem szólítani, de a csoportvezetőmtől, ebből a természetvédő táboros csoportvezetőmtől kaptam egy könyvet ajándékba, Endem Michelnek a Momó című könyvét, ami nagy hatással volt rám, és akkor azt felhasználtam, és azzal együtt léptem oda ehhez a tanárnőhöz, és mondtam, hogy hát most kaptam ezt a könyvet, és hogyha van ideje, akkor olvassa el, szívesen kölcsönadom, és akkor szívesen beszélgetek is erről a könyvről. Aztán kiderült később, hogy ő egy picit bizonytalan volt abban, hogy mikor fogja tudni elolvasni, mert nagyon sok dolga volt, de egy influenzás lett, lebetegedett, és így pár napig ágyhoz volt kötve. És hát így sajnos hál' Istennek el tudta olvasni, ami azért volt számomra fontos, mert rájött arra, vagy így megérezte, hogy én komolyabban szeretnék vele beszélgetni. És akkor itt is elindult egy komolyabb beszélgetés, hogy szintén meghívott a lakására, és akkor 2 hetente, ahogy tudtunk, beszélgettünk. És akkor egy pár hónap után rákérdezett arra, hogy nem szeretnék kicsit többet tudni a kereszténységről, mert hogy ő úgy érzi, hogy keresztény értékrend szerint élek, csak nem nagyon tudom, hogy ez mit jelent. És akkor mondtam, hogy de szívesen megismerem Jézust is, meg az egyházat is, csak nem tudom, hogy merre induljak el. És akkor az ő vezetésével így elindultunk, és akkor az ő pártfogása alatt bekerültem a budapesti Domonkos templom közösségébe, elhívott oda vasárnap esti 6-os gitáros szentmisékre.
1: 90-es évek elején járunk, ugye?
2: Igen, akkor körülbelül, és aztán megkérdezte azt is, amikor 12-es lettem, hogy nem szeretnék első áldozó lenni, és mondtam, hogy de szívesen, és akkor bekerültem egy ilyen katekumen csoportba, ami ott volt a plébánián, fiatalokból állt, felnőttekből, és készültünk a húsvét vigiliáján tartandó keresztelésre, illetve első áldozásra, hogy ez olyan nagyon mély élmény volt számomra, az igentmondás, az, hogy ott akkor kimondhattam azt, hogy én szeretném még jobban megismerni Jézust, és még közelebb kerülni hozzá.
1: Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy ki is az a Rauscher Dóra, aki a tanárod volt.
2: Igen, hát ő most a Domonkos Nővérek közösségében él, és a 90-es évek közepén ő is a tagja lett, tehát miután én birmálkoztam, és ő lett a birmaszülőm, akkor utána ő is belépett a Domonkos Nővérekhez, és ott egy pár év után ő volt a közösségnek az előjárója sokáig, és hát most is ott él Budakeszin, a budakeszi közösségben, és ezen az ezüst jubileumon így külön meg is köszöntem neki ezt az elmúlt hát közel 30 évet, amíg ő így terelgetette, és hogy ahogy ő engem így kísért, hol közvetlenül, hol közvetve.
1: És ha visszakanyarodunk most oda, bocsánat a kitérőért, a 90-es években, akkor Rauscher Alíz, aki most már Dóra nővér, akkor Rauscher Alíz, ő matematika-fizika...
2: Fizika-kémia szakos.
1: Fizika-kémia szakos tanár volt, és hitoktatott is?
2: Nem. Engem csak fizika-kémia.
1: Csak elhívott téged oda, igen, a Tökélőti templomba.
2: Igen. Ott abban az iskolában, ahol jártam, ott igazgató helyettes volt. Uh-huh. Számomra meg fizikát és kémiát tanított. És akkor... 2 év múlva, tehát 18 éves koromban voltam elsáldozó, 20 éves koromban birmálkozó, és akkor őt kértem meg birma szülőnek, és akkor ő elvállalta, bár akkor már tudta, hogy a birmálkozás után ő be fog lépni, vagy beköltözik a Domonkos nővérek közösségébe. És akkor elfogadtam azt, hogy nem baj, attól még én szeretném, ha ő lenne a birma szülőm. És akkor így készültünk akkor a pünkösd ünnepére, akkor volt azon a tájékon. Aztán úgy beköltözött Szombathelyre a Domonkos nővérekhez, tehát ott lehetett csak vele beszélgetni, úgyhogy én sokat utaztam le, és akkor így a lelki vezetés az ott folytatódott, de én mindig csak hozzá mentem. Tehát én sokáig csak azért mentem oda, hogy tudjak vele beszélgetni. Még szeretném így megemlíteni, hogy a 12-es, 11-es korom körül volt egy ilyen nagyon szép, tiszta szerelmi kapcsolatom, ami így az egyetemisták ebből a táboros közösségből alakult ki, és ez egy nagyon tiszta volt, nagyon szép, és nagyon egyszerűen kezdődött, és egyszerűen fejeződött be, de nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megtapasztalhattam azt, hogy van valaki, aki feltétlenül elfogad, szeret, és hogy ezt a szeretetet így megtapasztalhatom. És hát amikor ennek a kapcsolatnak vége lett, akkor én még mélyebben vágytam egy ilyen nagyon mély szeretetre, és hát kerestem a páromat, és ezért mondom azt, hogy szigorúan csak beszélgetni mentem Szombathelyre, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ő oda került, és akkor én automatikusan utána beléptem. Teltek az évek, én jártam a főiskolára, tanárképző főiskolára, matematika-fizika szakra, a fizikát azt így... szintén neki köszönhetem, hogy azt a szakot választottam, mert így ő élte elém ezt a tanári hivatást, amire én igen mondtam. És amikor a főiskolán párhuzamosan a Domonkos templom közösségébe is bekerültem mélyebben, akkor elkezdtem járni nagymarosi ifjúsági találkozókra, Márianosztrai zarándoklatokra, és itt ismertem meg sok-sok olyan embert, hiteles papot és szerzetest, akiknek úgy nagyon vonzott a személyisége, vagy az elköteleződése. Nagyon sokat jelentett az, hogy így láttam, hogy együtt zarándokoltak velünk, együtt imádkoztak, ott vitték a hátizsákot, együtt éltek velünk. Azt vettem észre a főiskolás időmben, hogy egyre többször kerül a házasság gondolata mellé, így a szerzetesség gondolata is, és nem csak egymás mellett, hanem egy idő után már egyre többször foglalkoztatott a szerzetesség gondolata. És akkor ezt elmondtam Dóra nővérnek is, és ő megmondta, hogy hát akkor kezdjek el ezért imádkozni, fogalmazzak meg egy imát. Elkezdtem imádkozni, és amikor már egyre komolyabban éreztem a hívást, akkor ő tudatosan elküldött közösségekbe, Domboszkó nővéreihez, iskola nővérekhez, más közösségekbe, hogy nézzem meg, hogy hol érint meg. De úgy igazából vonzott, a Domboszkó nővérek közössége vonzott a legjobban, de mégse tudtam most, hogy pontosan merre kell mennem. És akkor a másik ilyen nagyon fontos momentum volt az, hogy akkor ott volt a Domiban, a Domonkos templomban Mészáros József Domonkos atya is, és ő valamit megérezhetett, mert egy gyónás után azt kérdezte tőlem, hogy nem akarok-e a harmadrendiekhez belépni. És mondtam, hogy nem, mert én igazából azon gondolkozom, hogy szerzetesként vár engem az Isten. És akkor ő mondta, hogy akkor most menjek el Szombathelyre úgy, hogy ne csak beszélgetni, hanem sőt, hogyha nincs ott Dóra nővér, az lenne legjobb, hanem menjek egy nyíltapra, és nézzem meg, hogy mint Domonkos nővér el tudnám-e képzelni így az életemet. És úgy az nagyon meglepett, hogy miért pont oda küld. És akkor elmentem, és akkor úgy tényleg megérintett az, hogy lehet, hogy ez az. De még mindig nagyon bizonytalan voltam, mert nagy volt bennem a vágy a radikalitásra, és a Teréz anya nővére, illetve a Domonkos nővérek így egymás mellett voltak bennem. És akkor a Domonkos atya segítségével egy pünkösd előtti szombaton csöndbe lehettem, imádkoztam rajta, és a nap végére így kitisztult, hogy nem véletlenül lehetek tanár, és akkor a tanárként inkább jobban fogom tudni szolgálni őt a domonkos nővéreknél, mint a Teréz anya nővéreinél, és ugyan a nyugodtság, meg a béke volt a nap végére, és akkor ennek a lelki napnak a végén felhívtam telefonon Dóra nővért, és mondtam, hogy igen, azt hiszem, hogy domonkos nővérekhez fogok jelentkezni, és akkor nem sokára be is alattam hivatalosan a jelentkezésemet. Ez kezdődött el 28 évvel ezelőtt ez az életem.
1: Nagyon jó, és azóta is ott vagy hűségesen a domonkos nővérek kongregációjában.
2: Igen, igen, hát először Szombathelyen voltam 2 évig, aztán egészen korán már Kőszegre helyeztek, és gyakorlatilag 2000 óta vagyok Kőszegen 1 év kivételével, és 2000 óta tanítok ott az iskolánkban.
1: Melyik iskolában tanítasz?
2: Az Árpádházi Szent Mar-

0: mennyire másként tanít egy szerzetes nővér, mint egy világi ember, vagy mint egy nem hívő. Hogy tudod a matematikát úgy megközelíteni, hogy a gyerekeknek átjöjjön a te hitedből valami?
1: Ezen is gondolkoztam, és nyilván nem minden órán lehet ezt így átadni, de vannak azért témakörök, amikor jobban, és megemlítek egyet, ami így különösen is szépen megmaradt bennem. A hatodikos geometria témakörben van a tengelyes szimmetria, aminek a bevezetésképpen én nagyon sokszor elmesélem a hópelyheknek a szimmetriáját, és azt, hogy egy amerikai fényképész rengeteg hópelyhet lefényképezett még a kezdetek kezdetén, és arra jött rá, hogy minden hópely teljesen más. Mindegyiknek hatott szimmetriája van, de teljesen más, hogy épül fel a kristály szerkezete, és számomra az ön Isten bizonyíték, ami róla szól, hogy minden hópely tényleg egy csodaszép és más teremtmény. És akkor így ezt el szoktam mesélni a gyerekeknek, ezen keresztül így beszélgetünk még egy csomó természeti jelenségről, ami szintén szimmetrikus. Volt egyszer egy nyolcadikos visszajelzésbe, hogy ő neki nagyon mélyen megmaradt ez a hatodikos óra, és neki nagyon fontos volt a hitében, hogy én azt akkor elmeséltem. És így próbálok, ha lehet, akkor próbálok megállni, és nyilván nem minden órán lehetséges ez, de oda viszem, szóval szívesen meg bátran oda viszem a hitemet az órára.
0: Szóval úgy érzed, megtaláltad a helyedet.
1: Igen, igen, abszolút, tehát én teljesen.
0: Ez nagyon jó. De a hit oktattál a Domiban
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen, igen.
0: Ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Amikor megismerkedtünk, akkor a kislányom óvodás volt, és ovis hittan tartottál
1: igen.
0: együtt Kubányi Anna Máriával, aki szintén azóta
1: igen,
0: a domonkos nővérek között van. Ez sem lehet teljesen véletlen, már ott foglalkoztál a gyerekekkel egész fiatalon.
1: Igen, igen. Hát elsősorban ő mellette voltam, mert ő volt az, aki vezette ezeket a hittanokat, de szívesen voltam vele, és szívesen segítettem neki ott a kicsikkel.
0: Igen. Igen, ez is ott a Tököli úti.
1: Igen, igen, igen. Igen.
0: Akkoriban domonkos templomban.
1: Igen, igen.
0: Volt.
1: Igen.
0: Mi van olyan fontos momentum a hitéletedben, amit szívesen megosztasz még a hallgatókkal?
1: Nagyon szeretem a búcsú beszédet, és onnan 3-4 mondatot hoztam. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán elmentem, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ez a rész akkor jött hozzám nagyon közel, amikor a nagymamám nagyon beteg lett. Én már akkor a rendben voltam, de az egyik hétvégén kérte anyukám, hogy jöjjek fel, és ha lehet, akkor szombat-vasárnap legyek én vele, mert nem tudtam megoldani máshogy, hogy ő otthon legyen. És akkor tényleg már sokat feküdt, szinte csak feküdt. Elhoztam ezt a szentírási részt, hogy elolvassam neki. Ezt megelőzte azért az, hogy pár hónappal előtte el tudtam hívni hozzá egy atyát. Ő nem volt hívő, tehát nem úgy hívő nagymamaként van bennem, de mégis azt éreztem, hogy azért ő nyitott. Szerettem volna elolvasni neki, de nem mertem. Tehát nem mertem felolvasni, féltem. Attól, hogy ő megijedt, hogy akkor így nagyon közel van a halál. Tehát az egész helyzetben azt hiszem, hogy egy nagyon nagy félelem volt. És aztán visszautaztam Kőszegre, és akkor egy-két hónap után ő meghalt. Amikor itt intéztem a szentmisét, meg a temetést, akkor így beszéltem az ottani plébános atyával, de csak így az adatokat adtam meg hogy szeretnék szentmisét mondatni, meg hogy akkor katolikus temetésben részesítse, de nem beszéltünk semmi részletet. És amikor eljött a temetés, a szertartás, akkor az evangéliumi részek közül az atya ezt olvasta fel. És akkor ott azt éreztem, hogy ott a föld és az ég összeér, és hogy minthogyha így a nagymamám mondta volna, hogy már ott vagyok, meg hogy nem baj, meg hogy szeret, meg szóval, hogy nagyon sok minden így akkor ott közeljött, És azért is volt ez így különösen fontos, mert sekrestyénsként tudom, hogy ott több szentírási rész van meg.

0: akadva, és hogy pont ezt olvasta az atya, az nekem hát ilyen nagyon mély találkozás volt az Istennel, meg a transzcendentessel, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért ez a szentírási rész úgy különösen közel van hozzám.
1: Ez nagyon jó. Aha. Ezek döbbenetesen megerősítőek az ilyenek.
0: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
2: Cserháti Ildikó Albert a domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas oltyánemese.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Oltyánemese vagyok. Mart Robin és az öngyilkos misszió. Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek, miután meghallgattuk a Szent Szűz üzenetét. Drága gyermekek! Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből a szeretet forrása áradjon minden emberre, azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. 5 alkalommal is szerencsém volt személyesen találkozni Mart Robennel. Az utolsó alkalommal Finé atya vitt magával, hogy jelen lehessek Mart heti áldozásánál. A házunk egy közösségi tagja is velünk jött. A nagy esemény bensőségességében az egyház 1-2 nagyobb szándékáért könyörögtünk, majd rózsafüzért imádkoztunk. Márt imádságos csendben áldozott, majd mindannyian hazamentünk. Tudtuk ugyanis, hogy amint magához veszi a szentostját, extázisba esik. Nem volt szabad a fájdalmas titkokat imádkozni vele, mert ezek hatására azonnal extázisba esett. Fájdalmas extázisba. Azon a napon Márt segítségével kézzel foghatóvá vált számomra az, amit később Medjugorjéban mindennapi kenyeremmé vált. Megértettem, hogy a természet feletti mennyire természetes azok számára, akik Isten szereti. Jézus időnként Márt iránti szerelmes türelmetlenségének jelét mutatta Finé atya felé. Alig várta az imádságot. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amikor még a végére sem értek, kirepült a szentostya a pap kezéből, és magától Márt ajkára szállt. Márt lenyűgöző érzékkel rendelkezett Isten és emberek iránt. Egy nap egy nagyon gazdag hölgy lépett be hozzá. Jó megjelenése volt. Szépen beszélt, és nagy sikernek örvendett a legműveltebb körökben. Alig hogy betette a lábát Márthoz, az így kiáltott. Asszonyom, az ön lelke nagyon szennyes. Mondanom sem kell, hogy az asszony sokkot kapott. Márt imáinak köszönhetően azonban rövidesen sikerült megváltoztatnia élete alapjait. Egy másik alkalommal egyik barátnőm lépett be szobájába. Ez volt első látogatása nála. Márt ezúttal leplezetlen örömmel kiáltott fel. Sántál, jöjjön gyorsan ide hozzám, és adjon egy puszit. Meg kell említenünk, hogy Márt ágyához nagyon óvatosan kellett közelíteni, mert minden lendületesebb mozdulattól nagy fájdalmai voltak. Márt azonban valami különleges kapcsolatot tartogatott Sántál számára, és nagyon mély barátság alakult ki közöttük. Miért éppen vele? Ez a király titka marad. Az azonban biztos, hogy Sántál különleges szeretetet tanúsított a legelvetettebbek felé, éppen úgy, mint a leggazdagabbak felé. Finé atya egy nap közösségünk egyik papját bízta meg, hogy áldoztassa meg Mártot, mert neki más dolga akadt. A pap leült Márt mellé, és a rózsafűzért kezdték imádkozni. Márt azonban félbeszakította. Atyám, Jézus nincs itt. A pap nyugtatta. Dehogy nem, Márt. Itt van, elhoztam az ostyatartót. Itt van nálam. Márt azonban nem tágított. Jézus nincs itt. A pap elővette az ostyatartót, amelyet nyakába akasztva hozott. Kinyitotta, és... Ó, Márt, igaza van. Istenem, elfelejtettem betenni ma reggel a szentostyát. Bennem azóta is hatalmas csodálatot kelt, hogy Márt ilyen erősen érezte Jézus valóságos jelenlétét a szentostyában. Sajnos a sátánisták is megérzik, hogy a szentostya át van-e változtatva Jézus testévé. Ők azonban a sátántól kapják az információt, neki ugyanis megmaradtak angyali tulajdonságai. Az angyalok akár rosszak, akár jók, tudják, hogy hol van jelen Jézus. A sátán kinevetne egy olyan sátánistát, aki nem konszekrált ostját hozna neki megszentségtelenítés céljából. Márt nagyon jól látta ezeket a számunkra rejtett igazságokat, és teljes szívéből igyekezett megmenteni a szentostyába rejlő Jézust engesztelés és imádság által. Ami engem illet, sokszor tettem szemrehányást Jézusnak. Uram, a jegyesednek választottál engem, én pedig azt sem tudom megítélni, hogy jelen vagy-e a tabernákulumban. Talán nem az a jó feleség, aki ismeri férje testét? Micsoda jegyesed vagyok én, Jézus, ha meg sem tudom különböztetni a te testedet egy egyszerű kenyérdarabtól. Sovány vigasz az, hogy nem én vagyok ezzel az egyetlen, hogy még az általam ismert szent papok sincsenek előrébb a kérdésben, mint én magam. Ez akkor is nagy fájdalom maradt számomra. Minden bizonnyal szükségem van erre a fájdalomra, és Jézus azért engedi meg, hogy kicsi maradjak, másképp ugyanis könnyen gőgössé válnék, és kihasználnám ajándékát. Szegény Jézus, megvonja tőlünk ezt, és egyúttal saját magától is megvon valami nagyon jót. Inkább azt választja, hogy megvéd minket a csúszós lejtőktől. Márt mély együttérzést tanúsított a szenvedők iránt. Messziről megérezte jelenlétüket, és velük együtt szenvedett éjjel-nappal közben járva a legbetegebbekért, különösen azokért, akik szemlátomást tudtukon kívül a pokol felé igyekeztek. Még azt is kérte Jézustól, hogy a pokol kapujába állhasson, és meggyőzhesse a lelkeket arról, hogy ne oda menjenek. Ha valaki rábízott egy szenvedő lelket, Márt nem hagyta el az illetőt. A 20 évvel később tért is vissza hozzá, gyermeki hangján azonnal ezt kérdezte. Hogy van az a bizonyos személy? Különösen is szerette a kicsiket és a szegényeket, akiket környezetük súlyossága, az emberi gonoszság, a materialista társadalom jellegzetes ridegsége összetört. Misztikus látomásaiban látta azt a sok ezer öngyilkosságot, amelyeket az emberek elkövettek, különösen olyan fiatalok, akiket belső üresség gyötört. Részt vett haláltusájukba, és közben járt ért. Kedves hallgató, mai műsoridőnk lejárt. Ha kíváncsiak a folytatásra, tartsanak velünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban. Isten áldjon és oltalmazzon mindannyiunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és megsárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopát a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírbanna gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Add, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban. Teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretnie szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.